szívod életmentőnek. Kevés fém, nehéz game. Elég fény, nehéz fém. Kevés fém, nehéz game. Elég fény, nehéz fém.

to read the newspaper.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánusz ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. A WWF szerint a globális széndioxid kibocsátás 70%-áért a városok felelősek. A szervezet 2026-os One Planet City Challenge klímavédelmi programjába 380 város, köztük 6 magyar is nevezett. Az OPCC hazai győztese Ajka lett. A döntnökök vizsgálták a tervek tudományos megalapozottságát, és hogy sikerült-e a fejlesztésekben összhangba hozni a lakosság és a természeti környezet érdekeit. Ajka az elmúlt években épületek energiahatékonyát tételével, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével és a Zöld Világ környezettudatossági programmal járult hozzá a fenntartható városi működéshez. A Tornapatak medrének rekonstrukciója pedig a természet védelmét, értékeinek megőrzését szolgálja, írja a Sokszínű Vidék.
2: Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak, írja The Guardian. A július 1-én induló SolarSharer nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kedvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Sziasztok! Tilos Rádiót halljátok, FM 90.3 vagy weben tilos.hu. Felkelők adása. Az e-heti műsorban egy rég hallott páros, az Iron County Boys fog szelektálni 2 órában, Agnus és Lélekrendész párosa, éteri jazzy, lebegések, heads, hip-hop, mindenféle finom zenék. A nyugalomból nem fog kizökkenteni ez a 2 óra, az biztos. Jó fülelést, jó hallgatózást, Tilos Rádió, felkelők. Sziasztok!

Pure Premium.

0: végtére is mi költözni vagyunk. Nem mehetünk akárhová.
1: De bárhová? Igen.
0: Egy új, egy sohasem volt világban, igen. Mondjuk a hold és a nap közé.
1: Mondjuk Japán
0: és a hold közé.
1: Nakkong

0: szexiban van. Sétálunk, nappal alszunk, éjszaka mulatunk, írjuk a csodás verseket,
1: festjük az édes képeket, fújjuk a szivárványos szappan buborékokat.
0: Ó, lakunk szipás! Here now, how to create beats by cutting old-fashioned records.

és helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep, méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem. Vajon mit mondana anya?

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. Júniusban ásott halom északi határának erdőszélén végleg elpusztult a rúzsafa. A 200-220 éves szürke nyár tájékozódási pontként segítette a szabadkai vásárra igyekvőket. A népi emlékezet szerint lombkoronája rejteket adott a pandúrok elől menekülő betyárvezérnek, ezért a Famatuzsálemnél találkoztak a Rózsa Sándor fesztiválok hagyományőrzői is. Dacolt a tápanyag szegény talajjal, túlélt vihart és villámcsapást, bár a helyiek gondosan öntözték, ágai egyre csak száradtak. Madárfészkek otthona, számos erdei rovar, köztük a most a törzsének bontásába kezdő hantyák búvóhelye volt. Elszáradt ágait a közeli közút biztonsága érdekében eltávolítják, ám gondoskodnak emlékhelyének méltó megőrzéséről, számol be a sokszínű vidék.
2: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig. Ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Milyen az elvonás?
1: Mi?
0: Milyen az elvonás?
1: Nagyon rossz. Mindenet fáj, a fejed, agresszív vagy, depressziós vagy, ingerült. Egyszerűen annyira rossz ez a fájdalom, hogy nem bírod. Szó szerint mondom, nem, egyszerűen nem bírod. Én rám, amikor így rám jön, elájulok. Elájulok szó szerint. Ez a fájdalom szó.
2: Szóval
1: ennyire súlyosan ment. Főleg, ha valaki így hozzá van szokva, így durván, amit én mondjuk, hát annak kín az élet. Tényleg, annak kín az élet.
3: Jó, éppenséggel tök jó lett volna, mert aki annak soha
2: semmi gondja nem lett volna. Hál' Istennek azóta semmi, azért nincs a törvényel, nincs az
3: közében. Soha semmi gondja nem lett volna.
2: Akkor pont, amikor Pia megszeretett, akkor sajnos ő.
3: Mert 30 millió volt kápéban.
2: 3 évre, én magad maradtam egy ödülök állam, kis kisgyerekkel. 17 évesen se kellett mennem dolgozni. Ő meg annyira nem képes, hogy elmenjen dolgozni. Én dolgoztam, fizettem albérletet, bölcsödébe járt. Ők meg annyira nem képesek, 19-18 évesek, hogy dolgozzanak. Hogy valamit, vagy iskolába járjanak, vagy valamit. Nekünk csak az volt a kérésünk, hogy járjon rendesen iskolába. Ez, amiben tudunk, segítünk neki. De nem lehet úgy, hogy mi... Én eltartom, hogy dolgozok, segítünk neki, ő meg csak pereszti, meg a lány is.
3: Nézd, ha már csinálni. Kell egy kifeles.
2: Nem?
3: Most őszintén.
2: Hát azért már el kell menni dolgozni, most mindegy mit, amit. Például az a lány ott van, most már ott a szezonja fagyit árulni például, nem? Vagy a Csabik van, meg akár. Most nem alkalmas, mert vannak nálunk vendégek.
4: Kérsélem, gyere már, jó, családom meg.
2: Sajnos most nem alkalmas, mert vendégek vannak nálunk.
4: Csuki, van nálunk dúsér.
2: Persze,
3: hogy
4: múlva. Kéne venni, veszek neked is tesére. Anyám hajom, ma tettese fel a fölött, veszek neked.
3: Jaj, látom, milyen átkodtál.
4: Veszek neked. Anyámat vettese fel a fölött, itt van nálam dúsér, veszek neked. Külön.
3: Na, figyelj ide, mennyi pénzed van?
4: Van rám testvérem 10 kiló.
3: De most komolyan mondom.
4: Na, mondom neked, a belek is megmutatom, ha hazudok neked, anyámat tettesek fel a föl.
3: Ma egy tízesed?
4: Van.
3: Ma akkor tudunk benne egy telit.
4: Na, akkor gyere testvére.
3: Mi?
4: Gyere.
3: Na.
4: Mondom, anyámat vettesse fel a
3: föl. Megfelezett velem?
4: Mi?
3: Megfelezett velem?
4: Megfelezem velem.
3: Mi?
4: Igen.
3: Ki halljon meg?
4: Anyámat vettesse fel a föl.
3: Jó, kíváncsi szakra.

0: Én Kalas, Nikó, Krizan, én Parancsikon, Garancsiton, ki más lehet, csak is én Narancs, Neon, Fény, Veszek, Kutyák, Karantén Parancsikon, Garancsiton, ki más lehet, csak is én Csak is én, csak is én
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Benne pedig a Héttérítő című műsort, 7 óra 12 perc van, és július valahanyadika, július 20-a van, hétfő, és bízom abban, hogy hamarosan megérkeznek majd műsorkészítő társaim, Szenyor Facundo és Csoki Csibész, valahol, valahonnan majd egyszer fölbukkannak, illetve 8 órakor vendégünk is lesz, tehát lesz egy relatíve normális része a műsorunknak. Miklósi Csák Aliz érkezik majd hozzánk, aki a Héttérítő Galaxis egyik fontos szereplője, többször volt már itt, tulajdonképpen egy szervező zseniről beszélünk, aki mind a kultúra, mind a művészet területén, a polgári értelemben hat alkot és gyarapít, s a hazát félre deríti. Ezúttal a Fodrásznők Éjszakája című produkcióval érkezik majd, amelyik a szomszéd ünnep lesz a Dyer-ben. Ugye Dyer az 40-es, 50-es nők különös világa a Horváth Mihály téren, vagy olyan fullos kis kecójuk, és akkor ott mindenféle boszorkányságot művelnek. Ezzel kapcsolatban 8 órakor fogtok majd többet megtudni, tehát nagyjából egy 3-4 óra múlva, addig pedig majd kalandozunk is világunkban, amelyik itt a nyár derekán tart, július közepén vagyunk, az, hogy csak hétfő van, vagy illetve az, hogy hétfő van, az csak onnan tudom, hogy a Héttérítő című műsor van. Szerencsére most arra munkáimba temetkezve, most így mondom, kezdem elveszíteni a valóságot a hétköznapok ritmusával, és egyszerűen csak egyik téglát teszem a másik után, és hát figyelem, hogy nagyjából mi történik, azért itt körülöttünk Magyarországgal, a magyar társadalommal, és hát ugye ennek az egyik fontos esemény a köztársasági elnök körül kialakult úgynevezett mizéria, amelynek következtében végül, hogy hívják, Súlyog Tamás, végül aláírta, mert mindent aláír, azt, amit elítolnak, azt aláírja, aláírta a saját lemondásának a dokumentumát, tulajdonképpen kiválasztva a lehető legrosszabb megoldást, és amilyen köztársasági elnök volt végül, úgy búcsúzott, tiszta szégyen ez az ember, hála legyen a jó Istennek és a uralkodó politikai elitnek, hogy végül akkor sikerült elmozdítani a Sándor palotából, azt hiszem, hogy ma végül kihirdetik ezt az egészet a parlamentbe, és akkor holnaptól már tipli van a papának. Ennyi volt az egész. Végül is ennek amúgy örülnünk kell. Én azt gondolom, hogy örülnünk kell, hogy végül ezt az embert elmozdították. Ne felejtsük el, hogy Súlyog Tamás végignézte Magyarország elrablását, asszisztált hozzá, jó pofát vágott hozzá. Tényleg kevés szánalmasabb politikai karriert tudok elképzelni Súlyog Tamásnál, talán az Orbán Viktoré még hasonló, aki pedig ugye most már meglátjuk, hogy merre mozdul, hiszen vége lett a úgynevezett világbajnokságnak, ezt reggel tudtam meg, hogy tegnap volt a döntő. Szomszéd kertben ilyen kis buli volt, de és mint hogyha a feleségem mondta is volna, hogy szerinte akkor ez a mérkőzéshez köthető, de csak reggel realizálódott bennem, hogy akkor valószínűleg ez az lehetett, és a Spanyolország legyőzte Argentinát, de a legkevésbé se szeretném, hogyha bárki reagálna erre érdemben, hiszen oly sok Tilos Rádiós reggeli műsor fog majd ezzel foglalkozni, olyanok, akiknek a szájából ráadásul van is jelentősége annak, hogy ez az ország nyerte a világbajnokságot. Picit visszatérnék inkább ehhez a köztársasági elnök mizériához, és direkt nem a választás szót használom, hiszen nincsen köztársasági elnök választás, hogyha minden a tervek szerint alakul majd, akkor most ugye az országgyűlés elnöke átveszi a stafétát, mindaddig, ameddig az országgyűlés kétharmados többséggel meg nem mondja, hogy akkor ki lesz az új köztársasági elnök, addig, ameddig az új alkotmányt el nem fogadják, illetve legfeljebb 5 évig, tehát ebből lehet 5 év is, illetve az is lehet, hogyha mit tudom én, lezajlik egy év alatt ez az alkotmányozási folyamat, és akkor ilyen teljesen rákos mezején a magyar társadalom felvonul, és akkor egyesével mindenki elmondja a véleményét, hogy mit gondol, majd utána vasba öntjük ezt az alkotmányt, és azt mondjuk, hogy mostantól, innentől kezdve ez nem egy ilyen rugalmas valami, hanem maga a rigid magyar valóság, akkor utána ezzel az alkotmánnyal megyünk tovább, és állítólag az a terv, hogy akkor itt ez már majd azt rögzíti, hogy akkor itt majd a nép fogja választani, tehát el lehet indulni ilyen közszerzési elnök választáson, de ez még nem az, hiszen most még ehhez meg kell majd teremteni ezt az alkotmányt. Ennek ellenére már megy a mozgolódás, helyezkedés, mit lenne jó, hogy lenne jó, ki lenne jó. Szerintem amúgy ez egészséges dolog, hogy mindenkinek vannak ötletei azt illetően, hogy akkor ki legyen az új közszerzési elnök, ki testesítse meg a nemzetünk egységét, már ha a köztársasági elnöknek kell ezt megtestesítenie. Nemzetünk egységét leginkább hazaszeretetben, közös nemzeti cselekvésben, meg egy hasonló ilyen nemzeti mázzal leöntött kollektív cselekvésekben lehet úgy igazán kifejezni, de hát a köztársasági elnökre szükség van, hiszen ellensúly, fékek, ismerjük ezeket a dolgokat, csak már régen láttuk, tulajdonképpen Göncz Árpádnál láttuk utoljára, utána azért itt folyamatos csökkenésben volt. Nekem már ez a Mádél Ferenc tetszett annyira, nem volt szimpatikus, jött ez az idős bácsis dolog megint, ami kicsit úgy éreztem távolabb van tőlem. Na, aztán utána bácsik adták egymás kezükbe a stafétát, jött aztán Súlyom László maga nemében, hát ugye elnavigálgatott, meg úgy betöltött ilyen pozíciót, de hát pont emiatt nem is nagyon tetszett a éppen kibontakozó Fidesz hatalmi törekvéseinek, úgyhogy akkor helyette végül, én már nem is tudom, kit rángattak elő, de volt utána Áder, nem először Schmidt Pált, hát Schmidt Pál maga volt a szégyenfolt, ugye ő már megágyazott azért a későbbi pöttyöknek, a Schmidt Pál után talán jött az Áder János, ugye Bajszos Szar néven vonult be aztán a köztudatba, elnézést kér a gyerekek, de sajnos erre a bácsira ez a név ragadt rá, majd utána, ugye Schmidt Pál Pali bácsi meg az aláíró volt, és akkor utána széthamisította a dolgozatát, és még csak megmondta volna, hogy elnézést kérek, akkoriban mindenki másolt, vagy legalábbis én másolt, voltam, de nem, ő tagadta, aztán meg azt mondta, hogy amúgy nincs is jelentősége, aztán egy szép április napon végül azt mondta, hogy akkor ennyi. Na és akkor utána jött ez a horgász, Áder János néven aztán előhúzták végül, utána már talán egyből a Novák Katalin jött, én már nem tudom mondani, de talán ő jött, azt már nem volt akkor. 2015-37-73, hogyha valahol hibázok. És akkor jött a Novák Katalin, aki pedig már így teljesen a Fidesznek a holdudvarából érkezett, és akkor ő egy ilyen nemzetközi szinten is veszélyes neokonzervatív cucc volt, aki mindenféle a gender hullámmal szembe menő, tényleg ezt az ultrakeresztény, konzervatív, gazdag családfőt próbálta itt megcsinálni, beöltözött kis kosztümbe, tényleg elérte élete csúcsát, majd utána akkorát bukott, hogy belebukott az egész rendszer. Novák Katalin végül, hát elvitte a balhét, nem tudom, tud elvinni bármilyen balhét, de végül akkor azt is mondhatjuk, hogy neki aztán csuktak, sepertek, szarral meszeltek, elnézést kérek, hogy másodszor is kimondtam ezt a csúnya szót, de pont így szólt ez a közmondás. Na és akkor utána, mivel hogy megbukott a Novák Katalin, magával rántott a félig meddig püspök urat, de püspök úr azért megkapaszkodott a várfalába, Varga Judit lepottyant. Novák Katalin lepottyant, de közben egy létrán elindult fölfelé Magyar Péter. Na és akkor, miután Novák Katalin megbukott, akkor találták ki a Súlyog Tamást, hogy akkor ő az Alkotmánybizottságnak az élér, Alkotmánybíróságnak, bocsánat, az Alkotmánybíróságnak az élérő, majd akkor átnavigálják ide. Ekkorra már az Alkotmánybíróság azért leginkább egy ilyen dünnyögő sóhivatalra hasonlított, aminek egyetlen célja volt az, hogy betont öntsön a NER-nek a talapzatába. Na, erről ennek az élérő elegáns mozdulattal áttették ezt a Súlyog Tamást, aki egyből elkezdett hazudozni, hogy az ő apját a kommunisták így meg úgy, meg hogy ők mekkora hazafiak voltak. Na, az kiderült, hogy a papa meg két ujjnyi vastagon szolgálta a nyilasokat, amiről ráadásul papír is van, utána ebbe is hazudott. Nem az a baj, hát az baj, vagyis hát az nagy baj, hogy a papa két ujjnyi vastagon szolgálta a nyilasokat, az volt a baj, hogy ezt hogy ez hogyan hazudott. Hát azt, hogy nem tudta, hát hogyha az Ungvári Krisztián tudta, akkor hogyan nem tudta a Súlyog Tamás. Na mindegy. És akkor ő jött ezzel, nem tudtuk, nem tudtuk. De hát ott maradt, mert hát ott lenne a helye. És akkor utána ő pedig a Szatyorfing néven vonult be a magyar történelembe. Amint láthatjuk, a magyar társadalom viszonylag szépen aggatta rá ezeket a minősítő jelzőket a vár uraira, amiből végül aztán Súlyog Tamás tényleg egy ilyen szolgalelkű, tényleg a teljesen kiüresedett köztársasági elnöki pozíció egyik mélypontját hozta a magyar társadalomra. Tényleg kevés csúnyában kifutó politikai karriert látunk. És akkor utána ő vasalgatott, meg borsó főzeléket főzött, meg végignézte, ahogyan az embereket a társadalomban elkezdik üldözni, meg kitaszítani, és akkor utána írt egy verset a születésnapjára a miniszterelnöknek. Ezek a száraz tények, sajnálom. Na és akkor végül, amikor Magyar Péter hosszas, fáradalmas munkával, jellemfejlődést is felcsillantva végül megérkezik a hatalomba, addigra ugye a bukott király már kidobbant a várból. Na, úgyhogy nincsen máson számon kívül közvetlenül, hanem csak ezen a Súlyog Tamáson. Na és akkor Súlyog Tamással fölmossa a padlót egy pár szület, megmondja neki, hogy akkor kapott valamennyi időt a téplire. De hát nem megy, mert hátulról mozgatták őt kisbábként, benne volt Orbán Viktor keze hátulról, és akkor ott mozgatta a száját. Ő pedig szépen mondott, és így belenavigálta magát egy szartengerbe. Elnézést kérek, hogy harmadszorra is kimondtam ezt a szót, de tényleg abban navigálta bele magát. Na és akkor utána, ebből már nem nagyon volt kijárat, tisztás jogászok, mindenki összefogtak, 4 verziót felállítottak, és végül a saját fegyverével lőtt bele a saját térdébe, hogy aztán később sánta kutyaként kimásszon holnap a Sándor palotából. Így jutottunk el végül a mai naphoz, július 20-ához, amikor reggel Súlyog Tamás felkel, és vélhetően utoljára bemegy a munkahelyébe. Az is lehet, hogy Súlyog úr most hallgatja a Héttérítőt, és azon gondolkozik, hogy hogyan jutott ide. Hát, Tamás hosszú út vezetett, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon nehéz lesz eljönni a Sándor palotából. A hatalomnak ez a súlya, Tamás, ez nem való mindenkinek. Sőt, ez igazából alig való valakinek. De a szolgalelkű, a hatalmat kiszolgáló, súlytalan embereknek egyáltalán nem való. Egyáltalán nem való. Sajnos ezt ki kell mondanunk. Ugyanígy a sok pénz se való mindenkinek. Tulajdonképpen a nagyon jó dolgok közül, vagy a társadalom által nagyon jónak tartott dolgok közül kevéske kéne mindenkinek. És akkor talán el tudnánk ezzel navigálni. Na de

0: Ők elsőképpen, természetesen a mi barátaink, meg a közösségünk is ott lesz, hogy bejönnek ebbe a térbe, megismerkedünk, beülnek a fodrászszékbe, és majd aztán megfordulnak, és ott vannak a kiállításba, hiszen ott most jelen pillanatban is Varga Ritának az Opuncia szépségszalon kiállítása.
1: Milyen szépségszalon?
0: Opuncia szépségszalon, ami van pedig... ami pedig egy kaktuszt jelent, ez az opuncia, egy olyan kaktuszt, ami túlél minden szárazságot.
2: Az igen.
0: És ezt jelenítette meg festményeken és kollázsokon keresztül, és szintén van...
2: Ez a neve a kaktusznak tényleg?
0: Igen, és mindenféle installáció is van a térben, úgyhogy neki még júniusban volt a kiállítás megnyitója, de a kiállítás látható egészen szeptemberig, a következő kiállításunkig, és augusztusban pedig folytatjuk azzal mindezt a kezdeményezésünket, hogy a Puncstorta kollektívának az egyik alkotója, mármint Kozma Zsófi, aki most nem tudott eljönni, mert elment külföldre, be fog költözni a kiállítóterünkbe, és mindjárt elmondja Attina, hogy mit fog művelni ott.
2: Wow.
3: Igen, nagyon izgalmas lesz. Zsófi most kapott egy lehetőséget, hogy elkészítse a saját kelengyéjét, úgyhogy beköltözik a dajárba egy szövőszékkel, és egy ágytakarót fog készíteni, és közben be lehet majd ebbe csatlakozni. Így a projekt célja, hogy átértelmezze kicsit a házasság, nem tudom, definícióját, feminista nézőpontból, és hogy inkább egy ilyen szövetségnek lehessen ezt látni, és ennek a keretei között ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, és majd meg lesznek előre hirdetve az események, és be lehet kapcsolódni, be lehet menni, amíg készül ez a nagy szövés.
0: Láda Fia projekt, az lesz a címe, és nagyon fontos a részvétel itt is, hogy egyszer együtt készítik el, tehát ennek a női körök elmélyülésének, beszélgetésének vissza szeretnénk hozni mindenképpen ezeket a rítusokat, és a végén pedig megalkotjuk ezt a Zsófinak a kelengyének a takaróját közösen, ami egyébként...
2: És Zsófi tényleg férhez megy?
3: Igen.
0: Igen.
2: Az nekem én.
0: Ugye?
4: Hát, ha kész lesz a...
0: Hát, ha mi lehet, hogy nagyon lassan fogjuk készíteni, egy kicsit addig fogunk vele beszélgetni.
2: Jó, hogy még nincs meg a fér. Tehát még nincs meg a fér, csak elkezdni csinálni.
0: Nem, egyébként a fér is megvan, de hogy a kelengy, tehát hogy ezt a takarót fogjuk mi most így elkészíteni.
2: És akkor ez egy ilyen olyan értelemben performance, hogy megállás nélkül addig csinál, míg el nem készül, vagy pedig néha elmegy, kikészül.
3: Rövidebb etapokba készül,
2: igen. Tehát többet abban készül, igen. El. És akkor amikor és készül, akkor be lehet menni,
0: igen.
2: És nézni, ahogyan szövi, meg kapcsolódni.
3: Igen, és ehhez kapcsolódóan majd lesz Puncstorta workshop is, ami meg a szabadság fogalmát fogja körüljárni, és akkor meg linometszéssel fogunk dolgozni.
2: Ó, az igen, és ki fog metszeni, vagy ott is?
3: Hát a résztvevő, mindenki maga.
4: Hát hogyha ez annyira aktuális, hogy például megkérdezitek őt, hogy ő szokott-e linómetszeni.
5: Én rendszeresen.
2: Sőt, hozod rá egy linómetszeni.
4: Így van, azért mondom, de.
5: Így van.
2: És erre
5: egy hét múlva újra ott metszem a linót.
2: Ez fantasztikus, de akkor jól látom, hogy tulajdonképpen ez a szomszédünnep, ez valamennyire minden kerületben ilyen direktívaként megjelenik. Mert én is konferáltam egyszer Zuglóban valami szomszédünnepen, akkor nem voltak ennyire full.
5: Ez nem a szomszédsági ünnep, ahol, de egyébként ugyanaz. Nálunk is volt, csak nálunk ugyanígy csak szomszéd vagy helyi lakosok tudnak, és aztán ilyen együttműködésben szépen megoldódik.
2: Európai Uniós motorokkal fut.
0: Így van, szerintem minden kerület, szerintem persze nem látok át más kerületbe, de hogy minden kerületbe lehet erre egy ilyen forrás, és akkor ki írják, legalábbis én úgy látom, hogy a 11. kerületben is így van, hogy kiírják a lakók számára, és jöhetnek az ötletekkel. És így van, hogy itt is a 8. kerületben lehet akár egy szervezet, akár informális, formális csoport, akár személy szerint is lehet jelentkezni erre, és ott a saját kis közösségében megrendezi akár főzés, akár milyen ünnepséget lehet. Úgyhogy nagyon sok van a 8. kerületben, majdnem minden héten van egy, úgyhogy figyeljétek az információkat.
2: Nézzük meg a konkrét programokat. Most, akik hallgatták, azt mondják, hogy erre van szükségük. Erre van szükségük.
5: Hogy
2: erre
5: nem
2: van
5: gondoltam
2: szükségük.
5: Eddig.
2: Itt azért azt lehet látni, hogy ez nem, bár nyitott mindenki számára,

0: De ez elsősorban lokálisan a helyi közösségben az élet beindítása, kapcsolódások. Ugye itt igazából az történik, hogy az emberek egymásra találnak. Melegvíz feltalálása kiderül, hogy mi egyébként tudunk kapcsolódni egymáshoz, és hogy fontos kérdéseket át tudunk beszélni. Láthatóan a ti projektetek tovább lendül, és tágabb társadalmi környezetben nagyobb léptékű kérdéseket is átbeszél, úgy mint nők, autonómia, házasság, kapcsolat, szabadság. Fantasztikus. Az, aki most ezek kapcsán kedvet kapott, ő mire számíthat, mikor, hova kell mennie, lesz-e, para-e belépni az ajtón, nem fogja úgy érezni, hogy esetleg nem ért ehhez a dologhoz, vagy hogy ez akkor...
1: Ez csak felvezetőként, én eddig egyszer voltam a Dyerben, amikor a Budapest galériából érkező három mexikói hölgy vezetésével nők a saját mellüket, cicijüket horgolták és kötötték. Micsoda? Volt, amikor egyedül voltam, volt, amikor férfi... túléltem, úgyhogy lehet menni.
0: És te hogy kerültél be?
1: A Budapest galériánál. Tudod,
2: igen,
1: kellett egy...
0: Ja, megvan. Jó,
2: igen,
0: most
2: igen, mert szerencsére nagyon sok galéria meg intézmény megkeres minket, hogy működjünk együtt mondjuk egy ilyen off programba. Ez például egy off program volt, egy kiállítással
1: igen.
2: És nálunk volt nyáron. Ez is nagyon-nagyon jól sikerült, és egyébként tényleg az üdvözítő, hogy mindenki lát ebben a térben valamit. Ugye ez a tér, ez úgy van kialakítva, hogy mint egy fodrászat, benn vannak a búrák, a székek, a száz éves, nagyszüleim száz éves csavarói, amik most majd aztán életre kelnek, tehát nagyon-nagyon adja a karaktert, hogy tehát hogy a nőisége, de közben az azt szerencsénk, hogy nagyon sok férfi bejön, tehát hogy látják benne azt is.
0: Hát persze, tele van pezsgő nőkkel, persze, hogy a férfiak is mennek, ez nem kérdés. Mindenki részt akar venni ebben, mert látja, hogy van élet. Persze.
2: Na, ezt az életet most még szeretnénk ezzel a fodrásznők éjszakájával egy kicsit megspékelni, és 5 órától már lehet jönni. 22-én.
1: Ez most szerda.
2: Ez most szerda.
0: De szólnap után.
2: Ez
3: az. Igen,
2: benn a Horváth Mihály tér 5 szám alatti helyiségünkben lesz, és 5 órától már Bicskei Zsófi és Vörös Gyöngyi, ők a mi házunk környékén lakó szomszédaink.
0: Ez a legjobb benne egyébként, hogy ez nem valami távolról ide jönnek Budáról, az eltartott kis nők, hanem ott élnek konkrétan.
2: Nem, itt élnek.
0: És ők mennyi idősek, mert ugye ilyen idősebb fodrászok? Nem úgy csak, hogy akik még aktívak, vagy nénik, akik
2: nem
0: ott laknak?
2: Nem idősebb fodrászok, hanem 40-es, mondjuk ezt a finoman, ezt a 40-es hölgyet.
0: De arra voltam kíváncsi, hogy akik ott élnek már régóta esetleg.
1: De ez akkor mi, ez a válasz a barber világra?
2: Nem, hát nem ott élnek, és nem hajaznak semmire, mindenkinek van egy saját stílusa, és elkezdik vágni a hajakat.
0: Ott van a fodrászüzletük is?
2: Nem, az máshol van nekik, de ott élnek illetve egyszerűen Zsófinak az anyukája.
0: Egy négyzetméter első fodrászok
1: száll. És hány fodrász lesz?
2: Ketten lesznek, 2 kiállásunk volt, tavaly is már 2 berendeztünk.
0: 2 kiállásunk?
2: Igen, ezt így nevezem. Nem,
1: a fodrászék
2: ez nem
1: az a kiállás?
2: Igen. Fodrászék, fiókos kis rendszerük van, ahol ki tudják nyitni a kis fiókot, kiveszik a kis, nem tudom, szerszámaikat, igen, és mindenkinek van egy tükör, és van egy fodrászszék.
0: De amúgy ez zseniális, hogyha tényleg el tudjátok tolni, hogy fodrásznők éjszakája legyen, amúgy a fodrásznő, mint karakter, azért igen. az ilyen pezsgő, mindentudó, avatka, igen. Tehát ők azért ilyen aktívak, mi is ismerünk azért azt gondolom.
3: Számlát tudnak adni?
2: Most nem kell adni számlát, mert mindenkinek ingyen, és ez ugye a kerület...
1: Számláza.
2: A Dajer leszámláza a kerületre.
0: Erre van pénz, ezek a drogosok
2: megkezdtek meg minden. Igen, a fodrásznők a minden titkok tudója. És,
0: igen, ráadásul tényleg, hát a
2: A legtöbb információ és legtöbb kapcsolatrendszer, ami lehet, az mindig
0: amíg
2: szerintem...
0: Amíg én is mindent elmondtam nekik.
2: Elmondtál mindent?
0: Persze, ez nem volt kérdés, azzal kezdtem.
1: És még oda se át mögé.
3: Nem akarom, hogy bármit csinálj, csak el akarok mondani mindent.
0: Nem, én vittem is magammal infót, de adtam is. És akkor 5 órakor.
2: Igen, 5 órától ők elkezdik vágni a hajakat, 18 órától pedig Pain Mónikával, aki szintén kerületi lakos, horgolni lehet, ilyen virágokat hajcsatra, meg hajgumira, tehát minden, ami haja kapcsolatos, ott lehet kézi, finom motorikát kipróbálni, hogy tudunk-e még a kezünkkel bármit, és azon kívül, hogy telefonokat nyomkodunk. És 19 órától lesz a puncstorta kollektíva, ez a Mária Magdolna hajszál híján installációnak a leleplezése.
0: Azt esküszöm, megnézem.
2: Igen, ez biztos, hogy nagyon-nagyon érdekes lesz, minden programunk nagyon érdekes lesz, és még lesz egy programunk, ugyanis tavaly kinn a téren volt milonga a lakókkal.
0: Ez mi?
2: Hát tangót táncoltak.
0: Mennyi mindent tanulok ma?
2: Lehetett táncolni. És akkor ebben az évben pedig úgy gondoltuk, hogy más mozgásformát szeretnénk kipróbálni. 20 órától hajra való belső tengely feltöltő tai chi workshop lesz kint dr. Rónyai Nórával.
0: Mi orvos vagyok ez?
2: Igen.
1: Nem, jogász.
2: Jogász. Igen. Úgyhogy ez de is fog hajazni a hajra.
3: Bocs, hogy ez meddig tart, mert hogy a
0: programod van?
3: Nem, csak hogy mindig ilyenkor, hogy a múzeumok éjszakája, hogy akkor egész ilyen volt.
2: Nem, hát ja. Tavaly úgy emlékszem, hogy 11 órakor még az utolsó kliens ült
0: az egy patyis.
3: Nem igen, akart elmenni.
2: Igen, de nagyon helyes volt, mert ő egy olyan extra hajat kért, hogy nagyon-nagyon nagy precizitás kellett hozzá, tehát ilyen milliméterről milliméterre, és a Zsófi nagyon-nagyon-nagyon odaadóan és kimérten, és befejezte este 11:30-12-ig a haját, úgyhogy addig ott voltunk.
0: Azt mondhatjuk-e, hogy ez az esemény igazából akkor nyitánya és megalapozója a fodrásznők éjszakája esemény sorozatnak, amíg aztán innentől kezdve az úr irgalmából mindig július 23-a
2: lesz? 22 lesz, és reméljük, hogy jövőre sokkal nagyobb lesz. Mi még azt gondoltuk már ebben az évben, hogy sokkal nagyobb lesz, mint a tavalyi. Hát nem jött össze, de a lelkesedésünk az töretlen.
0: Hát ilyenkor mindenki a saját személyes ismertségi körében igen, már előtte el kell, hogy hintse, hogy tudjanak róla a fodrászatok, hogy közeleg a fodrásznők éjszaka, mert ez számukra, tehát ez amúgy ez sajnos a fogyasztói típusú világban élünk, és egyértelműen ez nagyon gyorsan tud a marketing eszközévé válni, igen, legyen, de hogy szerintem akár ilyenkor ebben az esetben akciókkal, különböző ajándékokkal népszerűsíteni.
1: Tényleg is lesz majd ilyen kegytárból a részletek, ahol ilyen kis Szent Margitokat lehet, amit aztán megvehetek
0: az egyik.
1: Kirakadva az egyes fodrászatok.
2: Nem, de várjuk a szponzorok jelentkezését, lehet minket támogatni, és akkor jövőre sokkal nagyobbat és sokat. És akkor lehet, akkor mindenféle lehet.
1: És lesz Dajer zselé, vagy valamilyen, tehát ilyen...
2: Amint lesz rá bevételi forrásunk, elképzeléseink nagyon sok minden van, viszont lesz a puncstortának a kollekciója, ki lesz állítva,
4: hát az
2: és azt lehet...
4: fog elkészülni.
2: Igen, de lehet majd vásárolni.
4: Elviszem, igen.
2: De azért ott ki vannak már téve a
4: igen, most már vannak kint cuccaink. Az új kollekciónak nekiálltunk, amin szentek szerepelnek majd, de még nem értünk a végére.
1: Hát ez az, amit az előbb mondtak, hogy ez a feldolgozás sorozat.
0: Hát, Szent Luca.
4: Szent Orsolya is volt, azt hiszem. Most
2: Brigitta,
4: nem tudom kapásban.
2: Igen, Luca Fény.
1: Szent Alexandra. Vagy jó.
0: Nekünk van egy olyan, ha érdekeltetek.
2: Igen.
0: Szent Alexandra, a Szent Királyból csináltuk. Tényleg.
4: Akkor minket nagyon érdekel, igen, szerintem.
0: Hol is van most az?
3: Szerintem azt kisorsoltuk, és nem adták vissza.
1: Egyszer visszakadtunk. De most talán elment.
0: Fantasztikus. Azt kell, hogy mondjam, hogy gratulálok hozzá. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. és tényleg nagyon jól mutatja azt, hogy ilyenkor az Európai Unió pénze mennyire jól kerül csatornázásra, hiszen egy már meglévő, Dajer, már meglévő csoport az, amelyik a szomszédnép keretei között azt csinálja, amire szükség van, és hosszú távon indul el. Valami, gyertek mindig a polgásznők éjszakájával ide-vissza ebbe a műsor, mert szeretném igen. nyomon követni ennek a genezisét, mert ez zseniális szerintem.
2: Köszönjük szépen, ugye, ahogy mondod, hogy a közösségi aktivizmust, a civil megmozdulásokat szeretnénk mindig összekötni valamilyen kortárs művészet. Tehát ugye ez a Dajernek hát a kis KT-jában ez van leírva, mi ezt követjük, úgyhogy...
0: Meg tudod, meg ebben belekerülsz, nem az, hogy ezt sem megnézel valami kiállítás, körülmész, kicsit hümöksz, és akkor ezért, hanem hogy tényleg bele tudsz menni, részévé válsz, és hogy valóban művész produktumok, validált művészeti produktumok jelennek meg. Fantasztikus, gratulálok hozzá!
2: Köszönjük szépen!
0: Oké, van-e még valami, amit üzentek esetleg a népnek?
2: Hajrá! Hajrá.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük. Attina és Alíz volt a vendégünk, és akkor a Fodrásznők éjszakája 22-én, szerdán. Tehát holnap után szerdán a Horváth Mihály téren, és akkor egy nagyon pici zenét követően akkor jövünk is majd vissza. Tilos Rádióban a Hét Térítő című műsort hallgatjátok.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a csörgő telefon.
1: Halló!
2: Áldassák a hét, Peppino vagyok.
0: Áldassék a hét, Peppino! Mi helyzet, vélem? Csak nem te is a fodrászodba.
1: A harmadik kopasz.
2: Én is szeretném azt, hogyha belgöndörítenék, sőt, hogyha rattáznák a minden meglévő hajamat is.
0: Nem, te meg jöttél promózni a 27-ét, pénteket.
2: 24-én pénteken mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Tilos Rádiós hallgatókat, aki él és mozog, és aki szereti a magyar hiphopot, főleg minket, ugye a Fido Hiphop Rádiót, melyik Feri barátom, testvérem már harcos társammal a gólyába. Még egyszer mondom, nagyon nagy buli lesz.
0: Tényleg az lesz.
2: Big Ron, szlovák rapper elfogadta a felkérésünket, akivel azon a héten dolgozunk a lemez kapcsán. De szlovák rapper lesz, ott lesznek a gyerekek. Nagyon nagy világ lesz.
0: Trógeri, ott lesz Trógeri, új felfedett Trógeri, Trógeri tényleg óriási.
2: Ő egy nagyon nagy gyerekszem, és ahogy tudjátok, hogy a Berkesnek lesz egy lemezbemutató lesz, a Berkes Norbikámnak a lemezbemutató koncertje lesz, legalább 8 számot el fog nyomni az albumról, szóval érdemes jönni korán, és sokáig maradni, mert hatalmas nagy flashek lesznek.
0: 24-én a Gólyába. Én majd Pestenzsébetől érkezek, ott konferálok, és onnan esek be fejjel.
2: Imádat, jó?
1: Köszönjük.
0: Peppino, ölellek.
2: Ciao.
0: Na, így kell, bárki egyébként hozzánk kapcsolódó releváns programot akar betolni, akkor azt így lehet. Na, 46. A köztársasági elnök választása kapcsolódó, kíváncsi, hogy akkor kiket jelöltök?
1: Én a súlyokat.
0: Ennyi. Tényleg,
3: egyértelműen.
0: Gyíkis a Landa király, nem tett ki, azt gondolom, igen. Fusson egy még egyszer.
1: Most mi választottuk meg, ez most teljesen.
0: De amúgy is csak alá kell írni.
3: De ez lehetséges lenne? Nem.
0: Mert...
3: Már volt ott már nem.
0: Nem tudom.
3: Mert ő nem volt ugye jól két ciklus, tehát elvileg.
1: De még kizárók?
3: Ezért kérdezem, nem?
1: Szerintem nem. Szerintem az diszkriminatív lenne, hogyha kizárók lenne, tényleg. Te már voltál köztársaság.
0: Elindul. Tamás akkor
1: visszatér. Alá kell írni megint.
3: Az meg tök volt.
0: Így van, bárja, teljesen más volt föltolva.
1: Figyelj, az összes gázos dolog már, összes gázos, a nagy gázos dolgok már tudjuk.
0: Igen, de vannak azért még itt gázos dolgok.
1: Nem, mi a súlyok, nem?
0: Na és mit szóltok a Polgár Judithoz?
1: Hát én azon a polgármester Jenőre gondoltam, de... A polgár jelölre, de...
4: Szerintem, amíg, tehát, hogyha ő lenne jelölt, és kellene szavazni, mindenképpen én szavaznék rá.
1: És Romsics Ignác vagy a polgár jelölt?
5: Sziasztok! Én vagyok a Norbi, véletlenül emeltem, hogy kapcsolódtam be a műsorban, most ébredtem föl, mert tapasztalatos vagyok. Üdvözöllek titeket, nagyon jó a műsor, a zenék is nagyon jó. Puszi nektek, Pacókának, kedves Csabikának, meg a kedves Jatagános Rolinak is, puszi, üdvözlet, csóközön. Szeretném megkérdezni, hogy mondtátok, hogy működik a Horváth Mihály téren fog működni a fodrászok éjszakája.
0: Neked van hajad?
5: Nekem picike, rettentő pici hajam van, én itthon a nullás géppel szoktam megcsinálni.
0: Sűrű hajad van?
5: Nekem?
0: Aha.
5: Hát, én hogy sűrű. Mondjam, most már nem annyira sűrű, de ritka is egy picit. A fejem tetején sűrű, hátul ritka. De azt szeretném megkérdezni, most humorosra fogom venni a figurát, hogy Jatagán bunda szőrzet igazítást nem csinálnak, ugye?
0: Nem csinálnak.
4: Ki egy kerülettel arrébb.
0: Ennyi, ráadásul ez nem, ez még
1: ilyen. Mi a hátszőrzetesek éjszakája az?
0: Még ilyen. Na, súlyok. Nem, Polgár de. Judit.
4: Ja.
0: Polgár Judit. Akkor Csokinak oké. Neked, Roli?
1: Nekem oké.
0: Akkor ennyi. Jó, akkor ki lehet nevezni.
1: Én azt gondolom.
4: Hárman vagyunk, kettő egy, tehát mindig mit mondasz.
0: Na, mert egyébként én azt mondtam, csak nem voltatok még itt, hogy tehát a Polgár Judit mellett, ami szerintem szól nagyon nagy tempóval, az, hogy ő egy olyan férfiak által végletekig uralt világban taposta ki az ösvényt, amire csak kevesen lettek volna képesek. Tehát, hogy szerintem, hogyha van politikai tudás annak ugrög értelmében és eszenciás tartalmában, akkor az nála ott van, mert hogy tényleg annyi olyan helyzetben volt, ahol helyt kellett állni, és nőként helyt állni, ami szerintem itt tényleg olyan páncélt és olyan fejvetet adott neki, amelyik bátran és bizton fog majd helyt állni.
4: Plusz még Netflix-en is van róla, tehát...
0: Igen?
4: Persze.
0: Azt megnézem.
4: Hát mindenképpen.
1: Doksi vagy...
0: Ugye Pogányon meg van az HBO, tehát
4: azért... Dok.
0: A fiatal, akkor lehet a Pogány induló is, mert az HBO csinált filmet.
1: És akkor most az Oltai Katát elengedte?
4: Nem, mert van életkorod.
0: Igen, nem enged, hát úgy elengedtem, hogy amúgy továbbra is ő az én személyes erőltem.
1: De lehet most javasolni, tehát beírtad valahova?
0: Nem lehet most még annyira javasolhatod, hogy beírtad az internetbe.
4: Hát akkor javaslat.
0: Most jelenleg kinevezték az országgyűlés.
4: Nem, kinevezték el, amivel
0: a titulós. Hanem ő törvény zárt. Holnaptól. Ma, ma belemondják a levegőbe.
1: Rászállt, nem lázállt.
4: Ja, azt hittem, bocsánat.
0: Ma belemondják a levegőbe, hogy ennyi volt papa.
4: Aláírta papa!
1: Láttad, mit írtál alá?
0: Papa aláírta, szatyor fény kirepül. Ennyi. Lezárjuk ezt a témát. Országgyűlés elnöke belép a pozícióba.
4: 30 napig.
0: Forsthoffer. Jó mondom?
4: Igen.
0: Ágnes. Miután országgyűlés elnöke ezt tartja, 30 napja van a parlamentnek arra, hogy kétharmados többséggel megszavazza. Ez ugye játszik könnyedséggel, megy, Tisza frakció egységes, itt nincsen széthúzás még. Itt az, hogy kit dob be a nép, annak annyi jelentősége van, hogy kit dob be a nép. Tehát, hogy így kb. Az van, amit egyébként ők majd mondanak. Be lehet dobálgatni neveket, most Magyar Péter bedobta, felkérte, megkérdezte, akar lenni, ezek a variációk vannak, Polgár Juditnak a neve került be. Másokat is ajánlhatnak, de nincsen jelentősége, mert ez az ajánlás, ez kb. Ez egy ilyen diskurzus. Beszélhetünk róla, ez nagyon jó. De miután az alkotmány elkészül, vagy legfeljebb 5 évig lehet a most megválasztott, most kijelölt, parlament által kijelölt köztársasági...
4: Akkor már nem is 2, ez már eddig 10 év volt, most akkor nem.
1: Nem,
4: most
1: nem egy... mert ez az alkotmányozásig, az új alkotmány.
0: De hogyha egy év alatt összerakja, az új alkotmányt a Magyarország...
1: Vagy 30 nap alatt?
0: Azt mondjuk, az kicsit nagy tempó neki.
4: Hát a Szájer, az meg tudja csinálni.
0: Vagy Szájer megírja vonaton és elküldi.
1: Neki már úgyis van egy mintája.
0: Így van.
4: Tehát csak át kell írni a dátumot meg ilyenek.
0: Copy-paste gyerekek, mindegy sztár lenne. Igen, tehát hogyha elkészül az alkotmány, akkor viszont a tervek szerint ott már boldog-boldogtalant lehet majd jelölgetni, yeah. És el lehet indulni egy ilyen köztársasági elnök választáson. És ugye a Márki-Zay már erre gyúr, hogy akkor ő szeretne majd lenni, vagy én úgy láttam, meg hát itt már azért a fekete kabátos... Na azért lenne jó, hogy addig, ameddig lehet, addig áttolni egy patyolatnőt az egész rendszeren. Én nagyon jó ötletnek tartom Polgár Judit.
4: De
0: én akkor még a Fási, Zsüli vagy pedig...
4: Annyira
0: arra.
4: Is,
1: nem én az Ádámot.
4: Szerintem nyugodtan lenne 10 évig is. De hát akkor ezek szerint akkor ez szerintem nem, ezt nem tudtam róla.
0: Szerintem az így pont jó, hogy...
1: Nem ez egy átmeneti.
0: Nem átmeneti, hanem hát az alkotmányozásig. De az nem átmeneti, az rendes regnálás szerintem.
4: A fidesesek meg úgyis így legítőnek tartják ezt az egészet most már innentől fogva, úgyhogy...
0: Fidesesek el vannak foglalva Pócs Jánossal. Érted?
1: Pócs, te pöcs. Ezt írták ki Óbudán választások után.
0: Van egy nagyon jó cikk a valamelyik internetes újságban, ahol egy igazságügyi nyelvész,
4: ja.
0: Talán, aki,
1: ja, ja, ja.
0: Aki beszél arról, hogy hogyan ezt változott meg a közbeszéd, és nagyon, nagyon, nagyon érdekes,
1: ja, hogy átléptünk a...
0: Ír, azt írja, hogy azáltal, hogy bemondta hogy hitták az Orbán Viktornak azt a bankárját, aki kirúgott utána is az egész pénzt, majdnem elvitte? A Simicska. Vagy amikor a Simicskának hívták?
1: Igen, volt ilyen.
0: Amikor a Simicska kimondta, hogy UGZ, akkor utána, hogy ezzel tulajdonképpen a nép felhatalmazva érezte magát arra, hogy különböző nevekkel aggassa a politikusokat ilyen nagy tételben, és ilyenkor született meg ugye a Bajszosszar Áder Jánosra.
4: Az gyönyörű. Ezt
0: igen, szerintem is nagyon jól leírja a helyzetet, illetve hát aztán később ugye a patkányozás az MSZP részéről, meg a patkánykormány, ez a dehumanizálós részek, és aztán ugye ennek a poloskák, majd pedig ugye a szatyor fing, amelyik ugye abból a szempontból érdekes, hogy képes volt ez a Súlyog Tamás, talán igen, Súlyog Tamás képes volt reflektálni érdemben egy újságíróra.
1: Hogy ő maga behozza,
4: magát nevezte
0: meg. Tényleg annyira nyomtalan volt, tényleg mindegy. Ettől talán csak a Horváth Laci volt, aki képes volt a Szirmai Marcell, a Pogány indulóra reflektálni a Szívtatok már rendesen című felszólalását, örökre beégetve a magyar hip-hop történet.
1: Tényleg Horváth Laci bent van a parlamentben.
0: Bent. Igen, valaki nem ott lenne a helye bent, hanem a...
1: Igen, csak hogy róla nem nagyon hallani, vagy nem tudom.
0: Hát figyelj, onnantól kezdve, hogy ő nem kábítósz, hogy népbiztos.
1: Vagy esetleg ő is vár valami BID ajánlatra, vagy...
0: Lehet.
4: Nem BID, így BID, ezt nem tudom, hogy főleg tőled.
0: Vagy mondd ki, build your dream. Hogy lehet ilyen autónak? De hogy lehet ilyen nevet adni ennek az autónak? Borzasztó egyébként. És ki is van írva hosszan az egész izé.
4: De szóval nem mindig, valamelyiken csak a...
1: Na... Akkor köztársasági elnök megvan, kit kell még akkor?
0: Ennyi, Polt Péternek lekerült akkor a védettsége, tehát várható a bíróság elérángatása, neki azért van bőven. 1000 milliárdos ügyek bukkannak ki folyamatosan, Lázár János végül 200 milliárdra rövidítette meg a költségvetést az autópálya koncesszió esetében. 200 milliárd, az azt jelenti, hogy egy milliárd az 1000 millió, tehát az 1000 milliót szorzod meg 200-zal. Hogy amúgy mi történik itt? Szóval az, ami, tehát egy olyan dolgokra derül fény, amelyekről lehetett sejteni, de ezek nagy tempóban
4: mennek.
0: Egyelőre én még elégedett vagyok.
4: De hogy nincs is összefüggésben ez, amit most mondták, 200 milliárd, az, amit előre kifizettek Mohácsi hídra, ami szintén kb. Olyan.
0: Tényleg. Honnan volt ennyi pénz? Tehát, hogy ennyi pénz egyáltalán van a
6: Mohácsi híd, ami nincs meg.
4: Így van, előre kifizettek, szerintem ez a legjobb.
1: De ez megvan nektek, hogy valóságra vált,
4: hogy a híd nincs meg.
1: De nem, hogy volt ez a vicc, és hogy ez tényleg valóságra kelt nálunk. Ez arról szólt a vicc, hogy a görög, mit tudom én, polgármester elmegy a spanyol polgármesterhez, akinek meghívja magához, és ilyen hihetetlen jó háza van, meg minden, és kérdezi, hogy honnan volt ennyi lóvéd. Azt mondja, nézd ki az ablakon, látod a hídat? A hídat? Látom. Azt mondja, kétszer-két pályára kaptuk, mi kétszer egy sávra csináltuk meg, ebből lett a ház. És akkor egy év múlva elmegy a spanyol polgármester is a görökhöz, akinek valami hihetetlen luxusba úszó háza van, meg minden, azt mondja, honnan volt neked erre a pénzed? Azt mondja, nézd ki az ablakon, látod a hidat? Nem. Ennyi.
0: Ennyi, ez volt a Hitterítő című műsor. Egy hét múlva leszünk újra, mindenkinek kellemes nyár.
4: Lázár közepet kívül. Lázár meg örömmel rászállta magát.
0: Szerintem csinálta Lázár. Látod a hidat?
7: Így terveztem, hogy azonosíthatatlan legyek emberi faj számára. Igazából kiátszhatatlan, megfoghatatlan.
8: Már tol nem öregszem, meg kiforrott a karom, meg a skill, meg a stíló.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brokkata, azaz homokigatyás még hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye a homokigyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG. Július 18-án tartják a 44. Balatonátúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon, a déli partnál az úszók lába, a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes Bahat hajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak és 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a réfülő pipartot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Apollo 11, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu online felületen, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, és ezen a meleg nyári napon felvételről jelentkezünk, nyaralás miatt, és egyedül leszek ebben a műsorban. Űrtörténeti témát fogok boncolgatni. Ugye, ilyenkor rendszerint ez szokott történni, de hát ez elég kerek évforduló ad most erre teljesen jogos alkalmat, mégpedig az, hogy 55 évvel ezelőtt, hát igazából a pontos évforduló június 29-e volt, tehát akkor történt egy tragikus eset, az űrhajózás történetének a második olyan esete, amikor űrrepülés közben elhunyt az űrhajón utazó személyzet. A Soyuz 11 legénységéről van szó, Dobrovolszkijról, Volkovról és Pacajevről, teljes nevükön Georgi Dobrovolszkij, Vladislav Volkov és Viktor Pacajev űrhajósokról, akik egy 23 napos, akkoriban abszolút rekordnak számító űrrepülésről jöttek haza, és ez az űrrepülés, ez volt az, amikor emberek először éltek és dolgoztak ilyen sokáig egy űrállomáson, mégpedig a világ első űrállomásán, ami a Szaljut 1 nevet kapta. 1971-ben vagyunk tehát, és ezt az adást ennek a történetnek szentelem, ami kalandos tulajdonképpen, tehát nem csak ez a szörnyű befejezés az érdekesebben, hanem eleve, hogy miért ezek az űrhajósok voltak, miért ott, miért nem másokkal történt meg ez, egyáltalán nem egyértelmű, egyáltalán nem így kellett volna lennie, sőt, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, és talán az adás végére a hallgatóság is ezt így be fogja látni, hogy tulajdonképpen, hogyha azok utaztak volna ezen a repülésen, akiknek utazniuk kellett volna, akkor ez a tragédia alig, ha nem elkerülhető lett volna, nem következett volna be. Na de nézzük, miről is van itt tulajdonképpen szó. Hát először is csak maga az esemény, amitnek az évfordulójára emlékezünk. Ugye ez tényleg ez a Soyuz 11 leszállása volt. Ez úgy nézett ki, ahogy ennek egyébként lennie kell, és ez a manapság is így történik, annak idején sem volt ez nagyon másképp, hogy Karaganda közelében, karagandai területen, Kazahsztánban leszállt automatikus üzemmódban az űrállomásról visszatérő Szajúz űrhajó, kinyíltak az ejtőernyők, rádiókapcsolat nem volt az űrhajósokkal, de ez ugye teljesen normális is lehet, elég sokszor előfordul, hogy ilyenkor adáskiesés van. Azt ugye tudjuk eleve, hogy a légkörbe lépéskor, amikor a plazma kialakul az űrhajó körül, akkor nincs rádiókapcsolat, ez ugye természetes. Utána rendszerint rendre helyreáll a rádiókapcsolat, de nem mindig van ez így, tehát előfordulnak mindenféle technikai hikszerek, tehát nem utalt semmi arra, hogy valami brutális, tragikus dolog történt, hiszen kinyílt az ejtőernyő, az űrhajó a megadott helyen leérkezett, és már mentek az emberek nyitni a kereső alakulatok helikopterrel gyorsan odaértek, nyitották a kabint, és döbbenten vették észre, hogy a személyzet nincs életben. Ugye kívülről kinyitották a kabint, ugye ez sem triviális procedúra egyébként, mert a Soyuz kabint jellemzően belülről kell kinyitni, de lehetséges persze kívülről is kinyitni, és hát a három ülésben három halott űrhajóst találtak. Próbálkoztak újra élesztéssel, ugye most már nyilvánosak azok hát elég sokkoló felvételek, ahogy kivonzolják az űrhajósok testét, és próbálkoznak ott helyben mindenféle újraélesztéssel, de természetesen nem jártak-e sikerrel, hiszen a személyzet akkor már percek óta halott volt. Az történt, hogy egy szelep korábban kinyílt a felső légkörben, egy olyan szelep, aminek a kabin belseje meg a külső világ közti légnyomást kellett volna kiegyenlítenie, és ez természetesen nem az űrben kell, hogy kinyíljon, hanem akkor, amikor az űrkabin már az ejtőernyő alatt biztonságosan szépen lassan ereszkedik a Föld felé, már a troposzférában, ahol már jó sűrű a légkör, akkor automatikusan ki kellene nyílni ennek a nyomás kiegyenlítő szelepnek. Hát az a helyzet, hogy itt ez egy technikai hiba miatt már megtörtént. Sokkal magasabban. tehát valószínűleg nem tudjuk pontosan, hogy hol, de hát nyilván már percekkel korábban, konkrétan még az űrben volt a kabin, amikor kinyílt ez, és ez okozta a személyzet halálát. Egyes beszámolók szerint lehetett látni, mondják ezt azok, akik kiemelték a holttesteket az újraélesztés előtt, hogy az egyik űrhajós igyekezett azt a bizonyos szelepet elérni és betömni a hüvelykújjával, de hát nem járt sikerrel. Szóval ez sok kérdést felvet ez az egész történet, és hát egy tragikus napja az űrhajózásnak, ami hát kicsivel több mint 55 éve következett be. Mi vezetett ide? Hát ugye ezt sokféleképpen meg lehet közelíteni, és meg is fogjuk közelíteni, csak most itt beleugrottunk a történet kellős közepébe ezzel, hogy elmondtam, hogy hát mi is történt. Azt már is érezhetjük, hogy ez nem történt volna meg, hogyha az űrhajósok űrruhában lettek volna. Tehát ez egy olyan protokoll, amit éppen a Soyuz 11 tragédiája után bevezettek az orosz űrhajózásban, és ezt gyakorlatilag azóta folyamatosan így csinálják. Tehát az annyira jellemző szokol típusú űrruhákat, amik ugye ilyen ikonikusak, Farkas Berci is ilyenben volt fönt, meg azóta mindenki ennek az űrruhának kicsit fejlesztettebb, újabb változatában mentek föl, aki Soyuz űrhajón, vagy annak a későbbi változatain Soyuz T, TM, TMS, MS, mit tudom én, szóval sokféle alváltozat alakult ki az idők során a Soyuz űrhajónak, de mindegyik esetben ezután az 1971-es tragédia után ilyen szokol típusú űrruhában mennek föl, és jönnek le a személyzet tagjai, akkor is, hogyha egyébként persze a föld körül az űrállomáson nem űrruhában vannak, hanem ilyen kezeslábasban. De hát eddig a bizonyos repülésig, hát bizony 1964-től kezdve a szovjet űrprogramban egészen eddig a tragikus eseményig ugye az űrhajósok nem hordtak űrruhát, kivéve akkor, hogyha űrsétára kellett menniük. Ugye a Szokol amúgy nem egy űrséta szkafander, egy nyomásruha, de nem egy űrséta szkafander, azért az más. Hát szóval ez az egyik máig ható következménye ennek, hogy bevezették ezt az űrruhát, ezt az űrruhás szabályt, és érdekes, hogy az amerikai űrprogramban is megtörtént ilyesmi később. Ugye ott az volt, hogy a Challenger katasztrófa után vezették be, hogy a Space Shuttle-ön a felszálláskor és a leszálláskor űrruhát kell hordani. Hát a szovjetek ezt a leckét ugye ennyivel korábban megtanulták, mint egy 15 évvel korábban. Hát szóval ez volt, de Volkov, vagyis Dobrovolszkinak, Volkovnak és Pacajevnek tulajdonképpen ott se kellett volna lennie, ahogy erre már utaltam. És hát, hogy megértsük, hogy ez hogy történt, akkor most ugorjunk vissza a kezdetekig, vagy ennek a Szaljút programnak a kezdetéig. Ugye emlegettem, hogy ezt az első űrállomást, ami a világ első űrállomása, ezt Szaljútnak hívták. A Szaljút az díszlövést, tűzijátékot, ugye a szalút szóból tisztelgés, de ilyen díszlövés, tűzijáték jelentése is van, tehát ezt a nevet viselte az űrállomás. No, hát ez egy ilyen utolsó pillanatbeli ötlet volt, ugyanis magára erre az űrállomásra is hát olyannyira más nevet akartak neki adni, hogy mást festettek rá az oldalára. Tehát a képeken lehet látni, hogy amikor 1971 áprilisában felbocsájtották ezt az űrállomást, a sasszeműek kiszúrhatják a képeken, hogy rá van írva az űrhajós oldalára, az űrhajó, vagyis az űrállomás oldalára nagy fehér betűkkel, hogy Zárja, ami azt jelenti, hogy hajnal. Ez lett volna tehát a neve eredetileg ennek az űreszköznek. Ugye arról eltérnek a vélemények, hogy ez miért változott meg tulajdonképpen az utolsó pillanatban. Tehát annak ellenére, hogy ilyen, ez volt ráfestve a felküldött űreszközre, amikor bejelentette a TASZ, vagyis a távirati irodája a Szovjet Uniónak, hogy felment ez az űreszköz, akkor bizony már azt mondták, hogy a Szaljut ment föl, nem pedig a Zárja. Hát ugye itt több dolog van. Egyrészt, ugye akkoriban éppen nem voltak a legfelhőtlenebbek, hogy úgy mondjam, a szovjet-kínai kapcsolatok, és a kínaiak nem sokkal korábban felküldték egy műholdjukat, aminek szintén az volt a neve kínai nyelven, hogy hajnal. Úgyhogy egyesek szerint ez volt az, ami ott a pártvezetésben nem tetszett mindenkinek. Az is kétségtelen tény, hogy a start, az űrállomásnak a startja, ami ugye ember nélkül ment föl, 1971. április 19-én indult el végül az űrbe a Szaljut egy űrállomás, de az eredeti terv szerint éppen 1971. április 12-én kellett volna felmennie, ami nem más, mint Gagarin űrrepülésének, történelmi űrrepülésének, az emberiség első űrrepülésének a 10. évfordulója lett volna, és hogy ez a szalút, tehát ez a tisztelgés, dísztlövés, ez tulajdonképpen ilyen módon a Gagarin iránti tisztelgést jelképezés, hát hogy ezért lett ez a neve az űrállomásnak. Egy biztos, nem Zarja néven jelentették be, azért a Zarja név az azért visszatért később, hiszen a nemzetközi űrállomás elsőként felküldött modulja később, sokkal később, 1998 novemberében, az szintén a Zarja nevet kapta, és hát jelenleg is így hívják, úgyhogy jelenleg van egy Zarja űrállomás modul a föld körüli pályán. De hát a Szaljut egy néven vonult be a történelembe. Na de még visszább lépve, tehát azért a felbocsátás sem csak úgy a semmiből történt. Ugye a Szaljut egy nagyon érdekes kompromisszumos űrprogram, és ehhez meg kell értenünk, hogy mi történt a szovjet űrprogramban azután, hogy 1966-ban hát váratlanul elhújt a főkonstruktőr, Szergej Pavlovics Koroljov. Na most ugye, hogy kicsit kitekintsünk egy kicsit a popkultúrába, ugye éppen most mutatták be az első évadját annak a sorozatnak, amit úgy hívnak, hogy Star City, ezt lehet az interneten is megtekinteni, ami ugye a For All Mankind tévésorozatnak egy ilyen spin-offja tulajdonképpen, ami a szovjet nézőpontból mondja el azt a képzelt szovjet űrtörténelmet, ami abból indul ki, hogy mi lett volna, ha Szergej Koroljov, ez a zseniális főkonstruktőr nem hal meg 1966-ban, hanem még évekig él. Ugye nyilván abból indul ki ez az ötlet, hogy hát nem véletlenül ebben a műsorban is már többször kihangsúlyoztuk, hogy ez a főkonstruktőr halála, ez egy tényleges fordulópontot jelentett a szovjet űrprogramban, mert ő egybe tudta tartani az egészet, és egyszerre csúcs szupermenedzserként és brilliáns mérnökként egyszerre tudott mindent kézben tartani. Ugye hát ilyen ember nem nagyon született azóta sem, tulajdonképpen az űrkutatásban sehol sem, és hát ugye Koroljov elvesztése egy nagy tragédia volt, annál is inkább, mert ugye ahogy ez lenni szokott, hát akkor elkezdtek marakodni ott a versengő potenciális utódok. Na most itt nagyjából úgy húzható meg egy ilyen törésvonal, ami ott a Koroljov halála utáni években kialakult, hogy volt a Misin-féle gárda és a Cselomej-féle gárda. Na most ez az utóbbi, ez kilobbizta, hogy legyen neki egy katonai űrprogramja, amit ők fejlesztenek, egy teljes, tulajdonképpen egy külön űrprogram. Tehát a Szovjetunióban ez időtájt kettő külön űrprogram kezdett el létezni a Koroljov utáni időszakban. Ebből az egyik, az tényleg inkább a katonás vonal felé hajlik. A Cselomej volt a proton hordozó rakétának az atya, ami hát tulajdonképpen a legerősebb, ténylegesen működő és üzemszerűen jól működő szovjet rakéta. Ugye építették az N1-et a holdutazáshoz. No, nem a Cselomejék, hanem azt a Misinék, a másik csapat építette. De az N1 hordozórakéta az ugye mind a négy startja alkalmából felrobbant. És aztán sokkal később lett az Energia hordozórakéta, ami tökéletesen működött, de csak kettőször repült, és aztán összeomlott a Szovjetunió. Szóval az sem vált igazából így rendszeresen használtá, vagy hát, hogy mondjam, csak üzemképessé, de a Proton nevű az abszolút, ugye a Protont tehát azért hívják Protonnak, mert az első hasznos teher, amit ez a hordozórakéta felvitt, az egy kozmikus sugárzás kutató 12 tonnás műhold volt, a Proton 1. És akkor hát ekkor ez volt a szokás, hogy körülbelül ez volt a divat, hogy hát a rakétáknak maguktól ilyen kódjele volt, hogy mit tudom én, N1, vagy valami, de aztán ugye elnevezték ezeket a rakétákat, rendszerint az első terhükről, amit fölvittek, úgyhogy, és mivel hát ugye a proton sugárzáskutató műhold ténylegesen a napból jövő protonokat vizsgálta, ezért ez a név ez így ráragadt erre a hordozó rakétára is. Hát szóval, hogy ez a helyzet, hogy a proton hordozórakétát a Cselomej fejlesztette ki, ami tehát a legerősebb üzemszerű hordozórakétája volt a Szovjetuniónak, ami tényleg jól ment, és ez volt alkalmas arra, hogy például űrállomás modulokat illetve egy úgynevezett TKS nevű nagy szállító űrhajót felvigyen. Na most ugye ez volt a terve neki, tehát hogy a kozmikus sugárzás kutató műhold felküldése a Proton rakétával az nyilván csak egy teszt volt valójában. A rakétának a megnagyobbított plusz gyorsító fokozattal felszerelt változata a Proton K volt az, ami alkalmas volt arra, hogy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy ilyen akár 20 tonnás, de mondjuk ilyen 18-19 tonnás dolgokat felküldjön alacsony földkörüli pályára. Na most a Csellomai féle űrprogramban tehát az szerepelt, hogy egy ilyen ember nélkül felküldött űrállomás, aminek Almaz, vagyis Gyémánt lett volna a neve, vagy ilyenek egész sorozata, tehát ez lett volna az Almaz katonai űrállomás sorozat, ezeket küldték volna föl Proton hordozó rakétával. És utána, amikor ezek szépen fölmentek, felment volna hozzájuk a személyzet, a szintén a Proton hordozó rakétára szerelt, szintén benne a nagy TKS szállító űrhajóval, amit hát tulajdonképpen valamilyen Apollo-szerűségnek mondanám, tehát a Szajúznál lényegesen nagyobb űreszközről van itt szó. Mint hogy egyébként, ha már amerikai hasonlatokat keresünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a Proton K hordozó rakéta, az nagyjából az amerikai Saturn 1B-vel állítható párhuzamba teherbírás tekintetében, amivel ugye mondjuk az Apollót földkörüli pályára lehetett állítani. Nem lehetett az Apollót elküldeni a Holdra a Saturn 1B-vel, ahhoz ugye nagyobb, ahhoz a Saturn 5 kellett, a nagy testvér, de földkörüli pályára lehetett állítani a Saturn 1B-vel az Apollót, ami egy benga nagy űrhajó volt, sokkal nagyobb, mint a Szajusz. Na hát ennek a szovjet megfelelője lett volna ez a bizonyos TKS szállító űrhajó, amivel a személyzet fölment volna, összekapcsolódott volna az Almaz űrállomással, átszálltak volna, és ott bizony katonai programot hajtottak volna végre. Ez a katonai program elsősorban persze földmegfigyelési program volt, nagy távcsövekkel alacsony pályáról ugye fényképezni az amerikai, meg NATO, meg egyéb ilyen katonai objektumokat. Ugye ezt nem a szovjetek találták először ki, vagy hát lehet, hogy ők először találták ki, de az amerikaiak is kitalálták ugyanúgy a 60-as években, hogy ilyen kell. Ugye ez volt a Manned Orbiting Laboratory, vagyis emberes földkörüli laboratórium álnéven Amerikában tervezett űrállomás, ami aztán sose valósult meg. Egyszerűen azért nem valósult meg, mert a Amerikában 1969-ig ugye tervezték ezt a programot, kiválogattak hozzá űrhajósokat. Ugye ezt nem a NASA csinálta értelemszerűen, hanem a légierő, meg a CIA tulajdonképpen. Tehát a hírszerzés, meg a légierő közös programja volt ez. Na de hát az a helyzet, hogy ők aztán realizálták, hogy most már oda jut a technika, hogy nem kell igazából a kémműholdakra ember. Tehát valójában már az automatikus kémműholdak elérték a 60-as évek végére azt a szintet, Amerikában legalábbis, hogy úgy döntött, hogy hát ilyen űrállomásokra nincs szükség, és ezért a MOL, Manned Orbiting Laboratory program, ez igazából félbe maradt. Ehelyett ugye nagy erőkkel fejlesztették tovább a Keyhole, vagyis kulcsjuk sorozatnak a megfigyelő műholdjait, amiknek ugye olyasmi műholdakat kell elképzelni ebben a sorozatban, amik ugye a Hubble űrtávcsőre hasonlítanak, csak éppen lefelé néznek, és hát nagy felbontású képeket készítenek, amiket rádión küldik le. Mert a szovjeteknél ez nem volt ilyen szinten még ez az adattovábbítási technika, meg a digitális kép készítés és képtovábbítás, úgyhogy bizony ők hát még csinálták ezt az Almaz programot, és tulajdonképpen valamilyen hibrid módon meg is valósult, csak nem úgy, ahogy ezt a Csellomai szerette volna. Ugyanis, hát éppen akkor, amikor az amerikaiak 1969-ben leszálltak a Holdra, azzal tulajdonképpen kimondták egyrészt a Szovjetunió holdprogramjának, értsd emberes holdprogramjának a halálos ítéletét. Azt mondták, hogy hát igen, a mi rakétáink, a Holdra szálláshoz szerezett rakétáink mindig felrobbannak, az amerikaiak meg eljutottak a Holdra. Hát ugye csinálták a szovjetek még egy darabig azért az N1 programot, nyilvánvaló volt korábban is, hogy le vannak maradva az amerikaiakhoz képest, tehát úgymond bízhattak benne, hogy esetleg az amerikaiaknál beüt egy X-er, ami mondjuk egy-két évvel visszaveti az Apollo programot, és akkor hát nyílt volna egy reális esély arra, hogy mondjuk a szovjetek beelőzzenek valamiben itt-ott, ugye? Na de, hát ugye volt az az N1 hordozó rakétát fejlesztő csapat, illetve hát még a korojovi örökségből ugye megépült a Szajuz, és az őt szállító hordozó rakéta, ami ugye egy kisebb, tehát a Szajuz egy 7 tonnás űrhajó, az nem egy ilyen 18 tonnás monstrum, hanem egy 7 tonnás kisebb űrhajó, és egy kisebb, de nagyon megbízható rakétával, ami meg a Koroljov által kifejlesztett R-7 rakéta volt. Ugye ez az egyetlen dolog volt, ami addigra már elkezdett működni. Hát az se volt egy egyszerű menet, hiszen tudjuk, hogy a Szajuz űrhajó 1967-es első repülésekor Vlagyimir Komarov, hát szintén tragikus halált halt, ugye, mert nem nyílt ki rendesen az ejtőernyője, de hát azon a repülésen volt mindenféle egyéb probléma, amiről egyébként egy Várhegyi Zsolttal csináltunk néhány évvel ezelőtt egy 2 epizódos szokolébresztő párt, úgyhogy a Vlagyimir Komarov tragédiára ott nyugodtan utána lehet járni szokolébresztő archívumban, akár a YouTube-os parallaxisos felületen, akár a tilos archívumban, de hát meg nem mondom egyébként, hogy az hanyas epizód volt, szóval elnézést, de ez volt róla szó. Szóval, hogy az sem indult döccelőmentesen, de aztán 1968-ban, 69-ben már azért elkezdett úgy beindulgatni a Szajusz program, akkor is volt néhány meleg helyzet, de azért ott több ember nem halt meg, egészen ugye a adásunk témájául szolgáló Szajusz 11-ig. Szóval az működött, ez a Szajusz űrhajó. A TKS az nagyon-nagyon csúszott a fejlesztés, és hát az amerikaiak meg leszálltak a Holdra. És akkor a politikai irányelv azt mondta, hogy jó, akkor, hát akkor nézzük, miben lehet beelőzni az amerikaiakat. Olyasmivel, amit amúgy magunktól is csinálnánk, csak csináljuk egy kicsit gyorsabban, meg átgondoltabban. Magát Brezsnyevtől jött amúgy a direktíva, aki már ugye akkor persze bőven már 1964-től kezdve a Szovjetunió kommunista pártja a központi bizottságának főtitkára volt, vagyis hát az egész Szovjetunió korlátlan ura gyakorlatilag, és hát az ő emberei mondták, hogy ne létezzen itt két űrprogram, a Cselomej-féle proton rakétákkal, almazűrállomással, TKS űrhajóval dolgozó, meg a Mishin-féle, ami a Szajuz, működő Szajuz űrhajókon alapul, meg hát a kevésbé működő N1 holdrakétákon, hanem akkor gyúrjuk össze mindenből azt, amit lehet. Hát a Cselomej persze nem örült, mert Cselomej szerette volna kisajátítani az egész szovjet űripart, tehát lenyelte a keserű pirulát, és ugye ennek a hát kényszerházasságnak lett egyrészt az eredménye az is, hogy végül is a Szajuz űrhajóknak egy módosított változatát tették rá a proton hordozó rakétára, és így történtek azok a repülések, amik azt célozták még 68-69-ben, hogy a szovjetek, de ugyan a proton az kicsi ahhoz, hogy embereket leszállítson a Holdra, de hogy az elég lett volna ahhoz, hogy emberek körbe repüljék a Holdat. Tehát egy ilyen hibrid dolog, tehát a Cseromáj rakétájára rátették a koroljovi örökségből származó Szajuznak egy ilyen kikönnyített változatát, és az volt a terv, hogy ezzel gyorsan, alattomosan, még hát ha nem is tudnak leszállni a Holdra, de még azelőtt megkerülik a Holdat, hogy az amerikaiak egyáltalán a Hold közelébe tudnának jutni, és akkor ez egy szovjet elsőség. Az Apollo 8-at kellett volna ehhez megelőzni, ugye, hiszen az Apollo 8 68 karácsonyán juttatott el először embereket a Hold körüli pályára. Na most erre a repülésre ki is nevez,

startengedély nem jött meg, túl kockázatosnak ítélték ezt a repülést, tekintve, hogy a korábbi ember nélküli próbák csak mérsékelt sikerrel jártak, úgyhogy végül úgy döntöttek, hogy nem. Úgyhogy így járt Leonov, és így járt az egész szovjet emberes Hold program, tehát nem csak, hogy a Holdra, a mindig felrobbanó N1-jel, de még a viszonylag megbízható Protonnal a Hold közelébe se tudtak eljutni a szovjetek. Hát ez egy keserű pirula volt, és ugyanakkor azonban azt mondták, hogy jó van, utána ment az Apollo 8, akkor arra jutottak, hogy most ezek után már tényleg nincs értelme még a Hold körberepülésével próbálkozni, amikor az amerikaiak már mindjárt leszállnak a Holdra, úgyhogy ezt a projektet úgy szépen elhalasztották. Úgy értve, hogy hagyták elhalni. Tehát nem úgy elhalasztották, hogy eltolták időben, hanem hogy szépen leépítették és kivezették. Még volt egy-két ember nélküli tesztrepülés, hogy elhasználják a megmaradt hardvert, de arra már nem raktak embereket, és nem is terveztek. Na, de a másik nagy összeházasítás az az volt, hogy rendben, akkor menjenek a Cselomeiék által fejlesztett almaz, vagyis gyémánt fedőnevű űrállomáshoz hasonló konstrukciók, menjenek fel az űrbe, de ne a TKS szállító űrhajó látogassa őket, ne azon menjenek fel a személyzetek, mert az úgyis sok időbe telik, amíg azt még kifejlesztik, és ugye a Cselomeiék ebben le voltak maradva, hanem azokat is a jó öreg Szajúz űrhajókkal látogassák meg. Na és hát ebből lett tulajdonképpen a Szaljut program, de azért még csavartak rajta egyet, mert mint mondtam, az Almaz az katonai űrállomás lett volna, de közben felmerült, hogy hát kéne csinálni egy tisztán tudományos űrállomás programot is, és ehhez bizony felszólították a Cselomei féle tervezőirodát, hogy hát az Almazoknak a terveit adják át, és a másik, a Misin féle tervezőiroda pedig hát dolgozza át ezeket a terveket, és ebből a hibrid megoldásból született az első polgári űrállomás gondolata, ez a DOSZ, a polgári űrállomásnak a rövidítése, de hát az nem azt jelenti, hogy polgári űrállomás, hanem azt jelenti, hogy Dobgovremennaja, ugye Vremja hosszú idejű, orbitálnaja stancia, tehát egy hosszú idejű űrállomás, földkörüli űrállomás, ez a DOSZ. Ez ilyen, hát fedőnév, nem fedőnév, mert a Szaljut volt a fedőnév, de hogy ilyen kódnéven futottak a polgári űrállomások, amik tényleg úgy készültek valójában az elején, hogy a váza az tényleg a Cselomeiék által megtervezett katonai űrállomás test volt, de ezzel sok mindent átdolgoztak rajta. Például, hogy hova kapcsolódik az űrhajó, azt áttették az egyik végéről a másik végére. A Szajúz technikájából átvettek egy csomó mindent, például a Szajúznak a hajtóműveit, a Szajúz hajtómű egységet rászereltek a végére, illetve hát az első változatban, ami ez a Szaljut egy néven híresévelt űrállomás lett, még a Szajúz napelem tábláit is rászerelték, tehát az sem az eredetileg az Almazra tervezett napelem táblák voltak rajta, hanem az is ilyen hibrid megoldás volt, összetákoltak valamit, és akkor ez lett az első polgári űrállomás, és akkor azt mondták, hogy hát ez egy jó dolog lesz így, mert ezzel meg lehet előzni az amerikaiakat, egy területen, ami hát nem a Hold, mert arra már lekéstünk, de hogy a hosszú távú űrrepülések lehetősége, illetve hát ennek a tudásnak a megszerzése, meg hát a földkörüli pályának a népgazdasági hasznosítása, meg persze a tudományos hasznosítása, ez olyasmi, amiben a Szovjetunió előre törhet. Ugye az amerikaiak is terveztek űrállomást, ezt nem is titkolták, ez lesz aztán a Skylab program, ami 1973-ban vált valósággá, de hát azt az Apollo Hold repülések utánra tervezték, nem párhuzamosan, tehát akkor a szovjeteknek úgy felcsillant a szemük, hogy akkor itt most egy területen, fontos területen lehet előzni az amcsikat, és hát így is lett. Tehát akkor így jött ez, hogy végül is a Cselomei féle katonai űrállomás program, meg a Koroljovi Szajúz program összeötvözése tette lehetővé ezt a rövidítést tulajdonképpen. Mert hát, hogyha az almazokról lett volna szó, meg a TKS szállító űrhajókról, akkor azok tényleg évekkel később lettek volna csak készen.

0: És valójában egyébként részben meg is történt ez, tehát azért vegyük észre, hogy például a Szaljut 3 és a Szaljut 5 néven repült későbbi szovjet űrállomások, azokról azt hitte mindenki annak idején, vagyis hát aki elég naív volt, az azt hihette, hogy azok is tudományos űrállomások, mint a Szaljut 1 vagy a Szaljut 4 típusúak voltak, de a Szaljut 3 és a Szaljut 5 azok valójában almaz típusú katonai űrállomások voltak, viszont azokhoz és a Szajuz űrhajókat küldték föl. Viszont azok cserébe viszont tényleg a Csellomály-féle eredeti űrállomás konstrukciók voltak, még gépágyú is volt rájuk szerelve, meg olyan kis kabin, amiben le lehet küldeni a filmeket. Ugye? Tehát az ő, mert hogy ugye fontos, hogy időben eljussanak a földre, mondjuk, hogyha éppen katonai helyzet van, úgyhogy például a Szaljut 3-on és 5-ön, amik ugye ilyen almaz űrállomások voltak valójában, azokon voltak ilyen kis filmkapszulák is, amiket le lehetett küldeni. Na most az az igazság, hogy egyébként a nyugati megfigyelők azért hamar rájöttek, hogy azok valószínűleg katonai űrállomások, mert hogy pont a Szaljut 3 és a Szaljut 5 azok magasabb inklinációjú pályán, meg alacsonyabb pályán voltak, tehát olyan pályán, ami egyrészt közelebb van a Föld felszínhez, hogy jobban lehessen fényképezni, meg hogy az egyenlítővel nagyobb szöget zár be a pálya azért, hogy olyan területeket is le lehessen fényképezni, amik katonailag érdekesek, de mondjuk jó éjszakon vagy nagyon télen vannak. Ugye mind a kettő rendkívül gyanús, tehát egyébként a nyugati elemzők azok nem csak a CIA, hanem az ilyen magán űrőrültek is már elég korán rájöttek, hogy hát valószínűleg ez most nem véletlenül megy másmilyen pályára az az űrállomás, hanem hogy az katonai programot hajt végre. Szóval igazuk is volt, tehát ilyenek is belekerültek a Szaljut programba, de mondom, ez később lesz, az a Szaljut 3 és a Szaljut 5, azok megvalósult almaz űrállomások valójában, és viszont a Szaljut 1 az nem ilyen volt, hanem a DOSZ sorozat keretében készült el, és hát ugye csúszott a start, de hát nem olyan vészesen. Ugye mondtam, hogy 1971. április 12-ére, tehát konkrétan a Gagarin 10 éves évfordulóra akarták időzíteni, ugye ez nem jött össze, de hát néhány nappal később 19-én megtörtént, néhány kis technikai gigszer volt Bajkonurban, igazából említésre sem érdemes, és hát az volt a terv, hogy 4 nappal később el is indul hozzá az első személyzet. Ugye ez az első személyzet, ez a Soyuz 10 fedélzetén indult volna el, és hát el is indultak. A fedélzetén Vlagyimir Satalovval, Alekszej Jeliszejevvel és Nikolaj Rukavisnyikovval. Most ezek rengeteget foglalkoztatott csávok voltak, ez a Satalov meg a Jeliszejev. Ugye, tehát mind a ketten az elmúlt, ugye 71-et írunk ilyenkor, tehát 1971. április 22-én indult el végül a Soyuz 10, és hát az a helyzet, hogy ilyen, tehát szerintem azóta sem volt, tehát hogy a Satalov és a Jeliszejev az 1969-ben fenn voltak az űrben kétszer, és akkor 71-ben fel voltak most még egyszer. Tehát, hogy ilyen nagyon sokat foglalkoztatott űrhajósok voltak, aztán utána nem repültek többször, de érdekes, hogy ők akkor nagyon, nagyon bizé benne voltak a pixisbe, úgy látszik. Ugye nyilván azért kellett az ő szaktudásuk, mert ők ott voltak a fedélzeten 69-ben, amikor először történt olyan, hogy két ember vezette űrhajó összekapcsolódik egymással, ugye az volt a Soyuz 4 és 5 1969. januárjában. Hát ugye most is ugyanez a tudás kellett, hiszen ugye az űrhajónak, a Soyuz 10-nek föl kellett mennie a földkörüli pályára, megtalálnia ezt a Szaljut 1 nevű, de valójában Zarja nevű, de valójában DOSZ 1 jelű polgári űrállomást, és összekapcsolódni vele. Hát a megközelítéssel nem is volt baj egyébként, de hát sajnos nem megmakacsolta magát a dokkolórendszer, tehát oda ment az űrhajó, összekapcsolódott az űrállomással, de az úgynevezett hard docking, tehát amikor már, tehát van a lágy összekapcsolódás, amikor ugye van a aktív meg a passzív űreszköz, és az aktív és a passzív dokkoló, ez esetben a Szaljut a passzív, az a mama, úgymond, és a papa dokkoló, az volt rajta a Szajuzon, ugye az egy ilyen kiálló bot, és egy kúp van a Szaljutnak az oldalán, és amikor a bot belemegy a kúpba, akkor már megtörténik a dokkolás, de van még mindenféle mechanizmus, ami összehúzza ezt, behúzza a botot tulajdonképpen, hogy a két űrhajó úgy rendesen egymáshoz legyen szorítva, és ugye utána történhet meg a nyomás kiegyenlítés, meg az átszállás. Na most ez nem jött össze, úgyhogy ők 5,5 órán át ott maradtak szegények összekapcsolódva a szaljuttal, próbálkoztak, de nem sikerült átszállniuk, pedig ők azt tervezték, hogy 3 hetet ott el fognak tölteni az űrállomáson, tehát ők is rendesen felkészültek a tudományos programra. A Szojusz 10 személyzete, tehát még egyszer Satalov, Jeliszejev és Rukavisnyikov, de hát nem jártak sikerrel, vissza kellett jönniük. Hát kész szerencse, hogy le tudtak válni, mert ilyenkor az is előfordulhat, hogy beragad ez a botos, dokkoló fej, és hát akkor baj van. De sikerült leválasztani a Szojusz űrhajót, és visszajöttek, de hát ugye 2 napos űrrepülést sikerült ezzel csak abszolválni, úgyhogy hát eléggé elszomorodtak. Tehát itt nem sikerült. Na most egyébként hozzátartozik, hogy a szovjet űrprogramban ez lett volna az első eset, amikor ilyen átszálló ajtó van a dokkolón. Tehát ugye emlegettem, hogy pont a Satalov meg a Jeliszejev ott volt 69-ben, amikor 2 emberes űrhajó összekapcsolódott egymással, a Szojusz 4 és 5. Ez így is történt, és például Jeliszejev át is ment az egyik űrhajóból a másikba. Na de hogyan tette ezt? Hát űrsétával, mert a szovjetek akkor még, tehát 2 évvel korábban még nem rendelkeztek azzal a technológiával, hogy ami ma már ugye természetes, hogy összekapcsolódik a 2 űrhajó, és akkor magát a dokkoló berendezést ki lehet szerelni, és akkor keletkezik egy ilyen átjáró, amivel az egyik űrhajóból a másikba szépen elegánsan át lehet lebegni. Ugye ezt az amerikaiak és az Apollo programhoz dolgozták ki először, és hát a szovjetek viszont nem dolgozták ki, még a maguk Hold programjában is úgy volt a terv egyébként, hogy a szovjet ember az úgy ment volna a Holdra, hogy űrsétán száll át az anyaűrhajóból a Holdcomba. Nem olyan kulturáltabb, mint az amerikaiak. És hát a Szojusz 4-5-nél is így volt, viszont az űrállomásra már végre a szovjetek is kidolgozták az Apollóra megszólalásig hasonlító ilyen átjáró rendszert. De hát ezt nem lehetett kipróbálni ugye a Szojusz 10-en, hiszen nem sikerült ez a kemény dokkolás, úgyhogy ez egyelőre váratott magára. Viszont azt mondták, hogy oké, rendben, hát akkor eljött a következő személyzet ideje. Most a következő személyzet ideje az persze azért valamivel később, 2 hónappal később jött el, ami azt jelenti, hogy hát fel kellett gyorsítani a programot. Ugye volt ennek a Satalov, Jeliszejev, Rukavisnyikov személyzetnek természetesen egy tartalék személyzete is, és akkor a korábban emlegetett Alekszej Leonov itt jön be megint a képbe, mert hogy ez a tartalék személyzet volt nem más, mint a Leonov, Alekszej Leonov, aki egyébként ugye arról is híres, ezt lehet, hogy nem mondtam, de azon kívül, hogy ő lett volna az első szovjet ember, aki körberepüli a Holdat, ő volt konkrétan 1965-ben a világ első űrsétálója. És hát addigra már, a 70-re már ő maga, már a szovjet űrhajós csoportnak a vezetője volt, tehát konkrétan ő lett a fő űrhajós valójában, de nem teljesen ő döntött el, hogy ki repül, tehát nem saját magát jelölte ki például, amikor repült, hanem csak az volt a dolga, hogy mondjuk a többiek felkészítését irányítsa. Ezt egyébként pont a 1970 elején kapta meg ezt a feladatot, mert az űrhajós csoport korábbi vezetője Pavel Beljajev volt, aki azonban egy ilyen, hát valamilyen bélgyulladás, vagy valami miatt perforált vakbél, vagy valami miatt nagyon, nagyon hamar elhunyt. Talán 45 éves korában, vagy valami ilyesmi, és akkor így került a Leonova az űrhajós csoport élére, úgy kb. 20-an dolgoztak alatta, abban a keretben, és ugye akkor rögtön azt a feladatot kapta, hogy hát akkor válasszon ki 4-3 fős személyzetet, akik a Szaljut programra készülnek föl. Ugye a Szaljut programra felkészülés az egyébként nem egy triviális dolog, már csak abból a szempontból sem, mert addigra nyilvánvalóvá vált, hogy a hosszú távú űrrepülésnek az élettani hatásai azok nem, azok hát elég trükkösek lehetnek, és elég félelmetesek. Nem sokkal korábban, 1970-ben volt, hogy a rekordhosszúságúnak számító 18 napig tartó Szojusz 9 űrrepülésről visszajött a személyzet, Andrián Nyikolajev és Vitali Szevasztyanov űrhajósok, és teljesen le voltak gyengülve. Sőt, ugye, hát Azt írja a Remes Péter, űrorvos, akinek hát olyan forrásokra is van rálátása, ami nekünk nincs, mert ezt máshol nem olvastam, de neki készséggel elhiszem, hogy a Nyikolajev a 18 napos repülés után, ami ugye nem űrállomás, mert akkor még nem volt, egyetlen egy pici szajúzűrhajóban keringtek a Föld körül szépen 18 napon keresztül, és visszajöttek, és hát nem, hogy nem tudott lábára állni a Nyikolajev, hanem hogy konkrétan újra, hogy talán a szívét újra kellett indítani, meg ilyesmit. Tehát egy elég komoly szív problémákkal jött vissza. Szóval igen, ilyesmik voltak, és ez ugye csak arra hívta fel a figyelmet, hogy a hosszú távú repülés az bizony-bizony, hát egészségügyileg ugye nem triviális következményekkel járhat, és hát ekkor jöttek azok az ötletek, hogy hát igen, amikor az ember így több hetet van fönt, no pláne hónapokat, akkor ugye fontos, hogy legyen testedzés, hogy a csontritkulás, izomsorvadás, vagy ilyen kardiovaszkuláris csúnya dolgok, mint ami a Nyikolajevvel történt, ezek hát minél kevésbé viseljék meg az űrhajóst. Szóval, egy biztos, ezt a felkészülést a Leonov nyakába varták, és ugyanakkor ugye berakták a Satalov Jeliszejev Rukavisnyikov tartalék személyzetének, és ez a tartalék személyzetet úgy nézett ki, hogy a Leonov volt a parancsnok, a kutató űrhajós, vagyis hát fedélzeti mérnök, az a Valeri Kubászov volt, és ott volt még Piotr Kologyin, aki a személyzet harmadik tagja volt, és mivel, hogy ők voltak a Szojusz 10 tartalék személyzete, ezért azt mondták, hogy akkor ők lesznek a következő személyzet, mert ők már úgyis kívülről belülről ismerik az űrállomást, meg mindent tudnak, és akkor a Szojusz 11 a következő lesz az, ami ismét megkísérli ezt a repülést. Addigra már rájöttek, hogy mi volt a baj ezzel a dokkoló szerkezettel, úgyhogy azt mondták, hogy oké, okay, júniusban indul a Szojusz 11, és akkor ti fogjátok megcsinálni a nagy 23 vagy 25, akár 28, hát attól függ, hogy sikerül, de az ilyen hosszú távú űrrepülést. Na most egyébként ilyen fun fact, hogy mivel hogy a Leonov eleve gondolhatta, hogy a Szojusz 10 esetleg valami miatt tartalék személyzetet kell felküldeni, vagy azt is gondolhatta, hogy majd a Szaljut egyre mennek más űrhajók is, és a következőnek úgyis ő lesz a parancsnoka. Na mindegy, a lényeg, hogy a Szaljut űrállomást úgy küldték fel, hogy a Leonovnak rajta voltak a cuccai. Tehát, hogy konkrétan a személyes tárgyai benne voltak az űrállomásban, amit egyébként gyönyörűen jópofán leír az David Scott-tal, az amerikai űrhajóssal közösen írt regényük, vagy hát ilyen memoárjukban, ugye Scott és Leonov közösen írták a Two Sides of the Moon, a Hold két oldala című remek könyvet, és amiket most mondani fogok, azok többnyire onnan származnak, tehát ezek Leonov visszaemlékezései. Azt írta, hogy ugye Leonov egyébként űrfestő volt, és nagyon szeretett rajzolni zsírkrétákkal is, az űrben is, és ugye nagyon tervezte, hogy majd amikor újra fölmegy az űrbe, akkor majd ott, és főleg egy űrállomáson nyilván lesz több ideje, mint a Voszhod 2 kétnapos küldetésén volt 1965-ben, szóval, hogy akkor majd ott műalkotásokat fog létrehozni, és tényleg a Leonov az képzőművészeti főiskolára is mehetett volna, sőt, aztán ment is, de aztán végül mégis átcsábította a vadászpilótaság, de hát ő tényleg egy jegyzett művész volt, tehát kiállításai voltak már korábban a Leonovnak. És aztán persze ő lett az űrfestő, mert hát ugye az tényleg elég kuriózum, hogy egy űrhajós, aki saját élményeit meg tudja festeni, úgyhogy közben még jól is fest. Szóval a Leonov elintézte, hogy úgy ment föl az űrállomás, még 71 áprilisában, hogy egy dobozkában ott voltak az ő zsírkrétái, meg a mappája, meg a papírjai, meg ilyesmi, tehát, hogy azokkal majd ott tudjon ott szépen alkotni, hogyha esetleg úgy alakul, hogy ő megy föl a Szaljutra. És hát egyébként meg is vádolta őt a Mishin, a főkonstruktőr, amikor azt tapasztalták, hogy fölment az űrállomás, de akkor még nem volt rajta ember, de bekapcsolták a fedélzeti rendszereket, és hát azt látták, hogy a ventilátorrendszer az valahogy nem működik, tehát hogy a légáramoltatás a fedélzeten az nem működik úgy, ahogy annak működnie kéne, az adatok szerint, és hát akkor meggyanúsították, hogy a Leonovot, hogy biztos az ő zsírkrétái sodródtak oda, hogy elnye-bennye. Hát a Leonov hiába mondta, hogy be volt dobozolva a zsírkréta, biztos nem az volt, aztán később kiderült, hogy tényleg nem az volt, De mindegy, szóval ez egy ilyen kis sztori, amit leír a Leonov. A lényeg, hogy a Szajusz 11-re, tehát kijelölték őket, Leonov, Kubászov, Kolodjin. Megint megtörtént Leonovval az, ami a Hold körberepülése nevű 1968-as balhéban megtörtént, hogy leutaztak Bajkonurra és várták a startengedélyt. Igen ám, de közben a Kubászov beteg lett, tehát hogy ilyen tüdő problémára kellett panaszkodni, kezdett panaszkodni. Ma már tudjuk, hogy az volt, hogy ott Bajkonurban permetezték a fákat, és valahogy arra a permetezőszerre a Kubászov allergiás volt. De nem lehetett tudni, hogy most vajon ez nem egy vírusfertőzése, amit majd esetleg a személyzet másik két tagja is elkap. Úgyhogy akkor elkezdték vakargatni a fejüket az űrorvosok. Először, és akkor most néhány nappal a start előtt járunk, az az ötlet született, hogy a tartalék személyzetből a Kubászov helyére beteszik a tartalékot, aki nem más volt, mint Vlagyiszláv Volkov, aki már megjárta a világűrt egyszer, szintén 1969-ben, a Szajusz 7 fedélzetén megjárta a világűrt, a Vlagyiszláv Volkov, tehát akkor úgy nézett, néhány napig úgy tűhetett, hogy úgy fog kinézni a személyzet, hogy Leonov, Volkov, Kolodjin. Na most, de persze hát azért az űrorvosok elkezdtek úgy tanakodni, hát jó, de mi van akkor, hogyha a Kubászov az tényleg vírusfertőzött, és ezt átadta a többieknek is, csak rajtuk még nem jött ki, hiszen hát ők mégis egy légtérben voltak, hát napok óta. Oké, hogy karanténban, mindenki más körülöttük, mit tudom én, aki hozzájuk ért, az maszkban volt, meg minden, de ők hárman, ugye végig egy légtérben voltak, volt, hogy egy pohárból ittak például, mit tudom én, úgyhogy addig-addig gondolkoztak az űrorvosok, még végül az a döntés született, hogy ne csak a Volkovot tegyék át, hanem hogy az egész személyzetet cseréljék ki, és így kerültek bele a jóval kevesebb kiképzéssel rendelkező tartalék személyzet tagjai is a csapatba, tehát ebben a pillanatban Leonovéknak azt mondták, hogy hát bocsi, srácok, majd mentek legközelebb, teljesen ki voltak akadva, főleg a Kolodjin, aki ugye először ment volna az űrbe, és hát a sors furcsa fintora, hogy később sem ment az űrbe, tehát ez lett volna neki a lehetősége fölmenni a világűrbe, de hát ez nem jött össze. Ehelyett legnagyobb meglepetésükre, és hát kicsit félelmükre, mindössze 11 órával a start előtt úgy alakult, hogy Dobrovolszky, Volkov, akiről már beszéltünk, és Viktor Pacajev, tehát Georgi Dobrovolszky, Vlagyiszláv Volkov és Viktor Pacajev lett a személyzet, de még egyszer, ez így kevesebb, mint fél nappal a start előtt dőlt el. És látszik, Leonov írja ugyanebben a könyvében, hogy hát látszott is az ijegység a személyzet tagjain, például készített is egy ilyen kis grafit rajzot a start előtt a Pacajevről, a Pacajev szemei című, azt mondta, hogy tényleg félelmet, és hát valamiféle frusztráltságot, félelmet és szorongást lehetett látni a Pacajev szemeiben, ami nem is meglepő, mert nekik tényleg nagyon kevés idejük volt felkészülni erre a repülésre. Igazából az ő formaidőzítésük az úgy volt tervezve, hogy majd a következő repülésen két hónap múlva mennek föl. A személyzet, ez a Dorolszky, Volkov, Pacajev hármas, ez nem is annyira jó, voltak nagyon tökéletes összhangban. A Volkov volt ugye az egyetlen ember, aki már volt hármuk közül az űrben, de mivel, hogy ő mérnök űrhajós volt, ezért nem ő volt a parancsnok. Mert hogy akkoriban az volt a szabály, hogy a fő űrhajósnak tényleg a légierőből származó szovjet pilótának kell lenni, és bármilyen ügyesek és okosak a mérnök űrhajósok, mint mondjuk ugye Kubászov, aki ugye a tüdeje miatt kikerült a buliból, ő lesz aztán később például a Farkasberci parancsnoka, ugye? De hát hol van az még? Vagy a Volkov, tehát ezek az emberek, mint Kubászov vagy Volkov, ők soha nem lehettek űrhajó parancsnokok akkoriban még, mert hogy akkoriban ez volt a szabály, hogy hát bizony-bizony, a parancsnok az mindig legyen katona ember. Szóval a Volkov, aki hülyén érezte magát nyilván, mert hogy a két újoncnak neki kellett magyarázni, hogy mi hol van, miközben nem ő volt a főnök. Szóval ez fura. Minden esetre tény, hogy elindult az űrhajó, és úgy tűnt, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van. Hát annak ellenére persze, hogy Leonov, Kolodjin meg Kubászov ott szomorkodtak a földön, De hát felmentek az űrhajósok. Ezúttal sikeresen megtörtént az összekapcsolódás, ez június 7-én volt, 1971-ben az űrhajósok átszálltak, és meg is kezdték a munkájukat a földkörüli pályán. Most ez a munka a földkörüli pályán, ez tényleg sok mindent magába foglalt, ez egy rendesen jól felszerelt tudományos űrállomás volt, tényleg rengeteg fényképet csináltak, amik aztán hasznosak bizonyultak, tehát ezek az adatok ugye megvannak, tehát annak ellenére, hogy a személyzet elhunyt, természetesen a tudományos munkásságuk az maradandónak bizonyult, földfényképezés, csillagfényképezés is, tehát az egész az fel volt szerelve egy Orion nevű hatalmas távcsővel, amit a Burakani híres csillagászati obszervatóriumban fejlesztettek ki, direkt ezért, mégpedig Grigor Gurzadjan híres örmény csillagász volt ennek a fő konstruktőre, és kitűnő munkát végeztek vele. Egyébként azért hívták Orionnak ezt az űrtávcsövet, mert tényleg az Orion csillagképben kellett, az Orion köd, lófejköd, mit tudom én, ezeket kellett ottan fényképezniük nekik mindenféle olyan tartományban is, ami a Föld felszínéről nem lehetséges, mert ugye a légkör kiszűri mondjuk az UV-sugárzást, meg ilyeneket, de hát az űrből gyönyörűen lehetett ilyen fényképeket készíteni, úgyhogy nagyon sokat dolgoztak. Egyébként Vladislav Volkovnak a Csillagok felé című önéletrajzi írása, ez megjelent, persze ezt már csak a halála után adták ki, de magyar nyelven is megjelent, úgyhogy nekem meg is van, és most ki is nyitottam itt hátul, ahol éppen a Szaljut egyről szóló napló bejegyzéseibe lehet ilyen módon beleolvasni. Azt majd csak úgy random, kinyitom valahol. Június 10, 21 óra 40, Moszkva idő szerint. Éppen most ébredtem. Moszkvában most este van, nekem azonban új nap kezdődik. Felkelés után tisztálkodás és könnyű reggeli. Elvégzem a reggeli tornát, aztán megkezdem a 12.00-ig tartó szolgálatot. Ismét Észak-Amerika fölött repülünk, jól láthatóak a városok, stb. Stb. Stb. Egyszer néha megdöbben, hogy milyen nagy az űrállomás. Hát igen, mondjuk a korábbi Szojuz űrhajókhoz képest milyen hatalmas, azt mondja, micsoda kolosszus akkora, mint a lakásom. Kiállt fel itt az egyik oldalon. De mindegyszer úgy tűnik, hogy jól el voltak. Észrevettek például, hogy az űrhajóról visszatükröződik fény a Föld felszínére, és ezt ők tudják látni. Itt írja, hogy ma sikerült tisztáznunk, június 18-a, ma sikerült tisztáznunk, hogy a Földön futkározó fényfolt az űrhajóból származik, a folyókon és tavakon áthaladva élesen felvillan. Viktornak, Pacajevnek, ma születésnapja van. Ünnepi lakomát csaptunk. Répa alakú hagyma volt az ínyenc falat. Igen. A Zarya, vagyis a földi irányítás, ugye érdekes, hogy Zarya lett volna az űrállomásnak is a neve, de hagyományosan a Földnek a rádió megszólítása szintén zárja. Amúgy lehet, hogy ezért is cserélték, mert zavar lett volna belőle, hogy Zarya hívja Zarját. Szóval Zarya, vagyis a földi irányítás pedig riportot kért tőle. Ebéd után tréfás verseket olvastunk föl, amelyeket a földiek rejtettek el az asztalunk fiókjában. Na, és aztán utána van még egy ilyen, hogy futópálya. Tehát igen, mondtam, hogy itt már elkezdték a Szaljuton, már a Szaljut egyen azt, hogy legyen testedzés, és ez volt az első olyan űrállomás, amire tényleg szereltek ilyen futópadot. Június 20, Viktor idejében felébresztett, meg kell kezdeni a szolgálatot. Könnyű torna a futópályán, tisztálkodás, felveszem a túlterhelési öltözetet. Na, ez is egy vicces dolog. A Csibisz nevű vákumnadrág. Azt is kitalálták a szovjetek egy időben, hogy mivel hogy a fluid shiftnek nevezett valami miatt, ugye a súlytalanságban túl sok vér megy a felső testbe, ezért egy vákumnadrágot adtak az űrhajósokra, ami leszívja tulajdonképpen a vért az alsó végtagokba, meg minden, hogy ezzel is kiegyenlítse a véráramlás. Aztán később erről leszoktak, de hát ilyesmikkel próbálkoztak annak idején. Na, a 11. napon egyébként volt egy minimális kis tűzeset, de ezt el sikerült hárítani, és akkor végül egészen ügyesek voltak mindenben, annak ellenére tényleg, hogy úgy kerültek ebbe a repülésből kb. Mint Pilátus a krédóba, de hát 23 nap után, 362 földkörüli keringés után elérkezettnek, látták az időt, hogy visszajöjjenek, akkor már minden létező repülési időtartam rekordot megdöntöttek, és hát ugye itt kezdődött a leválás. Na most ez írja a Leonov az életrajzában, hogy ő konkrétan a repülés előtt, legalábbis ő ezt írja, hát már ugye hajlamosak az emberek nagyot mondani az ilyen önéletírásokban, főleg ha már mindenki meghalt, aki tanúskodhatna. De a lényeg, hogy a Leonov azt írja, hogy ő a repülés előtt még magyarázta ennek a személyzetnek, hogy azt figyeljék meg, hogy a leszálló kabinnak van ez a nyomás kiegyenlítő szerepe, és hogy azt kézzel nyissák, megzárják mindenképpen, és erre figyeljenek, és írják fel a repülési naplókkal, hogy a manuális üzemmódra állítsák, mert hogy ő nem bízott abban, hogy nem történhet olyan baleset, hogy véletlenül túl hamar kinyílik ez a nyomás kiegyenlítő szerep. Állítólag ő ezt elmondta a Dobrovolszkijnak, a Volkovnak, meg a Pacajevnek előre. És akkor ezért mondtam az elején, hogy hogyha azok repültek, akiknek repülniük kellett volna, akkor valószínűleg a tragédia nem történt volna meg. Hogyha ezt elhihetjük Leonovnak, hogy ő, mint parancsnok, a másik beállítást alkalmazta volna a szerepre, akkor nem történt volna meg az, amit már az adás elején elmondtam, hogy sajnos az történt, hogy leváltak az űrállomástól mindenféle gond nélkül, és hát az történt, hogy utána azonban még a Kármán vonal fölött, tehát a 100 kilométeres magasság fölött az adatok szerint úgy tűnik, hogy kinyílt ez a szerep. Így aztán mind a mai napig ők azok az egyetlen olyan emberek, akik a világűrben haltak meg, tehát a Kármán vonal fölött, tehát 100 kilométeren magasabban, ők tényleg az űrben vesztették életüket, mert valószínűleg már nem voltak életben akkor, amikor már átlépték ezt a képzeletbeli határvonalat. És azt már mondtam, hogy hát leszálltak Karaganda közelében, Kazaksztánban, és az űrhajósok akkor már nem éltek. Hát ez persze néhány évvel visszavetette a szovjet űrprogramot, de egyébként segített az amerikai-szovjet közeledésnek, mert amíg a 67-es Komarov tragédia alkalmával az amerikaiakat nem hívták el a temetésre, 71-ben az amerikai űrhajósok már küldtettek egy delegációt, ott is volt Thomas Stafford például, és ez sokat tett azért, hogy a szovjet-amerikai űregyüttműködés aztán később megvalósuljon, hiszen aztán később éppen Stafford és Leonov, aki ugye ilyen módon életben maradt, vagy hát ha hihetünk neki, ő amúgy is életben maradt volna, mert hogy ő tudta, mit kell csinálni a szereppel. Szóval, hogy ők, Stafford és Leonov volt az a két parancsnok, aki 1975-ben az űrben kezet fogott a híres szovjet-amerikai első közös űrrepülés alkalmával. Tehát ez volt az első űrállomásnak és az első személyzetének a tragikus története, de hát sokat köszönhetünk nekik, és azóta is a nyomdokaiban járunk, hiszen minden űrállomás végül is a Szaljut egyben gyökerezik, ami azóta fölment. Hát a Skylab-et talán leszámítva, de ezt leszámítva tényleg minden űrállomás, beleértve most a nemzetközi űrállomást is, szerves folytatása annak a programnak, ami ekkor 1971-ben elkezdődött. Ez volt tehát a Szokolébresztő. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és két hét múlva újra lesz adás. Addig is mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!
1: A Tilos Rádió híreit halljátok!
2: Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brokkata, azaz homokigatyás még hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye a homoki gyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG. Július 18-án tartják a 44. Balatonátúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon, a déli partnál az úszóklába, a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes Bahart hajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak is 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a Réfülöppi partot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.
3: Opszika. Na, Tilos Rádió. FM 90.3 Budapesten és tilos.hu világszerte 2026 július 20-a van, délelőtt 10 óra 3 perc 40 másodperc. Itt most a B-Water műsornak kellene lennie, nagyon készültünk is rá, tegnap elindultak a folyamatok, de Ginger sajnos nagyon dolgozik, de megpróbálta a munkával együtt megoldani az adást. Egy része sikerült is, de így mivel nem teljes, így nem úgy döntöttünk, hogy inkább ismételni fogunk. Szóval akkor egy ismétlés következik, és akkor reméljük, hogy 2 hét múlva sikerül egy adást összehozni.
4: Cheryl and Andrew Horton know all too well what it's like to endure the wrath of China.
5: Well, it's not what you expect.
6: No, you don't expect to confront it in your own home, in your own country.
4: For more than 4 years, the Melbourne couple have been continuously harassed.
5: surprising things happen all the time. Hanging out the washing and just a normal day, and just heard a noise above me, and I looked up and saw an object up in the sky.
4: The object was a drone. Cheryl managed to film it before it darted out of sight. The harassment began at the 2016 Rio Olympics when their son, Mac, a champion swimmer, spoke out against one of China's greatest ever athletes, Sun Yang. 2 years earlier, Sun had been banned from competition for 4 months following a positive drug test. A vehement opponent of drugs in sport, Mac described his main rival as a drug cheat.
6: He is an athlete that has tested positive.
7: We learnt very quickly what happens when you offside the largest country in the world.
4: Mac's social media was bombarded.
7: To suddenly get hit by 680,000 hate messages and death threats in a 45-minute period, there's got to be sophisticated structure to that. We're aware that at a consular level, messages have been sent to the Australian government seeking an immediate apology. The Australian government ensured that for the rest of the time that we were actually in Rio, that we had protection.
4: Mac went on to beat Sun, taking the gold medal.
8: Yeah, definitely win for a good guys.
4: The threats then moved beyond the Olympic city. His parents received a message from neighbours back in Australia alerting them to a break-in at their family home. And that wasn't all.
7: At the same time, threats were coming through to the school where our youngest boy was. They had to move him quickly and secure him.
9: Hello, sziasztok! Ez itt a Be Water adása. Én Ginger vagyok, és ma nincs velünk Golyós, hanem Bazsi van itt.
10: Sziasztok!
9: És az előbb pedig a Horton családot hallhattátok Ausztráliából. A mai témánk ugyanis Ausztrália és Kína kapcsolata lesz, és ennek sok köze van a Horton család sztoriához, ahhoz, hogy milyen a közhangulat éppen Ausztráliában, Kína ügyben. A Mackenzie Horton egyébként egy olimpiai úszó bajnok, egy fiatal srác, egy halkszavú szemüveges, mint a mi Darnyi Tamásunk volt, és az történt velem, hogy a legnagyobb betéttársa, a Sun Yang, egy híres, populáris kínai sportoló úszó volt, akit egyszer egy dopingteszten nem sikerült átmenni. Egyébként ez is elég bonyolult volt, mert ott azért volt egy kis balhé körülötte, ott felháborodás volt, meg kisebb dülekedés, ha jól emlékszem, egy kalapáccsal szétverte a dopingtesztet, de erre most így hirtelen nem esküszöm, csak azt mondom, hogy ez botrányos volt ez a dopingteszt körüli szituáció. És hát a Mackenzie Horton az az ausztrál úszó a riói olimpián tulajdonképpen legyőzte a 2016-os riói olimpián legyőzte Sun Yangot, és ő lett az első, és ehhez képest utána készítettek vele egy riportot, ahol megkérdezték, mit gondol Sun Yangra, és azt mondta, hogy hát ő egy drug cheat, egy doping csaló a sportoló, és kikiáll a sportolás tisztaságáért Mackenzie Horton. A következő 45 percben, ezt mondta az apja el az előbb, és ezek után 45 perc alatt 680 ezer gyűlölet és fenyegető és életveszélyes üzenetet kaptak. egy olyan brutális kínai kampány indult el a McKenzie család, a Horton család ellen, hogy felhívták pár óra múlva őket Ausztráliából, hogy betörtek a házukba. A kisebbik fiúkat ki kellett menekíteni az iskolából. Innentől kezdve a riói olimpián végig biztonsági embereket vezényeltek az ausztrál kormány a család mellé, és vigyáztak rájuk. Sőt, ráadásul azt mondta a McKenzie Horton apja, hogy nagyon érdekesek voltak, tehát hogy a gyűlölet üzeneteket azt mondta, hogy there was a structure to it, hogy struktúráltak voltak. Tehát egy pillanatok alatt mémeket, képeket gyártva dobálták tele az internetet, gyűlölködve McKenzie Horton ellen. Mindez nem tűnt el. De most gondoljatok bele, hogy ha ez történne a mi Darnyi Tamásunk, hogy egy teljesen mindegy, egy másik sportolóra, egy külföldire azt mondja, hogy dopingolt, és erre az egész ország azt nézni, azt olvasni a hírekbe, azt látni a tévébe, hogy hogyan támadják a Darnyi családot. Úgyhogy nagyjából ez egy ilyen alaphangulat. Az egy teljesen normális hétköznap már, hogy melyik kínai cég milyen földet, milyen gyárat, milyen iparágat vásárol meg, fel, hogyan terjeszkednek. 20-valány milliós Ausztrália és 1,2 millió kínai lakik benne. És plusz van 200 ezer kínai cserediák évente, akik meg a 40%-át teszik ki az egyetemi külföldi diákoknak, és hát vagy fizetős, nem feltétlenül csere, hanem fizetős diákok is. Nagyjából az egész angol száz, tehát az amerikai, az angol és az ausztrál egyetemekre jellemző egyébként, hogy nagyon sok benne a kínai fizetős diák, és tulajdonképpen ők tartják el az egyetemi szektort. Szóval a McKenzie családot folyamatosan zaklatták. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy az anyuka egyszer csak kimegy teregetni, és akkor látja, hogy egy valami repülőtárgy van a feje fölött, és akkor az nem volt más, mint egy drón. Amit nem játszottunk be, mert még hosszan ecsetelik, az, hogy több vödörnyi üveget találtak, összetört üveget találtak a medencébe, hogy George Gibbs-el valaki beöntötte a medencének a szivattyúját, hogy a bokorból kiugranak emberek, és fényképezik őket. Az apuka azt is elmondja, hogy mert az nagy öröm volt, hogyha hetente két-három éjszakát végig tudtak aludni, mert direkt zaklatják a kutyákat, éjszaka zajonganak a ház előtt. És azt is hozzátette az apuka, hogy gyakran előfordul vele az is, hogy utána bocsánatot kér tőlük az aklató, és azt mondja, hogy ne haragudjon, de neki ezt muszáj volt. Hát, hogy elnézést kér, de ezt most neki meg kellett tennie, ami ugye arra utal, hogy erre meg lettek kérve az emberek nagy része erre az aklatásra, nem feltétlenül maguktól ennyire kínai hazafias érzülettel rendelkeznek. Utána jött a 2019-es dél-koreai World Swimming Championship, a úszóvilágbajnokság, ahol kezdődött az egész előről, sőt, új szintet lépett, mert hogy ott McKenzie Horton a második lett, pont úgy, hogy Sun Yang győzte le. Ő lett az első helyezett, és McKenzie nem volt hajlandó felállni a dobogóra Sun Yang mellé, hanem a dobogó mellett vette át az érmét, és nem is volt hajlandó vele kezet fogni, és beszélni sem volt vele hajlandó. És akkor beindult egy újabb zaklatás sorozat, de az újabb szintre lépés az azt jelentette, hogy meghortan édesapjának egy olyan üzlete van, egy olyan cége van, ami online oktatáshoz szoftvereket készít, és cyberetek, kibertámadásoknak voltak kitéve, azaz már magát a bizniszét próbálták teljesen ellehetetleníteni és tönkretenni. De ugorjunk is, ez csak a hétköznapi része. Sokkoltam egy kicsit a Bazsit adás előtt, mert szoktam, és átküldtem neki anyagokat, hogy olvassa el, nézze meg most, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ausztrál politikusok és befolyásos üzletemberek Kína által támogatott pénzekkel, üzletekkel befolyást szereznek a gazdasági és a politikai életbe. 2017. decemberében például Sam Dastyari le is mondott, ő egy szenátor volt, a politikai folyamatok befolyásolásával vádolták, hatalmas kínai pénzeket kapott támogatásként, ahogy a pártja is. Erre egyébként azóta Ausztrália hozott egy szabályzatot. Erre Ausztrália azóta hozott egy törvényt, hogy külföldi adományt nem fogadhatnak el politikai pártok. Ezt az akkori miniszterelnök Malcolm Turnbull hozta. Ezt egy New Security Law, ez volt az új biztonsági törvény egyik új passzusa. Kína természetesen erre azt nyilatkozta, hogy sokkolják az események, ez démonizálás, ez rasszizmus, ez alaptalan vádak, és hogy Kína soha nem szólna bele más országok politikájába, belügyeibe, ezt ugye mindig hallgoztatják, és ezt ők is azt kérik, hogy senki ne szóljon bele az övékébe. A másik nagyon kritikus pont a kormány részéről az volt, amit már nem lehetett szintén nem észrevenni és eltusolni. A meglehetősen nagy mennyiségű cyberetek, azaz kibertámadás, amit először az Ausztrál Meteorológiai Állomáson vettek észre, ami valamiért a hadügyminisztériumhoz van csatolva, és utána pedig az Ausztrál National University, az Ausztrál Nemzeti Egyetem volt a támadás célpontja, majd 2019-ben az Ausztrál Parlament, majd a három legnagyobb politikai párt is jelentette ezt, úgyhogy természetesen Kína ezt is kikérte magának, és ezek alaptalan vádak. Úgyhogy ha szép lassan időközben egyébként például a Darwin kikötőt, ami északon van, 99 évre kibérelte egy kínai cég, a Victoria állam kötött egy tulajdonképpen a Belt and Road Initiative-val, a kínai sejemút programmal kapcsolatban egy szerződést, és az ausztrál állam előbb-utóbb erre is hozott egy törvényt, hogy ugye ez is egy federáció, tehát hogy az államok, és utána az államok meghozhatják a saját törvényüket, és utána pedig maga az ausztrál kormány bizonyos dolgokba bele tud szólni, bizonyos dolgokba nem tud beleszólni, ez a járványkezelésnél is így volt, maguk az államok döntötték el, hogy mikor karanténolnak, mikor nem, mit hogy intéznek, és eljött a pillanat, amikor az ausztrál állam azt mondta, hogy tulajdonképpen bizonyos nemzetbiztonsági okokra hivatkozva bizonyos befektetéseket megakadályozhat, megvétózhat az ausztrál kormány. Ezek ugye mind-mind Kína magára vette, igazából logikusan, de lehet, hogy a jövőben nem Kína lenne ugyanez a fenyegető erő, hanem más, akkor most már rá is érvényes lenne. És akkor egyszer csak megérkezünk a 2019-es hongkongi eseményekhez, ahol pedig a rendkívül multikulti színes demokrata ausztrál lakosság nagy része azért a hongkongi tüntetőkkel értett egyet, és mint diáklázadás meg is mozgatta az ausztrál diákokat. Tüntetéseket tartottak Hongkongért és a hongkongi nemzetbiztonsági törvény ellen. És akkor itt jön be a képbe az, hogy rengeteg kínai diák van az ausztrál egyetemeken, ahogy egyébként hongkongi diák is van az ausztrál egyetemeken, és a 2019. július 30-án a Queensland Egyetemen konkrét összecsapás volt. A Hongkong mellett tüntető egyetemisták és öntudatos kínai diákok között. Ebből szintén nagy balhés lett, és a sajtó tele volt mindenféle hírekkel. Utána más egyetemi tüntetések is kudarcba fulladtak, és egyértelműen, mivel felvételek vannak, ugye itt minden rendes egyetemista kezében van a mobiltelefon, amikor történik valami, felvették, és hát láthatóan a mainland students, azaz a kínai egyetemisták voltak az agresszorok, és estek neki a tüntető fiataloknak. Az Ausztráliában lévő kínai nagykövet az szimplán annyit nyilatkozott erről, hogy csak kijött belőlük a spontán, hazafias hevület, nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget, de egyszer csak elindult például egy online petíció kínai egyetemisták részéről, hogy az egyetem azonnal kérjen bocsánatot tőlük, mert hogy bántják őket a nemzeti tudatukban a Hongkongért tüntető fiatalok. Most ott tartunk, hogy 20-20 júliusában, tavaly júliusban, ugye Nagy-Británia a BNO útlevéllel, a British National Overseas útlevéllel biztosít hosszabb távú maradást hongkongiak számára, az letelepedéshez vezető utat megelőlegzi mindenkinek, aki Hongkongból menekülni szeretne, és egyre többen mennek is, élnek ezzel a lehetőséggel. Ugye Ausztrália is mérlegelte hogy mit tud tenni, és első lépésként azt tette 20-20 júliusában, hogy a hongkongi tanulóknak még plusz 5 évet engedélyezett tovább tanulásra, vagy internshipre, ami ugye szintén a letelepedéshez vezető út. A 20-20 decemberében viszont egyszer csak jött, írogatnak, hogy nincs adás. 20-20 decemberében egyszer csak jött a Twitteren egy nagyon érdekes fotó jelent meg, nem mástól, mint Zhao Lijiantól, aki a kínai külügyi szóvivő, a kedvenc Wolf Warrior diplomatám, a farkas harcosok seregének a legrettenetesebb képviselője. És a fotót, amit kirakott Zhao Lijian, az arról szólt, hogy egy ausztrál különleges special force, különleges katona.
3: Haderő vagy valami.
9: Van egy neve. Igen, különleges egység katonája. Egy afgán gyermek, akinek le van takarva a feje, egy afgán gyermek nyakához tart egy kést, és a gyermek egy bárányt ölel. Ez ugye egy az egybe fake news, tehát hogy ez a jelenet nem történt meg.
3: Ott voltál?
9: Nem bevallották utána. Mondták, hogy tehát megvan a csávó, aki megszerkesztette a képet, mondta, hogy igen, maga Zhao Lijian is utólag mondta, hogy igen, ez csak egy illusztráció volt. De azért az elég volt, tehát, hogy mondjuk azt, hogy tényleg hogyha problémánk akadna Amerikával, és akkor egy amerikai különleges egységről készítenénk egy ilyen fotót, és Szijjártó Péter kitenné a Twitter oldalára, akkor gondolom lenne vízhangja. Na hát körülbelül ilyen vízhangja volt ennek Ausztráliában, itt azért már politikai bocsánatkérés és manipulálás és mellébeszélésért erősen megindult egy szájkarate a két ország között. És hát valóban rendkívül gusztustalan megoldás az ilyen jellegű álhírterjesztés. Szóval fokozódott, egyre élesebben fokozódott a helyzet. Hozzátenném, hogy ezt a... itt... az ausztrál különleges erőkről ez a fotó, ez azért történt, mert valóban Ausztrália elindított egy független vizsgálatot 19 katonája ellen, akik ellen felmerült a vád, hogy nem feltétlenül korrektül a nemzetközi egyezményeknek megfelelően

0: Csak hogy befejezzem az egyetemi gondolatkört, 20-21. június 31-én vagy 30-án kijött egy több, de mondjuk az Al Jazeera-n kijött egy hatalmas cikk arról, hogy a Peking konkrétan fenyegeti már az ausztrál akadémiai szabadságot, itt a szólásszabadságot beleértjük, tehát hogy a kínai diákok zaklatása odáig fajult, hogy öncenzúrára kényszerít más diákokat, és fenyegetve és megfigyelve érzik magukat, és úgy érzik, hogy a kínai diákok, hogy besúgók vannak közöttük, úgyhogy nem tudják úgy élvezni az ausztrál demokratikus körülményeket és viszonyokat, mint mennyire ezt kellene, és az egyetemek nem védik meg őket. Ahogy egyébként tanárok is nyilatkozták azt, hogy felsőbb utasításra a karantén alatt fogják vissza magukat, amikor online oktatnak, mert ebből problémájuk lehet. Ez egy hosszabb témakör, de ez is felmerült. És akkor mégis minden ott robbant ki, még mindig nem vagyunk interneten, Bazsi?
1: De
0: már vagyunk?
1: Elvileg már megy.
0: Szuper. Ez nem az első alkalom, hogy az én adásom alatt elmegy az internet, de gondolom máshol is előfordul.
1: Valószínű.
0: hogy mégiscsak úgy néz ki, hogy a COVID jelenléte és a COVID miatt és ideje alatt lett egy nagyon csúnya szembenállás és egy egymásnak feszülés Kína és Ausztrália között. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a mostani elnök milyen Morrison? Scott Morrison. Azt hiszem. A Scott Morrison egy sajtótájékoztatón közölte, hogy indítványozni fogja a COVID-19 eredetének a független kivizsgálását, tehát hogy egy független nemzetközi csapat elmehessen és kivizsgálhassa a vírus eredetét Kínába, mert az ausztrál kutatók nem találták meg hiába vizsgálták a vírus, nem találták meg a köztes lépcsőket, tehát hogy az állítás az, hogy denevér, meg tám pangolin, meg nem tudom, miken keresztül ment, és akkor úgy jutott el az emberhez, és ahogy az ausztrál tudósok ezt nem így látták, nem mondtak semmit, tehát nem azt állították, hogy mesterséges a vírus, nem azt állítottak, hogy Kína hazudik, semmiért nem állítottak, nem politikai célzattal mondták, hanem ezt maga Scott Morrison is elmondta, hanem azért, hogy a jövőbe bármilyen vírust meg lehessen, hasonló vírus meg lehessen akadályozni, ehhez szükség van ahhoz, hogy feltérképezzük, hogy konkrétan hogyan és mi történt, és mi lehet az eredete ennek a vírusnak. Na, itt Peking agya elszállt, és akkor itt jönnek a különböző kulcs szektorokat érintő szankciók. Első áldozata a kínai szankcióknak az árpa volt, ez tavaly májusban. 80%-os adót tettek az árpára, meg különböző indokoknál fogva nem fogadták el, hogy kémiai anyagok vannak benne, hogy nem felel meg az egészségügyi előírásoknak. Az árpát azt úgy általában az állatokkal etetik.
1: A sör.
0: Szerinted a kínai sör az ausztrál árpából van?
1: Ja, ezt nem tudom, de...
0: Én sem. De lehet. És hát 5 évre tulajdonképpen kitiltották az ausztrál árpát Kínában. Utána jött a bor, és a bor az egy külön érdekesség, mert Kína volt az egyik legnagyobb felvásárlója az ausztrál boroknak, olyannyira, hogy még

0: 41 kínai borászat is megjelent Ausztráliában. Tehát, hogy megjelentek a kínai befektetők, vettek hatalmas földeket, ami megfelelt szőlőtermesztésre, és hatalmas kínai borászatok épültek, tehát igazából őket is megrázta a szankció, de olyan szinten, hogy amíg 768 ezer üveg bort adott el mondjuk az egyik ilyen termelő egy év alatt, addig a következő évben nullát, vagy ennek az 5%-át. Tehát megkérdezték az ausztrál bortermelőket, és azt mondták, hogy 95-90%-os visszaesés volt. Ott álltak az ausztrál borok halomban, de egyébként pont arra gondoltam, hogy nem is véletlen, hogy Magyarországon viszont megjelentek ilyen teljesen hétköznapi közértekbe is már az ausztrál borok. Hála a jó égnek.
1: És arra is hivatkoztak a kínaiak, hogy nagyon drága az ausztrál bor a kínaiakhoz meg a másokhoz képest, és az ausztrálok meg azt mondják, hogy jóval olcsóbban adják, mint bárki más.
0: 200%-os adót raktak rá, tehát nem kitiltották, ugye, hanem egy akkora adót raktak az ausztrál borra, vámot, hogy nem tudták eladni. Nem tudták eladni az ausztrálok a bort, tehát azt igazából ellehetetlenítették. És utána jött az ausztrál marha, mert mondjuk az lehet, hogy előtte volt, az ausztrál marha hús, ami híresen egyébként jó minőségű, utána jött az ausztrál marha hús importjának a megszüntetése, utána jött a gyapot, utána a crayfish, amit lobsternek is hívnak, de egyébként most mindig megy a vita, hogy melyik mi. Ez igazából nem a homár, hanem a languszta. Ami az ausztrál halászok és languszta csapdások 90%-a Kínába adta el és importálta a különböző cégeken keresztül az általa begyűjtött állatokat. Ezt az iparágat érintette legjobban. Ezt ugye Magyarországon nehéz elképzelni, mert hogy nincs tengerünk, tehát hogy ez a hajós halász és egyéb bizniszek mennyire pörögnek, mozognak, és ez egy írtózatosan kemény munka. Tehát a lobster hunting az egy kifejezetten brutál fizikai meló. Ezt nem is tudták ezt az iparágat megmenteni. Nagyjából nincs hova eladni, tehát az, amit eddig $100 adtak languszta, azt most $30 adják magába Ausztráliába, tehát most érdemes elmenni Ausztráliába hülyére enni magadat egyébként lobsterrel. Még 2020 előtt 550 millió amerikai dollárnyi biznisz volt az ausztrál langusztából, és ennek a 90%-a Kínába ment, addig ez az iparág nagyjából több tízezer embert tett tönkre most, és családokat, és konkrét városokat, és városrészeket. És ami a legeslegfurcsább szankció, az pedig 2020 októberében érkezett, az pedig nem más, mint a szén. Ami azért érdekes, mert Kínában még mindig 67%-a az energiának a szén alapú termelésből érkezik. Tehát nem megújult energiáról beszélünk egy pillanatra sem. És ugye az legutóbbi hírek, bár én már tavaly is mondtam nagyjából ilyenkor, hogy nincs áram Kínában, de ez egy rövid ideig tartott. Most viszont ott tartunk, hogy már hetek óta jönnek a hírek, hogy 20 tartományt érint nincs áram Kínában. Folyamatosan 2-3 órákra, 1-2 napokra elmegy, már az amerikai híreket, de televíziós híreket is ellepték azok a felvételek, amik Kínából érkeznek. Például van egy híres felvétel, amikor egy lift egyszer csak elvágják az áramot a városban pár órára, és 4 órán keresztül beszorult a liftben 6-8 ember, és ebből két gyerek, tehát az egyik talán 4 éves lehet, a másik meg 5-6, és simán beszorultak a liftben, nem volt figyelmeztetés. Elképesztő felvételek jönnek ki arról az áramellátás akadozásáról, hogy mi van, és gyárak is beosztják, hogy mikor kapnak egy rendeletet a helyi kirendeltségtől, hogy mikor üzemelhetnek, mikor nem, és ez ugye azért érint minket, mert azt mondják, hogy karácsonyra itt nem lesz áru, hogyha ez így marad továbbiakban is, ne számítsunk arra, hogy őrült nagy dömping lesz karácsonykor mindenből, mert ugye leártak gyártósorok, de acélgyártósorok, játékgyártósorok, kémiai gyártósorok, mondjad, látom, hogy mondanál valamit.
1: Nem lesz Black Friday.
0: De biztos lesz Black Friday, csak mert nem tudom, nem mit biztos, fognak eladni.
1: Nem biztos, hogy túléljük.
0: Én még életemben nem vettem semmit Black Friday-on. Az még hagyján, hogy te nem éled túl, de majd amerikaiak, hogy élik túl, amikor nem lesz Black Friday. És szóval hatalmas áramkimaradások vannak, meg egyébként tavaly is voltak, de tavaly volt az, hogy szokásos menetrend, ahogy mennek, bányászák szépen, ezek általában külszíni fejtések, ahogy bányászák az ausztrál szént, felrakják hatalmas teherhajókra, a teherhajók elindulnak Kínába, ott szépen kapnak egy sorszámot, sorba állnak, átveszik az árut, lepakolnak, elindulnak hazafele, vagy legénységet cserélnek, vagy valami. És ehhez képest az történt, hogy ott parkolt 77 ausztrál teherhajó több millió tonna szénnel, és nem tudták lepakolni, mert Kína egyik pillanatról a másikra betiltotta, fogalmam sincs, valamire hivatkozva, az ausztrál szén importot, és ott álltak a hajósok, se kisebben. Ilyenkor ugye megy a taktikázás, hogy lehet, hogy csak 1-2 nap, mindjárt megoldjuk a szitút, lehet, hogy 1 hét, lehet, hogy 2 hét, de ezeken a hajókon legénységek vannak.
1: Hát egy 4-5 ezer főről beszélnek, akik ilyen filipino, meg ilyen, ezek, akik ott vannak elvágva a külvilágtól, nem tudnak mozdulni sem erre, nincsen kajájuk.
0: Elfogy a kajájuk.
1: Mert ha kiállnak a sorból, vagy kimennek vásárolni, akkor újra a sor végére állhatnak csak be.
0: Meg alapjáraton ugye a hajózás ilyenkor el se hagyhatják a hajót, mert hogy egy bizonyos zászló alatt vannak, és hogyha leszállnak, akkor már vízunk el egyébként, tehát akkor beléptek az ország területére. És tömegével lehetett látni olyan felvételeket, hogy segélykérő üzeneteket küldtek indiai, Fülöp-szigeteki, indonéz és egyéb ausztrál hajósok is. A tömegével álltak a hajókon papírokkal, beszédet mondtak, hogy éheznek, fáznak, nem látják a családjukat, nem látják, hogy mikor lesz ennek a szituációnak vége, valaki segítsen, mentse ki őket innen, küldjenek segítséget, történjen valami. Nem lettem volna a helyükbe, rettenetes beragadni egy ilyen hajóra, úgyhogy tényleg, amikor elfogy az élelmed, meg az ivóvizet, nem is tudom, hogy mit csináltak szerencsétlenek. És a vazsírccel egyébként az egy, ami megmaradt. A szénnel még az érdekes, hogy ez egy marha nagy szénhiányt okozott, és a kínai iparnak és az áramfejlesztésnek, Úgyhogy elkezdtek mindenhonnan szenet rendelni. Csak az ausztrál szén az híresen jó minőségű, meg erre is vannak beállítva az erőművek, és sokkal gyengébb minőségű szenet Indonéziától, Brazíliától vásároltak, és eljött a pillanat, amikor már a lingitet, ami a leggyengébb, már azt is beüzemelték, csak hát az korán sem termel ugyanannyi energiát, mint az ausztrál szén.
1: És nem működtek ezek az erőművek, amik az ausztrál szénre voltak kalibrálva.
0: Most se. Nagyon működnek. Most ott tartunk, hogy bizonyos hajókat aztán hagytak, hogy lepakoljanak és elmenjenek, de Kína nem vette át a szenet tőlük, tehát ott áll halomba a hatalmas szénmennyiség, és most úgy néz ki, hogy India felvásárolta őket egyébként, sokkal olcsóbban, és Kína meg pontosan úgy néz ki, hogy más országoktól elkezdte felvásárolni az ausztrál szenet. Tehát most különböző országok berendelik az ausztrál szént, amit Kína drágában megvesz tőlük. Úgyhogy egy ilyen széndrágulás van, köszönjük a kínai kommunista pártnak. Jó döntés volt Peking. Egyszer csak megjelent az ausztrál sajtóban, átadtak a kínaiak egy listát, az úgynevezett, erről beszéltünk még egy régebbi adásban, az úgynevezett 14 grievances, azaz a 14 sajnálatos pontot, Kínának a 14 fájdalmát, amit annól lefordítottam és felolvastam, természetesen nem találtam meg ezt a papírt, de egy párat kijegyzeteltem újra. Ez a 14 rettenetesen fájdalmas pontja Kínának Ausztráliával kapcsolatban, tehát hogy arra a kérdésre, hogy miért megy ez a kereskedelmi karate, aminek mi köze van bármihez, tehát hogy azért el lehetne tudni szeparálni egy kicsit a politikát meg a gazdaságot egymástól. És, de pontosan azzal a bátorsággal, hogy a Peking tudja, hogy az ausztrál ipar és termelés mennyire függ a kínai piactól, ezért megteheti azt, hogy rossz helyzetbe hozza Ausztráliát az export-import szankciókkal. Szóval a 14 fájdalma Kínának többek között az, egyébként úgy adta át ezt a papírt, ez egy híres mondat, ez bejárta az ausztrál sajtót, ezt több helyen látni, úgy adták át ezt a 14 problémás pontot, ahogy közölte a kínai hölgy, hogy if you make China the enemy, China will be the enemy. Hogy ez a köze a mindennek mindenhez, hogyha a Kínát ellenségét teszed, akkor Kína ellenség lesz. Ez a tipikusan a bullying kategória, tehát amikor nem a tárgyalás útján, a megbeszélés útján, hanem amikor erővel próbálod a másikat meggyőzni valamiről. Szóval a 14 pontok egyike az, hogy Ausztrália, mint annyi más ország is, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem engedélyezte a Huawei és a ZTE cégeknek az 5G hálózat kialakítását az országban. Már beszéltünk róla, hogy hozott egy ilyet, hogy Foreign Interference Law, hogy a külföldi befolyásolás törvénye, ami Kína szerint konkrétan őket támadja, igazából konkrétan miattuk hozták, de nem őket támadja, hanem a jövőben mindenkit ellenszól. Amiről már beszéltünk, hogy ne lehessen politikai pártoknak külföldi donációt, adományt elfogadniuk. A legnagyobb fájdalma az, hogy Ausztrália a független kivizsgálásra buzdította a nemzetközi társadalmat a COVID-19 eredetével kapcsolatban. A dél-kínai tengeri szituációval kapcsolatos fellépése Ausztráliának sem tetszik Kínának. Hát ez ugye Ausztráliát rettentesen érinti, hiszen felette van, tehát ő is azon az útvonalon sokat harad. Ráadásul a partner országai vannak körbe, Fülöp-szigetek, Indonézia, és őt sokkal jobban érinti, hogy mi történik a dél-kínai tengeren, mint akár az USA-t, ami mondjuk így nem igaz, de hogy rendkívül érinti, és hát természetesen Ausztráliának sem tetszett azt, hogy Kína épített 7 szigetet oda. Úristen, elment az idő! Nem fogunk eljutni a végére. Ausztráliának sem tetszett, hogy szigeteket épített oda, és hát felszólalt ellene, nem beszélve arról, hogy a franciákkal együtt idén pedig a Zsánderk gyakorlatozás keretében a francia és az ausztrál haditengerészet közösen gyakorlatozott egyet a dél-kínai tengeren. Ez ugye az ausztráloknak külön, vagy a franciáknak különösen azért fáj, mert rá pár hónapra meg ugye lemondták a tenger alatt járó délüket az ausztrálok, amit egy pillanatra se hinném, hogy azért, mert Amerika befenyegette volna Ausztráliát, hanem azért, mert Amerika egy más típusú dílt adott, azon túl, hogy nukleáris a meghajtású lesz a tenger alatt járó, ami nagyjából azt jelenti, hogy a tenger alatt járót egyszer bekapcsolott, hogy elinduljon, és következő 20 évben folyamatosan megy anélkül, hogy megállna. Kizárólag akkor kell megállnia, hogyha felveszi élelmet, itt már csak a raktár kapacitása a faktor, hogy mikor kell megállni a nukleáris tenger alatt járónak. Viszont a dealnek a legfontosabb része az az, mégiscsak az, hogy 60%-ban Ausztrália gyártja le a tenger alatt járókat, tehát hogy a hazai iparnak ad vele munkát, ez igazából ez volt a döntő érv mellette. És még az is beletartozik, hogy a 14 rettenetes, szomorú akupresszúrás pontjába Kínának, hogy hogy felszólalt Ausztrália az állítólagos emberi jogok megsértése miatt Xinjiangban, Hongkongban, Tibetben, tehát az újguroknál a hongkongi demokráciát illetően stb. És még hozzátették, hogy itt hazugságokat is terjeszt Ausztrália. Az, hogy gyenge lábakon álló vádakkal vádaskodik kibertámadásokat illetően, és rákeni Kínára, hogy meghozta ezt a New Federal Law-t, ezt az új törvényt, hogy ami azt mondja, hogy a federál, tehát hogy az ausztrál kormány megvétózhat bármilyen állami vagy állami kormányzatnak a projektjét, és ja. Ez Peter Jennings egyébként, aki a Stratégiai Politikai Intézetnek Ausztráliában a vezetője, azt mondta, hogy for years China has applied the strategy to Australia, take the money and shut up. Hogy évekig ugye Kína azt a stratégiát használta Ausztráliával, hogy csak fogd a pénzt és kussolj, és ez most úgy tűnik, hogy a politikai szintéren nem így működik. Hát nagyon sajnálom, hogy lejár az adásidőnk, de mindenképp játsszuk be azt a részletet, amikor volt egy rettentesen jó műsor a múlt hónapban Under Investigation néven Warwick China a 60 Minutes Ausztráliától, és itt azt az esélyt latolgatják, hogy áll Kína és Ausztrália katonai szempontból. Az egésznek az az eredménye, de szerintem a következő adásra folytatjuk, hogy tulajdonképpen Tajvan lesz a triggering pont, Tajvan lesz az, ami kinyithatja a háborús csapot, és hogyha Tajvant megtámadja, akkor Ausztráliának muszáj oda mennie, és nagyjából Amerikának is, és ezt esélytelen elkerülni. És eljön a pillanat, amikor a nukleáris támadás esélyéről beszélnek, és erről készítettünk egy részletet, azt mindenképpen játsszuk még be.
1: Bejátsszuk. Még van, akarsz még utána valami?
0: Lehet egy kicsit.
1: Jó.
2: But Dr. Brophy believes that as China sees us as America's closest ally, there's even a possibility that Australia may become a nuclear target.
3: I hate to speculate about this situation because it's so horrible to think about, but if China and America do enter into a conflict situation, China wants to take a step up the escalatory ladder without necessarily striking the US mainland, then a country like Australia becomes an option.
4: You test the waters
3: as
4: with Australia.
3: As a way of, you know, sending a message that they're serious, but without taking the risk of hitting America directly because of the potential for that to produce massive nuclear retaliation.
4: Do you see that?
5: No, I mean, I think it's pretty clear to the Chinese that if the Chinese strike Australian territory with WMDs, that is treated as an attack on the US. The US would retaliate with overwhelming force.
2: Frighteningly, Australia's forward planners, including Professor Kilcullen, who leads the Future Operations Research Group, also don't rule out a nuclear strike from China.
6: If it does go kinetic, as we call it, you know, if we get to battlefield shooting between the US and China and it reaches that tactical nuclear threshold, I think it is actually quite likely that Australia would take a nuclear hit fairly early in that conflict. Now, you know, I think strategists on both sides don't want this to go nuclear, but if it does, then that would put Australia in the firing line pretty quickly.
7: The Chinese know that if they use nuclear weapons, we'll use nuclear weapons back, and that will be the end of the PRC. Okay, so they understand the implications of crossing the nuclear threshold.
2: Our strong relationship with America, including Australia's ANZUS Treaty, has meant we've stood shoulder to shoulder with the US in every major conflict of the last century, including the most unpopular, expensive and punishing, like Vietnam, Iraq and Afghanistan. Our experts believe that a war with China, if triggered by an invasion of Taiwan, will involve Australia. That's because whatever America does, we will follow.
3: I think that Australia is acting in such a way as to signal its willingness to go along with a tougher American strategy. That is the strategy for Australia.
2: Given that any war between China and the US will essentially be happening in our backyard, is this a conflict Australia will be able to avoid, even if we wanted to? Our close military ties to the US include American intelligence bases on our soil, Pine Gap in the Northern Territory and Northwest Cape on the coast of Western Australia. Both would be critical in any conflict with China.
0: Nos, hát nagyjából azt hallottuk, de ez csak egy zanzásított kivonata. Itt öt szakértő ül, és ebből egyetlen egy amerikai van, az összes többi ausztrál. És van közöttük kettő olyan ausztrál is, aki kínai származású ausztrál. Ugyan az egyik hongkongi, a másik viszont maláziai kínai. Nagy kedvencem, Jolly. És hát azt taglalgatják 60 percen keresztül, hogy állnak ezzel a támadással, nem támadással, ami rettenetesen meglepő, hogy pont ebbe a részbe azért szedtük ki, azt állítják, hogyha eljön a pillanat, hogy itt nukleáris háború lesz, amit a legnagyobb valószínűséggel Tajvan fog kiváltani, akkor Ausztrália lesz az első célpont. Úgyhogy az ausztrálok ebben a tudatban léteznek, hogy ennyit a tenger alatt járókról. Mit gondolsz? Bezárjuk az adást, de jó lenne, ha jönnél a következőre is, mert akkor tudnánk veled beszélni, mert te mindent megnéztél és meghallgattál. És sok véleményed lett volna meg kérdésed?
1: Meglátjuk. Tehát ha ráérek, akkor tudok jönni. Vagy hogyha el tudom cserélni a műszakokat.
0: Szuper.
1: Én még annyit, hogy ugye van ez a, amiről beszéltek is, hogy ez a bullying, meg a ne piszkáld az alvó oroszlánt, meg mit tudom, ilyesmi. Tehát ez hogy amit Kína állít, hogy őt bántják, hogy a Huawei, meg amit...
0: Ő sértett fél mindig, igen.
1: Igen, tehát hogy én ezt nem gondolom komolynak. Tehát, hogy ezt ők... Tehát nem tudom a helyükbe beleképzelni, be tudom, csak nem tudom a helyükbe beleélni magamat.
0: Ez pontosan ugyanem, mint a magyar retorika. Tehát megtámadták a magyar népet. a magyar mennyire, nép akarata ellen.
1: De hogy ez mennyire bántja őket, hogy most...
0: A kínaiakat? Egyáltalán nem. Ugye itt ebben a műsorban azt is mondják, hogy Kína összesen annyit fegyverkezik, egymagában fegyverkezik annyit, mint annyit költ a fegyverkezésre, mint egész Ázsia. Tehát egy ország, mint egész Ázsia. És azért Indiában is laknak annyian, meg még kétszer annyian, és mint egész Ázsia annyit költ a fegyverkezésre. És akkor egyszer csak felteszi az egyik szakértő. Valaki megfenyegette Kínát? Miért valaki támadást akar indítani Kína ellen? Tehát, hogy lássuk be őszintén, miért fegyverkezik Kína? Mire készül? De szerintem Folyt Köv, mert ez is a Tájvannal kapcsolatban is volt kint még jó kérdésed, hogy miért, kinek mit jelent ez a Tájvan ügy, amit szerintem a következő adásban folytatjuk, Ausztrália-Kína kapcsolatát, és mindezt katonai és tájvani szempontban.
1: Jó. Nézzük meg.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Be water.
4: Be water, my friend.
8: 我叫穆罕默德。
9: 你是哪国人？我

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brocata, azaz homokigatyás még hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye a homokigyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG. Július 18-án tartják a 44. Balaton átúszást, a hazai legnagyobb nyílt vízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon, a déli partnál az úszók lába, a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes Bahat hajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak és 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a réfülöpi partot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: tény nyomán a sokszínű vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda broccata, azaz homokigatyás még hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye a homokigyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Szabad foglalkozás című műsora, ahol én vagyok 20 éve a műsorvezető Busa Pista, és hoztam nektek két vendéget, Kettőbét és Kölköt. Üdvít a stúdióban, srácok!
3: Szervusz, Pista!
2: Üdvözlő. Arról van szó, hogy megjelent a kis testvéremnek egy új lemeze, és erről fogunk előadni és beszélgetni pár számról, meg bemutatom nektek a spanomat, akit a Budapest Open Mic-on ismertem meg, és akkor át is adom a szót testvérem, akkor mesélj, hogy fogott meg téged a hip-hop muzsika?
4: Yeah, man. Én őszintén elég sokáig nem hallgattam hip-hopot, én rapperként nőttem fel. Van egy 10 évvel idősebb bátyám, és kizárólag tankcsapda ment otthon. Úgyhogy már ilyen 18-9 éves voltam, amire az első AKPH számokat átküldték, addig nem tetszett a hip-hop, onnantól tetszik, onnantól imádom, azóta vagyok szerelmes bele, nagyon mélyen, és onnantól nyílt ki a világ minden irányba, igazából.
2: Legjobb. Testvérem, Kölök, hogy téged is láttalak a Budapest Open Mic-on. Veled mi a helyzet, mióta csinálod?
3: Hát magát a rappelést, az talán 3 éve, de verseket már az én nagyon régen írtam, mióta azt talán a tejfogaim elkezdtek kihullani.
2: Nagyon komoly. És akkor a régi szép idő, például Erdélyre, meg ilyesmiről mesélhetnél, Potyaus Butas Botival való kapcsolatokról, meg ilyesmi az
4: ott yeah. Hát van a... Bocsi. Van az erdélyi magyar rapnek azért elég nagy múltja most már. Én ebbe is kicsit későn estem bele. A Covid alatt mentem én ki Hollandiába melózni egy orchidea farmra 14 hónapig, és ott szedtem össze azt a pénzt igazából, amiből aztán sikerült az áncuccokat megvenni, jó pár ezer eurót beleverni, és körülbelül azzal egy időben, de már a Covid előtt lettem jobb a Potya Utas Botevval. Ők egy csíkszeredai duó, ugyanúgy nekik volt ez a Sovereign Crew nevű formációjuk, ahol volt a DJ Stukkeres Pepa, ő Nagy Károlyból való. És akkor igazából ott kerültem bele ebbe az Erdélybe, ami igazából csíkszeredai, Nagy Károlyi és nagyváradi embereket tömörít magába, meg ennek a legtávolabbi határvonalain minden irányból, románul is, magyarul is, és akkor Covid után Stukkeres Pepával és Cifrával alapítottuk meg az első bandámat, a Randa Lírikát. Két számot sikerült eddig kiadjunk abból, az aztán rövid úton átfordult ebbe az Erdély Rap Session nagyobb ilyen posszív,

0: mozgalom dologba, ami igazából arról szólt, hogy 8 emberből minden koncerten annyi van ott, meg annyi rappel, amennyi el tud menni. Nyilván nagyon messze laktunk egymástól, én ez alatt Makolozsváron laktam, és akkor ezek az RD Rap Session-ek, ezek olyanok voltak, hogy soha nem lehetett tudni, hogy mi lesz benne, meg mi lesz belőle. Úgyhogy ezek voltak a legelső nagyon nagy partiaink, és igazából az Odalkovics, a betegszobát, aki szervezi, az hívott el még akkor minket az RD Rap Session-nel, a Manyiba volt egy hatalmas nagy buli, és akkor ott igazából akkor én már úgy eldöntettem, de ott lett megpecsételve, hogy én költözök Budapestre, és most már 2 éve élek itt.
1: Üdvözlünk testvérem itt szépen az Olvasztó tégelyben. Vidéki srácként felutaztam Pestre, és akkor értem itt 10 évet, hogy mindig a zene közelébe lehessek és építessek magamnak karriert. Szóval ez egy ilyen párhuzamos út. Azt akartam meg kérdezni, hogy két arcot például hallgattál, vagy ismered?
0: Persze, ismerem.
1: És az ottani román repet is szeretted, mint B.U.G. Mafia?
0: Igen, hát két arc, ő a legnagyobb OG szerintem Erdélyben, ő a legidősebb, meg neki volt a legnagyobb hangja, szerintem fantasztikussal volt közös zenéje, meg na, ő már 2000-es évek elején, de talán már 90-es évek végén aktív volt. Ő azóta, vagy mostanában annyira nem aktív, de én ismerem, nagyon jóban vagyunk, és nagyon imádom a munkásságát.
1: Kérdéség, respekt neki innen a Tilos Rádióból.
0: Yeah.
1: És kacok, térjünk vissza a lényekhez, nagyon örülök, hogy bejöttetek. Volt ez a Budapest Open Mic, bekerültetek a döntőbe.
0: Yeah, én az Enemivel akkor összelettem dobva egy csapatba, úgyhogy ketten kerültünk be a döntőbe. A Kölket igazából akkor már ismertem, de még nem rappeltünk együtt. És hát mit mondjak el az Open Mic-ról, Pistán?
1: Hát azt, hogy ledobtad a Rőzsét például, ezt azért nem biztos, hogy minden hallgató tudja.
0: Ja igen, hát a végén nekem nagyon hosszú olyan volt, a végén levágtam, hogy legyen egy ilyen plot twist benne. De igazából nekem, ami fontos, meg ami igazán jó volt az Open Mic-ban, az tényleg ez a dolog, hogy most itt, mint barátomként beszélhetek veled, meg 60-70 másik emberrel, akit emiatt ismerek, most, vagy emiatt ismerek már.
1: Lehet, és hirtelen hogy... a lemezedre is, nem? Többek között van olyan ember, akit ott ismertek.
0: Persze, hát szinte mindegyik, aki a lemezemen van, az AD Rappes srácokon kívül szerintem körülbelül mindenki. 18 feat van a lemezemen, rajtam kívül 11 embernek a beatje, tehát én vagyok a 30. ember igazából, aki a művészetét belerakta abba a lemezbe. És ezeknek az embereknek a nagy részét nyilván amúgy is ismertem meg embereket, de a Budapest Open Mic, meg ez a szervezés, meg az, hogy találkozhattunk forgatási napokon, beszélgetettünk, fanolhattunk, barátkozhattunk, az volt a legjobb, és igazából a legtöbb embert ott tudtam megismerni, és ezért vagyok a leghálásabb igazából.
1: Mi meg hálások vagyunk azért, mert betartottad, amit mondtál, hogy meg fogod csinálni a lemezt. Elkészült, ki lett keverve, emlékszem, amikor mentünk együtt még a jogvédőbe.
0: Igen,
1: mondtad,
0: igen.
1: Mondtad, hú, valahogy össze kell csapni a lemez mindenképpen.
0: Igen, mekkora voltál Pistám. Ezt tudtad, hogy a Pista elvitt engem az Artis Jusshoz, de így nem kellett tőle semmit csináljon, csak
2: hát ott már mástok mesértette, só.
0: Ja.
1: Akkor mindegy. Becsapok egy jó muzsikát, jó, hogy a hallgatók...
0: Melyiket rakod?
1: Figyelj, legyen...
0: Az egy mocsárt. Egy mocsárt. Na, az, még annyit elmondok arról, hogy a Varangyék, Gently the Spitta és Kurafi van rajta azon a zenén, az egyik kedvencem, Heilig Tominek a beatje.
1: Oké, hadd szóljon.
3: Yeah.

0: Jó, ez ennyi. Ez pont ennyi.
1: Királyság volt, nagyon királyság.
2: Igen, ez pont ennyi.
1: Szóval az Undergroundtól kérdezett, hogy hogy van, akkor kösz, jól van. Működik ugyanúgy szépen, a fiatalság viszi tovább a fonalat, ahogy mit csináltuk gyerekkorunkban. Azóta se tettük le a mikrofont, csináljuk, amíg tudjuk. És nagyon örülök, hogy a fiatalok is csapatják. És akkor legyen még ilyen élményben részünk, mindenki megtalálja a legjobb platformokon, mindegyik nagyobb megosztón a lemezét kettőbének. Mi is a címe pontosan?
2: Nyár. Ez a nyár album, volt még egy tavasz, ez most a nyár.
1: És okay, minden, a nyár.
2: Mindenhol fent van.
1: Mindenki meg
2: sokat
1: tudja
2: nem kell keresni.
1: Kettőbét kell keresni rögtön.
3: Felkiáltó jelen a végén.
1: Fölcsapok még egy muzsikát, gyerekek. Cream One, az a címe.
2: Micsoda?
1: Cream One, jól látom.
2: Igen, Cream. Igen. Az Gegével a közös zenénk. Az jó, egy Gegé zene. Az egy nagyon jó, azt rak be.
1: Oké, okay, becsapom, akkor szólhat, hadd szóljon, gyerekek.
2: Szóljon.

0: Yeah, yeah, szóval a Gegével, nem kis yeah. Öcsém, nagyon jó. Szóval yeah, yeah. Aki kíváncsi a lemezre, ugyanúgy elérheti. Szerintem hallgassuk meg még egyes srácok. Ja, és utána van két instru itt, amire csapathatjátok live and direct-be a cuccot.
1: Yeah, adjuk be. Annyit elmondanék, Pista, az utolsó zene, amit hoztam, eddig ezek ilyen nagyon funky, nagyon upbeat történetek voltak, imádom az egészet, de ugyanúgy vannak azért mélységei a dolognak, meg a zenének, meg az életnek, és ez pont egy olyan mélyebb zene, Saidnak a beatje egyébként, és egy történet van elmesél belőle, ami kiderül belőle.
0: Királyság, szeretem a storyteller dolgokat. Akkor fogadjátok szeretettel, hadd szóljon. Jó csinálom.

két éve, ugyanazt a nőt mozsolt, akivel imádhatták egymást. Különben ilyen viharos, nem is lehet egy kapcsolat, hangos nő, csendes, iparos. Pár hét szünet után találtak egymásra megint. A sorsnak van fintora, megvan, hogy durván beint. Mondhatsz olyat a férfinak, amitől egyből

az émek is a teremtő. Ezek lettünk te meg én, hatalmas szakadék. Valaha társ egy tányér, most egy csatatér. Milyen közel voltál, milyen messzire mentél, hogy gyűlölheted ennyire, akit szerettél. Ezek lettünk te meg én, hatalmas szakadék. Valaha társ egy tányér, most egy csatatér. Milyen közel voltál, milyen messzire mentél, hogy gyűlölheted ennyire, akit

te meg én. Hatalmas szakadék, valaha társ egy tányér, most egy csatatér. Milyen közel voltál, milyen messzire mentél, hogy gyűlölheted ennyire, akit szerettél. Ezek lettünk te meg én. Hatalmas szakadék, valaha társ egy tányér, most egy csatatér. Milyen közel voltál, milyen messzire mentél, hogy gyűlölheted ennyire, akit

0: Igen, ez még mindig FM 90,3 Tilos Rádió, szabad foglalkozás, vendégem 2B és Körök, respekt srácok,
1: yeah.
0: Nagyon jó muzsika volt, tényleg vannak benne mélységek, rendes storyteller, az ilyeneket szeretjük igazán.
1: Yeah.
0: Ezt még 50 éves fel is tök jó hallgatni, szóval erről van szó, aminek van értelme és intelligens, és ami vicces, azt is szeretem, ami technikás, azt is, mindenben van valami jó, és nem hiába kerültél el a döntőig szerintem. És örülök neki, hogy figyelj, igaziból nyertél.
1: Én nagyon sok mindent nyertem, az biztos, aztán nem tudom.
0: És készen álltok, srácok, Körök, te is csapassuk a honfoglalást.
1: Yeah. Na jó, hogy... Hallott Pista, szerintem a honfoglalást tartsuk meg a végére.
0: Oké, kicsit... és akkor sovány medve menjünk?
1: Át kell foglalkozni, egy csúlyosok. Kicsit chillebben kezdjük.
0: Jó,
1: de
0: van,
1: itt vagyunk, 2B, kőben
0: ennyi, Körök. Ennyi, csapjátok, srácok.
2: Sovány medve gang.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Szekles lány,
3: sallorúf, kallorúf, vak, fogas kereket forognak a fejemben, az áramtó remény.

0: Respekt, meg Pacsi, meg minden neki. Van Évbi a legnagyobb buta a hip-hop szénába.
1: Így van. Respekt.
2: Kiveri jelenteni.
1: Yeah, és azt mondtátok, a végére majd csapjuk a honfoglalást. Hát yeah, köszönjük yeah szépen, hogy eljöttetek, srácok. Nagyon jó a freestyle, meg jó a felvétel is, hogy a előadás, a live.
0: Yeah.
1: És szóljon ez most akkor a hallgatóknak továbbra is, megint kettőbétől és köröktől egy faénk is honfoglalás.

Bevés, de szart és ember sose hunyja a szemet. Feledkezzél abba, mint az életed felkínál. Ennyi járna neked a pályára, meg a végtelenbe cibá. Cikázom-e? Hadd mondjam el mástok, amit itt fel nem fognak el. Mert ugyan kergedi lett társak. Áskálódó sáskák, dagonyázó disznó. Hatalmas gajdulás legyen, ne pedig barmicfó. Elutasítom azt a durva, debil disztópiát, amelyben egy népet uralhat egy definhízó király. Megindítom simát.

Aztán megy tovább, Tilos Rádió, Szabad Foglalkozás, 90,3. Kettőbb és körök volt a vendégem. Szervusztok, peace, mert a muzsika. Peace! East Coast, West Coast, the worldwide! East Coast, West Coast, the worldwide!

Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne Busa Pista szabad foglalkozása után Baszabom J. a Tomanekkel 3-tól 5-ig. A tegnapi viaduktos DJ szettem után nem raktam vissza a polcra az oda általam vitt ilyen dance floor jazz és funk válogatás lemezeket, hanem ide is behoztam, és azokról válogatok a következő két órában. Igyekszem majd a chat.tilos.hu oldalra is írni számonként, amikor odáig eljutok, hogy mik hallhatóak, amelyek később az adásnaplóba is bekerülnek. Boogaloo Joe Jones-tól szólt a Snake Rhythm, és jöjjön Brother Jack McDuff-től az Obligato. Tilos Rádió.

Ez az Attila Stúdió FM 90,3 is benne. Vége felé jár Bossabon Gia Tomanekkel. Örülök, hogy úgy döntöttem, hogy végül nem pakoltam vissza a polcomra azokat a lemezeket, amiket vittem tegnap a Viaduct Barba, mindenféle dance floor, jazz, funk válogatásokat, mert azokra válogattam ma is, és sikerült így 34, illetve mindjárt jön még egy néhány másodperc, egy 35. darab felrakni, jobbnál jobb, pörgetőbbnél pörgetőbb ritmusokkal, dallamokkal, melódiákkal, tempóval, vidámsággal. Szép hetet mindenkinek, Tilos Rádió FM 90,3, jön még Joe Batantól az Ordinary Guy, Ordinary Guy-nak az első másodpercei, és utána a hírek is az, amiről nem lehet beszélni, című műsorunk, azt hiszem az, igen, az a hét van, Tilos Rádió, sziasztok, szép hetet!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy nagyjából 150 millió évvel ezelőtt a jugakorban élt óriás nyomaira bukkantak paleontológusok Tájföld észak-keleti részén. A sauropodák alrendjébe tartozó új dino, az Uragasaurus kalasiensis nevet kapta, amelynek első tagja kígyógyíkot jelent, a második tagja pedig a kalaszin régióra utal, ahol a faj fosziliáját, egész pontosan egy darab épségben megmaradt hátcsigolya csontját megtalálták. Ebből a csontból tudták levezetni, hogy egy új fajra bukkantak. Az Uragasaurus kalasiensis egy nagy testű növényevő volt, ami nagyjából 20 méter hosszú lehetett, vagyis kb. Hosszában átért volna egy teniszpályát. Dr. Apirut Nilapanpan, a kutatásvezető paleontológus, a BBC-nek azt nyilatkozta, amikor rájött, hogy egy új fajt fedeztek föl, az öröm első hullámában szétverte a számítógépét. Azt mondta, a felfedezés tudata felvényező volt, de meg is könnyebbül tőle, így a Telex.
2: Ína az 1970-es évektől a sivatagosodás megállítására hivatott nagy zöld fal erdőterepítés keretében mintegy 66 milliárd fát ültetett. Számokat 2050-ig 100 milliárdra tervezi növelni. 2020-ban a telepítések 90,31 millió hektárt vettek le, az összes erdőterület 36,6%-át. Az évtizedes monitorozáson felül a Pekingi Egyetem kutatói most műholdas adatok és mesterséges intelligencia segítségével vetették össze az állományokat. A vártnál 4,6%-kal gyorsabban növekvő telepített erdeik levélborítottsága 2-3-szor gyorsabban gyarapszik a természetesekénél, azaz másként viselkednek, mint ahogyan a jelenlegi, minden erdőt egy kalap alá vevő ökoszisztéma modellek alapján várnánk, számolt be a HVG. Beregsurány mellett két kőrisrontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromoncsapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőrispusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatta cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NABIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Amiről nem lehet beszélni a rádió filozófiai magazin műsora, és annak is a 2026. július 20-i élő adása. Ketten vagyunk itt a stúdióban, először is akkor bemutatkozunk, itt van Laci.
1: Sziasztok!
0: És itt vagyok én, Mikey. Hát nyár van, de így összehoztuk, hogy ketten be tudjunk azért jönni, de ilyenkor ugye nehéz, mert mindenkinek a nyaralások, ez ügyes-bolyos dolgok intézése van, ezért többiek igazoltan mondhatjuk hiányoznak, de azért ketten összejöttünk, hogy nektek újra műsort készítsünk, avagy beszélgessünk filozófiáról, mert hát ez volna a műsor lényege. Mielőtt a mai témába belecsapunk, amihez természetesen várjuk szokás szerint az észrevételeket, hozzászólásokat, kérdéseket, észrevételeket, mindenfélét a 061-215-3773-on, remélem jól mondtam, mert itt most nem látom sehol kiírva, de azt hiszem, hogy ennyi. A számca ezen hozzá lehet szólni a műsorhoz élőben. Két dolog van így nyáron, az egyik egy sajnálatos eseményről megemlékeznénk, mint azt hiszem az ország egyetlen filozófiai rendszeres műsoraként ezt meg kell tennünk. Sajnálatos módon a napokban elhunyt Ludasi Mária, aki egy kiváló filozófia történész volt a 17-18. Századi társadalompolitikai filozófia avatott szakértője, sok-sok klasszikus szöveg fordítója, értelmezője. Engem még tanított is, én tőle tanultam így Hobbes-tól Marxig a klasszikusokat, a társadalom filozófia klasszikusait. Laci, azt hiszem, téged nem tanított.
1: Nem,
0: engem az ELTE-n végezted a szakot.
1: Én csak a doktorit, de ott igen. Pont elkerültem, sajnos. De óráján ültem bent, és én értem, hogy végül is tanított, de én, amit hallottam tőle, az inkább a kortárs politika filozófia volt kapcsolatos.
0: Igen?
1: Igen, ilyen.
0: Persze szerintem ritkán merészkedett arra a terepre, ha én jól tudom.
1: Így van, de a nagy ágazatokról beszélt, hogy mire jellemző rájuk, és hogy mennyiben hasonlítanak a régebbi állapothoz, és most mennyiben más, főleg a konzervatívusról és a liberalizmusról beszélt, amikor én hallottam. Jó volt, érdekes ilyen összehasonlítások voltak.
0: Igen, annyit hadd mondjak el, hogy egy olyan megnyerő személyiség volt, elképesztő jó humora volt, az arról híres volt. Az ilyen nagyon híres, hadd mondjak el, azt én annak idején élőben láttam, tudom, ilyen 6-8 éve a Facebookon, az egy nagyon jó pofa volt. Kinek a cikke a lefordult magyarra is, szerintem a Réz Anna által szerkesztett kötetben a morális felelősség szabadság nélkül. Szerintem az egy Fischer, Raviza cikk.
1: Igen, az.
0: És egy ilyen filozófiai csoportban egy hallgató kiírta, gondolom a vizsgájára készülve, hogy így utolsó este volt, másnap vizsgázott, és hogy egy éjszakára nem tudná valaki kölcsönadni, valahogy átküldeni neki a morális felelősség szabadság nélkül című cikket, mire Ludasi Mária oda kommentált, hogy az éjszakára inkább javasolja a szabadság morális felelősség nélkül című programot, ami szerintem a évszázad egyik legjobb poénja volt.
1: Jó,
0: és így tovább, szóval egy rendkívül ilyen vitális, jó humorú, kedves ember volt, úgyhogy nagyon sajnáljuk, hogy elment közülünk. Talán az egyik utolsó, hát most igen, van mindegy, erről hosszan lehetne beszélni, van egy ilyen, talán valamelyest ilyen neves generációnak mondható generáció, akinek a tagja volt, hogyha valaki nyomon követi a műsorunkat, nagyjából 2 éve ilyenkor emlékeztünk meg Kelemen János haláláról, ő is ugyanennek a generációnak volt a tagja, és még jó pára, még egy-ketten élnek, hála Istennek. Na jó, úgyhogy erről ennyit. Kaptunk egy levelet.
1: Igen, így van.
0: Mondanám, hogy a múltkori adáshoz, de sok korábbi adás témáját is érinti a levél. Nagyon hosszú, lehet, hogy csak az elejéhez tudunk hozzászólni.
1: Igen, mert az eleje érinti az előző adásnak a témáját, az időtapasztalatot, és hát azt ott végül is mondjuk így, hogy én magamra vettem, hogy én is vagyok a címzet. A másik az a narratív identitás, az inkább Kristófnak az asztala. Igen. És hát ő nincs itt, ő is a nyári nehézségekkel küzd, úgyhogy én csak a levél elejét fogom felolvasni, és akkor egy kicsit beszélünk erről.
0: Jó.
1: Tehát itt, ugye, kedves a megszólítás, vagy kedves műsorkészítők, az időtapasztalatról szóló adásban elhangzott, hogy a filmszínház elmélet, ahol a szubjektum minden pillanatban meghal és újjászületik, nem túl motivál. Ló, de szerintem az elírás, ő is arra gondol, a levélíró is, hogy nem túl motivált, tehát hogy szeretnék egy részletesebb ellenperspektívát felvetni a buddhista pszichológia és a nyugati analitikus filozófia találkozásából, de most csak a buddhista pszichológiáról lesz szó, mert az a másik fele. Mi is történik valójában minden pillanatban? A buddhista hagyomány szerint nem egy egységes néző van, aki folyamatosan tapasztal, eljött hat érzékszer működik, szem, fül, orr, nyelv, test, és a hatodik az elme maga, amely gondolatokat és érzelmeket érzékel, ugyanúgy, ahogy a szemaformákat. Minden egyes érzékszer minden pillanatban önálló tudatmozzanatot hoz létre, amely megszületik, majd elmúlik. Ebben az értelemben a filmszínház elmélet nem pessimista következtetés, hanem a tapasztalat pontos leírása. Itt szerintem egyértelmű, hogy arra gondol a szerző, hogy tehát igen, van egy ilyen elme, ami egymás után ilyen képeket tapasztal. És ez egy viszonylag pontos leírás. És utána jön a kérdés, hogy de mi tartja össze ezeket a pillanatokat? Itt jön Buddha által leírt láncolat, amelyet, és ezt nem fogom jól ejteni, Satipatthana Sutta az öt halmazban így rögzít időrendi sorrendben, és itt most ezt nem olvasom föl, itt van szó az anyagról, az érzetről, a percepcióról, a reakcióról, a vonzódásról és a tudatmozzanatról. És ez csak annyit, hogy tehát ez nagyon, nagyon nehéz, és szeretném hangsúlyozni, hogy ilyenkor, amikor ilyen régebbi filozófiákat értékelünk abból a szempontból, hogy most ellene megy egy adott hát kortárs elméletnek, vagy nem, az nagyon nehéz. Egyszerűen azért, mert nem erre voltak szerintem kihegyezve. Itt ebben a kis szövegben is bizonyos megfogalmazások arra utalnak, hogy hát itt egyfolytában keletkeznek, meg múlnak bizonyos tudattartalmak. És ezt el lehet úgy is képzelni, hogy persze képek, de úgy egymásba átfolynak, és akkor ez nem a filmszínház elmélet lenne, ahol ugye mereven el vannak ezek egymást ontológiailag választva, hanem akkor ez éppen a másik lenne, a tartalmelmélet, vagy folyamelmélet, ahol ugye ezek egymáshoz összekapcsolódnak redukálhatatlan módon. De igazság szerint, még ha így is lenne, hogy a buddhista gondolatok azok éppenséggel azt állítják, hogy a filmszínház elmélet igaz, azt én ebből a szövegből és más ismeretemben nehéz lenne megmondom, mivel támasztják alá. Tehát ezek nekem ilyen bejelentésszerű dolgoknak tűnnek. Nincs semmi baj, mindenki azt jelent be, amit akar, tehát ez mindenkinek joga van, de nekem, mint filozófusként, akkor nehéz velem mit kezdenem, mert persze, tehát mások akkor mást mondtak, ha ez az értelmezés igaz, de nem tudom detektálni, hogy mi lenne az érv emellett, hogy ez így van. Tehát ezért nehéz szerintem ókori vagy régebbi filozófiákban.
0: Nem arra fut ki a megjegyzés, hogy ugye tehát ez a mozi elméletnél ugye arra jutottunk, hogy az vele talán az egyik legnagyobb probléma, hogy ha feltesszük, már pedig azt azért mondjuk felszokást tenni, hogy a tapasztalóshoz kell egy tapasztaló, és ha az mindig csak egy darab hát egy ilyen kimerevített kép, aminek nincs köze a következőhöz, meg az előzőhöz, akkor maga a tapasztaló sem ugyanaz a következőben, meg az előzőben, és azt, ugye azt gondoltuk, azt mondtuk, hogy ez azért elég furi.
1: De nem önmagában volt furi, ugye?
0: Igen, csak azt akarom, és talán ide kapcsolódik a buddhista filozófia, ahol én nagyon keveset tudok róla, de ezt így szokták mondani, nem tudom, hogy ez igaz-e, mert nem értek hozzá, hogy ott tényleg valami olyasmit tanított a Buddha, hogy nincs ilyesfajta megmaradó én. az időpontok
1: között. Ja, persze,
0: között.
1: Ez világos, tehát, hogy... ez a része. Nem, akkor kicsit finomítom azt, amit én mondtam. Igen, például ezt is lehet mondani, és emellett persze vannak érvek. Tehát általában az, hogy nem tanulunk semmi állandót, tehát nincs jel, ami erre mutatna. De ugye én nem is így próbáltam érvelni ez ellen, hogy de találunk.
0: Világos.
1: Hanem máshogy, de minden esetre nagyon érdekes. Nyilván ezek a gondolatok, főleg az idővel vagy az időtapasztalat alapján olyanok, amik több különböző kultúrában, több különböző korszakban újra és újra feljönnek. Szerintem ez mutatja, hogy ezek nem puszta kulturális kitalációk, hanem olyasmikben gyökereznek, ami az emberi létezéshez azért kicsit merevebben hozzátartozik, mint nagyon sok minden, ami elmúlik, ahogy egy adott korszakból kilépünk.
0: Ja, ezzel mélyen egyetértek. Mi ketten már azt gondoljuk Lacival, ami egy ilyen ismert vita, hogy a izgalmas filozófiai problémák azok nem ilyen egy adott, nem ilyen kontingens, kulturális téridőbeli, hogy mondjam, konstelláció szüleményei, és emiatt aztán majd elmúlnak és lesz másik, hanem valahogy mélyen összefüggnek valami, nem is tudom mivel, a valóság vagy az emberi természet alapstruktúrájával, és mi ketten azt gondoljuk, hogy van ilyen, és ez van úgy, hogy ezen mi nem fogunk vitatkozni egymással.
1: Nem, ezen nem annyira.
0: De valaki szokott.
1: Igen.
0: Jó, úgyhogy ezt tudjuk mondani a levélírónak, hogy izgalmas a gondolat, és tényleg átvezetett oda, de nyilván nagyon messze vezet ezt megvizsgálni,
1: igen,
0: hogy hihetünk-e egy ilyesfajta elméletben komolyan, amelyik nem tételez föl egy ilyen időn átívelő, megmaradó ént. Jó, ugye, ahogy te is mondtad, például az emlékekkel nehéz lesz elszámolni, meg ilyesmikkel. Jó. Oké. Még lehet, hogy visszatérünk a levél második részére, hogyha Kristóf
1: visszatér.
0: Egyszer itt lesz, reméljük, hogy ez még megtörténik a nyáron. Jó, a mai témánk az a szabad akarattal kapcsolatos, a szabad akarat problémával, amivel egyébként már volt adásunk, amiben foglalkoztunk, talán több is, de így kifejezetten ezzel, amivel ma, azzal nem annyira, ez pedig a kompatibilizmus és inkompatibilizmus közti, hát hogy mik ezek, meg a köztük lévő viták és érvek, és hát felvezetőként talán én legalábbis egy szubjektív felvezetőként én úgy mondanám, hogy szerintem nagyon sok ember akkor is, hogyha nem foglalkozik filozófiával, átgondolta a szabad akarat probléma, hogy mondjam, ilyen legelemibb lényegi, azt a lényegi fogalmi feszültséget, ami a probléma lényegét adja. Ez pedig ugye nem más, mint hogy egyik oldalról van egy ilyen nagyon erős meggyőződésünk, hogy hát rendelkezünk azzal a képességgel, hogy eldönthetjük, hogy mit csinálunk. Most ne a külső kényszerekre gondoljatok, mert vannak dolgok, amiket nem tudunk megtenni, mert nem áll módunkban, hatalmunkban, meg külső kényszerek korlátoznak, de van mozgásterünk, eldönthetünk ilyen egyszerű dolgokat, hogy lemenjünk a tejér a boltba, vagy ne menjünk le tejér, és így tovább. Ez szerintem elemi mély meggyőződésünk, és egyébként azt is gondolom, hogy nem is nagyon tudjuk feladni. Másik oldalról nagyon sokan már szerintem a világtörténelemben végig gondolták azt, hogy legalábbis első blikre sokaknak meggyőző azt gondolni, hogy a valóságot, legalábbis a tapasztalható valóságot valamifajta ilyen törvényszerűségek irányítják. Ezt hívhatjuk akár a fizika törvényeinek, vagy bármi másnak is, és azokat is szeretjük legalábbis így a hétköznapokban ilyen determinisztikus törvényeknek fölfogni, tehát az olyasmi lenne, hogy hát a törvény az itt azt jelenti, hogyha van egy ilyen állapotom, amivel leírom, hogy mi a helyzet, akkor a törvény megmondja, hogy milyen lesz a következő állapot. Mit tudom én, ez már a sztoikusoknál biztos felmerül, de szerintem hamarabb
1: persze,
0: is.
1: Persze, hamarabb is.
0: És hát és a kettő, hogyha belegondolunk, akkor azért feszültségben van egymással, mert hát hogyha egyszer a determinisztikus törvények azok így megmondják, hogy mi lesz a következő állapot, akkor én nem választhatom meg, hogy lemegyek-e tejér, vagy nem megyek le tejér, hanem ezt a determinisztikus törvények alapján el vagyunk döntve. Legfeljebb én nem tudom még, hogy mit fogok csinálni. De az az én, hogy mondjam, ilyen episztemikus korlátom, vagy hát keveset tudok én ehhez, hogy ezt döntsem. Na, ez szerintem, hogy ez maga ilyen nagyon elemi szinten a probléma lényege, sokan gondolták. Ami szerintem izgalmas, és amivel ma fogunk foglalkozni, hogy viszont egyes filozófusok, ezt majd mindjárt beszéljük meg, hogy ez hol bukkant fel először. Lehet, hogy nagyon műveletlen vagyok, nekem Hume a tippem, de lehet, hogy jóval korábban. Aha. Egyes filozófusok elkezdték azt pedzegetni, hogy még sincs feszültség a kettő között, még sincs ellentmondás a kettő között, hihetjük mind a kettő ilyen, a barátunk Tőzsér Jancsi kifejezésével élve, barátunk és műsorkészítőtársunk kifejezésével élve, mind a két episztemikusan nagyon vonzó állítás, tehát hogy egyrészt dönthetek róla, hogy mit csinálok, másrészt meg a valóságot tényleg determinisztikus törvények irányítják, mind a kettőt hihetem, és nincs közte feszültség, vagyis kompatibilis egymással a kettő, és innen is ered ez a név, hogy kompatibilizmus. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez egy nagyon furcsa gondolat szerintem elsőre a...
1: De annyit hagyd tegyünk hozzá, hogy a Hume annyiban volt különleges, és ebben igazad volt, hogy őt kiemelted, hogy ő volt az első tudtommal is, aki azt is mondta, hogy nem elég, hogy a szabad akarat összefér a determinizmussal, hanem erősebbet mondott.
0: Kell is hozzá.
1: Ebben talán ő volt az első. De ezt sokan mondták, például a sztoikusok, akiket emlegettél, ők azt mondták, hogy hát végső soron azért mégiscsak úgy van, hogy a szabad akarat összefér egyfajta, nem mindegyik fajta, de egyfajta determinizmussal. És hát legalább tőlük számítva ez az egyik legelterjedtebb pozíció a filozófusok között, az egy jó kérdés, én ebben kicsit megosztottam, vagy én nem tudom, mit gondoljak erről, hogy hányan kompatibilisták a nem filozófusok közül, mert kétfajta attitűdöt érzékelek, és ugyanazon emberekben akár. Egyrészt, ha úgy feldobjuk a témát, ahogy Miklós felvetette, akkor hajlamosak azt mondani, hogy hát nem fér össze a kettő. Hát látszik, hát vagy mind a kettőt tudom csinálni, de akkor nem szabja meg semmi, hogy melyiket csinálni. Mármint,
0: hogy mind a kettő lehetőséget, két választás.
1: Igen. Vagy hát valami megszabja, valami törvény, az okság törvény, a természet törvény, a fizika törvény, valami, de hát akkor az egyik csak egy illúzió, hogy meg tudom csinálni. Másik fog megtörténni. És ugyanezek az emberek, akik ezt mondják másfelől, arra is hajlamosak, hogyha fölveti az ember, hogy mondjuk XY, mondjuk nagyon gonosz ember, mondjuk mit tudom én, legyen Hitler, ő szokott lenni a nagyon gonosz ember. Na itt van ez a Hitler, hogy őt most...
0: Hamar előjött a Hitler kártya.
1: Az kell a Hitler kártya, mindig kell ebben a témán. Szóval itt van ez a Hitler, hát nagyon gonosz volt, tényleg. És hogy most akkor őt azért lehet azt mondani, hogy gonosz volt, nem? Hát lehet azt mondani. Igen, mondja a másik. És akkor mondja az ember, hogy jó, hát de akkor azt mondja, hogy hibáztathatjuk is azért, amit csinált. Tehát most így azt mondják, hogy igen. És tehát ahhoz, hogy valakit hibáztassak, nem az kell, hogy akár cselekedhetett volna másképp is. Dehogy, nem az kell. Hát de mi van, hogyha a determinizmus igaz, akkor nem úgy van, hogy hát akkor... És akkor szokott jönni ezen a ponton, hogy jó, de hát nem hát azért nem ezik ilyen forrónak kását, akkor is egyszerűen rossz volt, akkor is ilyen gonosz dolgokat csinált, akkor is bizonyos értelemben lehetett volna ő másmilyen. És akkor, ha innen közelítem meg a dolgot, azt tapasztaltam, hogy az emberek elárulnak egyfajta hajlamot a látens kompatibilizmusra. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy a morális felelősség bármi áron. Tehát az a szabad akaratról könnyebben lemondanak az emberek szerintem, mint a morális felelősségről, és attól függ, hogy melyik keretet adjuk nekik. Igen. Szerintem ez nagyon fontos.
0: Igen, de
1: kérdés.
0: Beosztod a morális felelősséget, amit egyébként én ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy azért az egy, bár nagyon könnyen lépünk át szinte ilyen hogy hívják ezt, ilyen futószalag, vagy a mozgó lépcsőszerű, így átvisz rögtön a szabad akaratba, de azért vegyük észre, hogy új elem, tehát hogy azért szerintem fontos hangsúlyozni, hogy a szabad akarathoz képest egy plusz új elem a morális felelősség kérdése, csak állandóan belekeveredik.
1: Az emberek összekeverik, és az viszont nagyon masszív, tehát az emberek, ebbe szinte mindenki, aki nem filozófus, nekem úgy tűnt, hogy egyezik, hogy a morális felelősséghez kell szabad akarat. Ezt úgy nagyon, igen. Ezt így nagyon. Igen. Abban is egyeznek az emberek úgy általában, hogy azt gondolják, hogy igen, ha determinizmus van, akkor úgy tűnik, hogy szabad akarat nincs, de az is úgy tűnik, hogy legtöbb meggondolja, hogy determinizmus van, akkor is van morális felelősség. Ez három dolog egyszerre nem jön, nem működik, és attól függ, hogy keretezzük a problémát, a filozófiával nem foglalkozó ember annak függvényében fog reagálni. Én így tapasztalom. Aztán ez lehet, hogy egy rossz kép, de én ezt így látom.
0: Azért mondjuk már, ha már bedobtuk, hol kapcsolódik a morális felelősség a szabad akarat kérdéshez, még akkor is, hogyha ez, én is azt gondolom, amit te, hogy szinte minden ember szinte automatikusan összekapcsolja. Hát mit tudom én, például mondjuk Kant volt az, aki ezt a nagyon, nagyon erőteljesen hangsúlyozta ezt a kapcsolat.
1: Igen, de
0: sokan mások is.
1: Hát van egy egyszerű dolog, ami miatt összekapcsolódik ez a kettő igazából. Ez valami ilyesfajta gondolat, hogy akkor hibáztathatsz valakit, akkor kérhetsz valakit számon értelmesen, akkor mondhatod, hogy kötelessége van, stb. Ez sok ilyen morális szót lehetne itt mondani. Ha elvárható lenne, hogy teljesítse.
0: Igen.
1: És ugye, amikor valaki nem csinálja, akkor hogy úgy tűnik, hogy van egy ilyen nagyon erős intuíció, hogy nem csinálta, de elvárható lett volna, hogy teljesítje, tehát hogy a Kantot beosztod, ő híresen úgy mondta, hogy a kellből következik a lehet, tehát ha neki jónak kellett volna lennie, de rossz volt, akkor azt jelenti, hogy lehetett volna jó is. Ergo, rossz, az biztos, hogy lehetséges volt, mert rossz lett, de lehetett volna jó is, tehát akkor az lehetett volna, tehát két lehetőség kellett, hogy előtte nyitva álljon, és így szokott összekapcsolódni a kettő tipikusan. És akkor persze azt megválaszthatjuk, hogy melyik szóval kapcsoljuk össze, kötelesség, hibáztathatóság, számonkérhetőség, amelyik tetszik.
0: Itt már igen, igen, igen, igen, igen, igen. Én szoktam azt mondani, hogy hétköznapilag úgy szoktuk kifejezni, hogy hát csak olyasmit kérhetünk máshol számon, amiről tehet.
1: Így van.
0: És ez, hogy persze, hogy hogyan értelmezzük ezt, hogy mi az, hogy tehet, ez messze filozófiai vitákat nyit ki, de világos, hogy itt arról van szó, hogy hát valami fajta rajta múlik.
1: Így van.
0: Valahogy irányítja,
1: ez még
0: kontrollálja.
1: Jobb, ez a legjobb, igen. Igen, igen. Igen, tehát a morális felelősségbe bele van bújtatva, hogy rajta múlik, mintha így szugerálná belénk, hogy volt szabad akarata.
0: Igen, igen. Na, szóval, hogy igen, ha behozzuk ebbe igazadban, ha behozzuk a morális felelősséget is a képbe, akkor valahogy az emberek azt szeretik gondolni, egyébként a büntetőjük jut eszembe, ahol megjelenik a probléma, természetesen, tehát jól érzékelhetően csökkenti, vagy akár el is tünteti a büntetőjogi felelősséget, hogyha nincsen szabad választása, nem nincsen irányítása.
1: Na, most kapunk döntesz? Egy.
0: Jó, itt befejeztem, és akkor majd folytatom. Halló, parancsolj, kedves hallgató, hallgatunk.
2: Halló,
0: szervusz. Hallgatunk.
2: Azt gondolom, hogy egy kimaradt.
0: Igen.
2: Úgy értem, hogy kimaradt az, hogy az erőfeszítést megteszi-e. Tehát van egy olyan is, ugye, hogy ha valaki az nem elvárható, hogy erőfeszítést tegyen, akkor megkíméljük attól, mert mi sem vállalnánk az erőfeszítést. Tehát, hogy igazából mindenki megúszni szeretné és észszerűnek tartja, ha valaki a könnyebb utat választja, viszont ugye akkor ezzel magát belefoglaljuk azt is, hogy erőfeszítést már nem tudunk elvárni valakitől, holott nagyon sokszor hiába akarok valamit, hogyha az erőfeszítést meg hogy nem teszem meg. Tehát ez egy ilyen mondva csinált fából vaskarika lesz. Nem tudom, hogy jó helyen járok-e, de nekem ez jutott be, csak ezek kapcsán, amit itt bontogatatok.
0: Aha. Nem biztos, hogy értem, hogy...
2: Nem nagyon hallom, kiszállok, jó?
0: Oké, oké, jó. Oké, köszi. Én nem biztos, hogy értettem. Köszönjük amúgy a telefont, hogy az erőfeszítés...
1: De az elejét értettem, tehát van egy csomó helyzet, amikor azért nem hibáztatunk valakit, vagy azért nem kérjük számon valami miatt, mert nem várjuk el tőle, hogy valamit megcsináljon, azért, mert azt gondoljuk, hogy túl nagy erőfeszítés lenne, hogy egyáltalán megpróbálja.
0: Aha.
1: És ami azért faramúci dolog, mert hogyha ezt így nézzük, a hallgató, mintha erre utalt volna, hogy hogy hát sokszor valami csak azáltal lesz lehetséges, hogy erőfeszítést tesz valaki. A hallgató arra utat, hogy egy kör, vagy erre próbált utáni, itt valami fából vaskarika van. Tehát, hogy azt mondom, hogy meg tudná tenni, de túl nagy erőfeszítés lenne, ezért nem problémázok rajta, hogy ezt nem teszi meg. Viszont hát akkor, de hát minden ez erőfeszítés kell, hát könyörgöm, meg kéne próbálnia, minden akkor válik lehetséges egy bizonyos értelme. Ez nem az volt a hallgató probléma, hogy itt egy kis paradoxon rejlődik.
0: Ez nem az a probléma, amit hogy iszok, ilyen kötelességen túli.
1: Igen.
0: Egyébként egy borzasztó izgalmas kérdés, tehát, hogy van olyan, most megint a büntetőjogot hadd hozzam be, most azon gondolom, hogy azt hiszem kinek a cikkében van ez, mindegy. Nem jut eszembe, hogy kinél olvastam. Van ez hogy tényleg úgy volt a büntetőjog fejlődésében is, hogy mondok egy példát. Ma például büntetőjogi tényállás és bűncselekményt követ el az, aki úgynevezett ilyen cserbenhagyásos gázolást követ el, vagy segítségnyújtás elmulasztását. Ez talán még jobb. Segítségnyújtás elmulasztása. És ugye ott valami olyasmiről van, hogy komoly bajba jutott embert egyértelműen tapasztaljuk, most nem itt tudom felidézni a konkrét törvény tényállás, de valami ilyesmi, és nem kísérlünk meg segítséget nyújtani. És ott idézi a szerző a 20. század elejé közepi jogtudósoknak az állásfoglalását, akik körülbelül azt mondták, hogy hát igen, az nagyon szép dolog, hogyha egy ember segít a másikon, és hogy bajba jutott valaki, és ilyesmi, de az nem egy olyan dolog, amit így el lehetne várni valakitől. Hát ha nem teszi meg, akkor hát meg lehet róla a véleményed, hogy egy nem túl jó ember, vagy ilyesmi, de nem büntetjük érte, mert hát nem olyasmi, amit el lehetne várni, és aztán ez megváltozott az a gondolkodás, és beemelődött abba a körbe, amit el lehetne várni, de talán van valóban egy ilyen intuitív mozgó határunk, mert ez láthatóan kulturálisan mozog ez a határ, hogy vannak olyan dolgok, amiket elvárunk, és elvárt erőfeszítés, ezt muszáj megtenned, meg vannak olyan dolgok, amiket, hát igen, ez már túl sok erőfeszítés lenne, szép dolog, ha megcsinálod, de ha nem, hát nem. És igen, ez egy izgalmas, és az barom izgalmas, hogy mi múlik ez, hogy hol húzzuk meg ezeket a határokat.
1: Hát igen. Jó, na ez például egy nagyon összetett dolog. Tehát amit mondtál, hogy a szabad akaratot, meg a morális felelősséget érdemes egymástól leválasztani, annyiban, hogy szerintem a morális felelősség kérdése az összetettebb, mint a szabad akarat.
0: Messze összetettebb.
1: A szabad akarat, és térjünk ide talán vissza egy pillanatra, vagy talán több pillanatra is, hogy az ugye az csak arról szól, hogy van egy adott pillanat, és hát az a kérdés, hogy két cselekvés végrehajtására vagyok-e képes, vagy csak egy cselekvés. Mert úgy tűnik, hogy ha determinizmus van, akkor az illúzió, hogy kettőféle dolgot is tehetek egy adott pillanatban, és én választom. Nem úgy van. Még ha én választok is, az is determinálva van. Tehát végső soron csak egy cselekvés végrehajtására vagyok képes. És ugye a híres konzekvencia argumentum, az, ami ezt nagyon egyszerűen

0: vagyok képes, ez egy nagyon fontos premissza, hogy csoda az lenne, hogy megszegjem a természeti törvényeket, na de hát csodára nem vagyok képes, így aztán hát csak egy dologra lehetek képes, arra, amit a természeti törvény előír. És ez a úgynevezett konzekvencia argumentum, mert ugye úgy tűnik, következményérvként is lehet fordítani magyarra, hogy egyszerűen úgy szükségszerű következmény a mostani állapotnak az, hogy milyen következő állapot következik belőle, mint ahogy például egy érvelésben a premisszák szükségszerűen maguk után vonják a konklúziót, nincs érdemi különbség a kettő között.
1: Jó, csak akkor most kapcsoljuk, hogy miért lesz érdekes a konzekvencia érv, mert menjünk a kompatibilista oldalra. Én úgy látom, de mondjad, ha azt el kell mondanom a hallgatóknak, hogy a Laci ez a témához jóval jobban ért, mint én, aki egy kifejezett kutatási területe ez, de azért én is belekontárkodom. Szóval én úgy látom, hogy a kompatibilisták azt próbálják csinálni, hogy határt akarnak húzni valahol. Azt akarják mondani, hogy bizonyos, szóval ha meggátol engem valami abban, hogy másképp cselekedjek, csak valamilyen értelemben, ez fontos hangsúlyozni, mert mindjárt példákon szerintem igyekezünk megvilágítani, hogy ne legyünk ennyire dodonaiak. Szóval, hogyha valamilyen értelemben csak egyféle módon cselekedhetek, azt mondják a kompatibilisták, hogy de nem mindegy, hogy miért. Van ezek között, vannak, amik, ahogy hívjuk őket, akadályoknak. Vannak olyan akadályok, amik fönnállhatnak, de ettől még én továbbra is szabad akarattal és felelősséggel rendelkező ember vagyok, még ha igaz is rám, hogy igazából csak azt tudtam tenni, amit tettem. És vannak olyan akadályok, amik meg nem. Amelyik, hogyha tényleg fennáll, akkor tényleg kizárja a szabad akaratot. És akkor ezt akarják mondani, hogy azért kompatibilis a determinizmus, mert ez a fajta determinisztikus, a valóság ilyen determinisztikus felfogása, meg a szabad akarat, mert az, hogy a valóság determinisztikus törvények által irányított, az abba a csomagba tartozik, ami egy akadálya annak, hogy én másképp cselekedjek, de ez nem zárja ki a szabad akaratot szerintük.
0: Így van, mert igen. Általában az a játék kezdődik, nem mindig, de szerintem a legtipikusabb az, hogy különböző képességtípusokat találnak, vagy képességkategóriákat. És akkor mondok egy legegyszerűbb példát, hogy például mondanak ilyen, hogy vannak a összességében vett képességek, tegyük fel, hogy a világ determinisztikus, akkor összességében nézzük a világot most egy pillanatra, mindent, ami benne van, és az összes természeti törvényt, és ilyen összességében nézve valóban nem vagyok képes arra, hogy otthon maradjak, ehelyett, hogy lemenjek tejért. Ez oké. Okay. De és akkor nagyon sok kompatibilista valamilyen formában azt mondja, hogy de van egy olyan általános képességem, de valami olyasmit jelent, hogy hát jó, hát igen, hogyha most nézzük azt is, hogy mik a természeti törvények, meg a világ összes tényét, akkor tényleg nem tudok másképp dönteni, mint hogy lemegyek tejért. De hogyha ezt nem nézzük, hanem csak azt nézzük, hogy megvan-e például a testem az olyan állapotban van-e, hogy például ha úgy döntenék, akkor otthon tudnék-e maradni? És igen, ez igaz a testemre, hogy a testem otthon tudna maradni, hogyha úgy döntenék, akkor otthon maradna. És elég ez a szabad akarat, hogy ez az általános képesség elég, vagy valaki ezt kondicionális képességnek igen. hívja. Ugye a filozófusok a részleteken sokat szőröznek, hogy most kondicionális képesség ez, vagy ez vagy diszpozicionális esetleg, minek nevezzük, szerintem nincs jelentősége. Most nekünk ez teljesen mindegy. Igen. Lényeg az, hogy valami ilyesmi poént mondanak, hogy például, hogyha azért nem tehetek más, mint hogy lemegyek a tejért, mert hogy mit tudom én, jön a Hulk Hogan, megkötöz engem, megfog és levisz tejért, akkor ugye nem igaz az, hogy ha én úgy döntenék, akkor otthon maradnék, akkor így is úgy is lemennék, ez nyilván szabad akarat sértés.
1: Így van.
0: Mert ott már nincs meg az általános képességem, az összekötözött láb és az összekötözött kéz, már testemnek a konfigurációja se olyan, igen. hogy otthon
1: de ha
0: tudjon
1: például,
0: maradni.
1: Most maradjunk ennél, de ha például valami eszevezett, ahogy mondjam, már extrém módon lusta vagyok. Ilyen az én személyiségem. Lusta vagyok. És hogy mondjam, képzeljétek azt el, hogy én egy nagyon lusta ember vagyok, és ismernek a családtagjaim meg a barátaim, mondjuk megyünk 30-an, és megkérdeznék, hogy na, felismertem, hogy le kéne menni tejért, mert nem lesz holnap reggelre a kávéba. Na, vajon le fogok-e menni? És mind a 30-an azt mondják, hogy nem.

0: tök eltalálják, és igen, tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem fogok lemenni tejér, engem a lusta személyiségem ebben gátol. Csak erre azt mondja a kompatibilist, hogy jó, de ettől még van szabad akarom. Most megpróbálom a legjobb fényében feltüntetni.
1: Abszolút, de egyébként ugyanebben a logikában, most gyorsan becsatornázom, amit mondtam, mert működik. Tehát ugye mi van itt? Itt az van, hogy például igaz-e az, hogy ha úgy döntöttél volna, simán le tudtál volna menni tejért. Ez igaz. Nem úgy, mint a Hulk Hogan-nél itt.
0: Így
1: jó,
0: van.
1: Persze, tudjuk, hogy nem fogsz lemenni, mert lusta vagy. Te attól még teljesen igaz, hogy ha úgy döntöttél volna, akkor lementél volna te.
0: Igen, és akkor, hogy a kompatibilisták, és szerintem itt megpróbálnak, ebben igazad van, megpróbálnak a józanésszel valami összhangot találni. Tényleg most eszembe jutott, hogy miért is kezdtem el a büntetőjogra hivatkozni. Ott is valami ilyesmi van, hogy bizonyos tényezők kizárják, vagy nagyon lecsökkentik a felelősségre vonhatóságot. De mondjuk például...
1: Az, hogy lusta vagy, az nem nagyon működik.
0: Az, lusta vagyok, és ezért nem nyújtottam segítséget azt például. Ezt én hiába mondanám bíróságon. És szerintem valami ilyesmi... Szerintem az átlagember is valami ilyesmit gondol, és valahogy ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy van egy ilyen átlag elvárás csomagunk, amivel azt gondoljuk, és most értettem meg, hogy mit mondott a hallgató, hogy milyen az az erőfeszítés, amit elvárunk mástól. Tehát nyilván Hulk Hogan elleni hatékony erőfeszítést azt nem tudjuk elvárni senkitől, akkor nem tartozik felelősséggel azért, hogy lekötözték és nem ment tejér, de mondjuk a lustasága elleni küzdelmet meg valahogy elvárjuk. És valami ilyesmi, ezt az intuíciót próbálják a kompatibilisták megragadni, hogy na, azért nem mindenfajta akadály olyasmi, ami kizárja a szabad akaratot.
1: És ami ezen a ponton engem folytonos csodálkozással tölt el, és erre még van időnk, hogy belekezdjünk a szünet előtt, az, hogy ugye itt nem szabadna bizonyos értelemben, hogy vita legyen.
0: Jó, akkor megint meghallgatjuk a hallgatót. Szervusz, kedves hallgató, parancsolj, hallgatunk.
2: Kiegészíteném csak annyival, hogy akkor ezt hívjuk talán erkölcsi minimumnak, amit úgy mindenki szeretne elfogadni, és így érvényesek gondolni mindenkire?
0: Igen, talán igen, ezt lehet jó mondani, abszolút, így van. És persze én hozzátenném a bennem állandóan bujkáló ilyen szkeptikus kisördökként, hogy na jó, de van-e ilyen, tehát hogy tényleg eltekinthetünk az egyéni különbségektől. Mert nekem egyébként erős gondolatom, meg egy kicsit tapasztalatom is a valóságról, hogy amikor megismerjük a konkrét egyedi eseteket, akkor az nem ilyen általános elvárásokkal kezdünk viszonyulni, hanem tényleg az egyedi ember egyedi helyzetét próbáljuk felmérni.
2: Pontosan. Igen, ezt én is így gondolom, hogy akkor az erkölcsi minimum az egy ilyen változó valójában.
0: Hát igen, és akkor viszont itt kezdődnek a problémák, hogy van ugye egy ez meg, mindenki ismeri ezt a... Jó, lehetett a hallgató, nagyon köszönjük a hozzászólást.
1: Igen, mert mondta, hogy ő nem nagyon hal minket, tehát igen, hogy nem szimmetrikus ott a viszony.
0: Igen, a kommunikáció kicsit egy oldalú, de nem baj, nagyon köszönjük. Ugye az jutott eszembe, mindenki ismeri ezeket a problémákat, meg mindenki szerintem elgondolkozott már rajta talán életében egyszer, de ugye van a, nem jut eszembe melyik cikkbe, az a nagyon híres eset, nagyon hosszan leírva, ahol először megismerkedünk egy szörnyű gyilkosság esetével, ahol tényleg egy kegyetlen módon végrehajtó gyilkosság. További taszító elem az illető... Ez a Gary Watson.
1: Igen,
0: az ő cikkében van. És ráadásul különösen taszító az elkövetőnek a
1: hát igen, röhög, miközben hátba lövi a áldozatát.
0: Igazi, kegyetlen, cinikus szörnyűség. Ezek után, mire részletesen megismertük, és az nagyon jó fel van építve, az olvasó összes ellenszenve ott van az illető szemben, megismerjük ennek az elkövetőnek az életét eddig az eseményig, ami egy szörnyűség volt, az egész élete borzasztó volt, és gyakorlatilag a családja, a szűkebb közössége, az egész társadalom, és mindenki, hogy mondjam, hát minimum elhanyaguló módon, de
1: nem, sokszor bántalmazták, nagyon brutális, a saját anyja is bántalmazza, tehát az a legdurvább részlet az az, hogy a saját anyja mindig ellöki magától.
0: Igen.
1: Azért, mert a, ha jól emlékszem, az apja, és az általában a család, ezt a gyereket hibáztatja, tehát teljesen irracionális módon, azért, hogy, hogy az anya nem tud megcsinálni dolgokat. Ez sokadik gyerek igen, a házasságban.
0: Nem akarták a gyereket.
1: És hiszem, nem akarták, igen, szerették volna elvetetni, nem jött össze, és akkor megszület, és utána megy ez a...
0: Igen.
1: És akkor az anya is elfordult, igen, és mindig ellöki magától a gyereket, igen, amikor próbálnak közeledni.
0: Nagyon szép példája annak, hogy amikor megismerkedünk az egyedi esetekkel, akkor elkezdjük módosítgatni az általános elvárásainkat, vagy legalábbis elgondolkozunk ezeken a dolgokon. Minimum. Jó, vissza a kompatibilizmusnál, te mit akartál?
1: Hát nem, igazából csak az az érdekes, hogy mondjuk a morális felelősség az egy komplexebb téma, azt toljuk félre akkor egy pillanatra, és akkor marad ez a kicsit szárazabb téma szabad akaratról, hogy most akkor egy adott pillanatban kétféle módon cselekedhetünk-e, vagy csak egyféle módon. És itt nem, itt nem szabadna, hogy vita legyen, mert abban szerintem nagyon jól meg tudunk egyezni, hogyha a képességet így és így értjük, meg a természeti törvényt amúgy meg emígy, akkor kizárja ez a két dolog egymást, vagy nem? Tehát itt van például, ezt szerintem mindenki elismeri, hogy ez az általános képesség, amikor mondjuk Elvis a Hulk, benne van az általános képesség, persze, hogy mit tudom én, a levegővételre ott van, meg egy csomó mindenre ott van az általános képesség, de arra már nincs, mert össze van kötve a kezem, lábam, hogy ott maradjak a szobába egy helybe.
0: Uh-huh.
1: Oké, hát ez nincs meg. Mert ezt elvesztettem azáltal a gúzsba kötés által. Ezt értjük. És abban is meg tudunk egyezni, hogy ugye ez az összességébe vett képességem, az sincs. Jó. De arra van általános képességem, például itt, hogy mit tudom én, csomó mindent tehetek, amit nem teszek konkrétan még ebben az esetben, és például szitkozódhatok magamban, vagy ettől eltekinthetek, és mit tudom, imádkozhatok is magamban, hogy nehogy valamit csinálva velem a Hulk Hogan. Tehát, hogy ez nyilván, ezek megvannak, ezekben meg tudunk egyezni. És hasonlóképpen meg tudunk egyezni, hogy igen, a determinizmus nem nagyon veszi el önmagába véve szinte egyetlen egy általános képességemet sem, mert a testem az abszolút abban a kondícióban van, hogy csomó mindent megcsináljak, amit nem csinálok amúgy, de nyilván ezt az összességébe vett képességemet azt meg elveszi. Nincs mit ezen vitatkozni, nincs mit azon vitatkozni, hát értelmes emberek azon nem fognak vitatkozni, hogy van egy definíciója valaminek, van egy másik definíció egy másik dolognak. Egyik definíció a képességre, másik definíció a determinizmusra, és ez összeillik, vagy nem.
0: Akkor neked mi a meglátás, hogy akkor mégis miért vitatkoznak? Mert nehéz megtalálni, hogy melyik lesz a jó definíció.
1: Hogy melyik lesz, igen, de ennek sincs sok értelme, így önmagába véve, mert akkor... De ez preferenciákon múlik, hogy melyik definíciót szeretjük? De akkor meg minek vitatkozunk rajta?
0: Hogy
1: vagy akkor miért nem ez van a homlok terében a dolognak?
0: Hogy valami olyasmi van, és egyébként ezzel most, ha hosszan belemennénk, akkor a filozófia módszertani kérdéseibe kéne nagyon belemennünk, hogy tehát arra gondolok, hogy hogy valami olyasmi lehet, hogy a szabad akarat probléma. Először is rögzítjük, hogy itt van valami intuitív probléma. És azt keressük, hogy ez az intuitív problémából valahogy milyen definíció adódik, hogy miben is állna ez a képességünk, hogy szabadon döntsünk meg ilyesmi, és ezen vitatkozunk, hogy melyik passzol az intuitív elképzeléshez jobban. Hát messze menő, igen, tehát ez most mindegy.
1: Na jó.
0: Az utóbbi időben a filozófiában erre tudatosan rá is mennek, van ez a Conceptual Engineering program, ami pont ezt akarja mondani, bizonyos értelemben nem puszta verbális vita, meg szócséplés az, amikor fogalmakon vitatkozunk, hanem itt az a tétje, hogy minél jobban, hogy mondjam, sikerüljön megfogalmazni problémákat. Nem mindegy, hogy melyik fogalmat hogyan fogjuk meg, és itt tovább. Bizonyos esetekben nem mindig erről van szó, persze a Conceptual Engineering-nél, de igen.
1: Miklós, lesz egyébként szünet?
0: Lesz. Úgyhogy mondjál valamit, addig keresek zenét.
1: Jó, rendben. Akkor előrevetítem, mi fog történni. Szóval, jó. Hogy én kicsit kiszálltam ebből a szabad akaratos vitába, de azért, mert és akkor akár hallgatok is, hogy én fel nem tudom fogni egy csomó esetben, hogy ez miért lenne jó, és például a kompatibilista oldalról, hogy ez miért lenne jó, hogyha az ő általuk felvezetett módon mutatnánk be a problémákat, vagy az ő általuk használt fogalmakkal kezelnénk a problémát. Azon kívül, hogy jogosítványt kapjunk olyan mondatok kimondásra, hogy hát van szabad akarat. Ezen kívül egyszerűen nem látom, mert nagyon, majd, na, a szünet után meg fogok mutatni néhány példát, ahhoz szerintem teljesen értetlen, hogy az
0: jó,
1: miért jó,
0: meg,
1: hogy
0: meg térjünk vissza a konzekvenciáiről, mert szerintem most már izgalmas lesz, igen, hogy pont az a célja az inkompatibilistáknak a konzekvenciáiről, tehát akik nem hisznek az összeegyeztethetőség, hogy megmutassák azt, hogy nem tudod hol meghúzni igazán jól ezt a határt, amit meg akarnak húzni a kompatibilisták. Jó, akkor tartunk egy kis szünetet, amiben szerintem egy remek zene jön, méghozzá ez nem más, mint egy remek magyar jazz quintet, a Daveform quintetnek a közös koprodukciója a világhírű amerikai gitárossal, Kurt Rosenwinkellel. Ez nemrég jött ki, szerintem nagyon jól sikerült. Ezt hallgassátok meg, amíg egy kis szünetet tartunk, és aztán folytatódik majd az adás. Ne menjetek messze. Jövünk vissza. Sziasztok!

0: Visszajöttünk, szervusztok kedves hallgatók, ez itt továbbra is az Amiről nem lehet beszélni, a rádiófilozófiai magazin műsora, és várjuk a észrevételeket, hozzászólásokat a 0612153773-as telefonszámra. Szóval a kompatibilizmus és inkompatibilizmus ügyről beszélgetünk a szabad akarat kapcsán, és akkor tehát ott tartottunk, hogy a kompatibilisták szeretnék bizonyos értelemben a ilyen hétköznapi intuíciónknak megfelelően valahol meghúzni azt a határt, hogy milyen típusú akadályok, hogy mondjam, nem számítanak. Elsősorban és ezt is beszéltük, hogy persze ez egy bonyolult további kérdés, de azért, ha így leegyszerűsítve, elsősorban a morális felelősséggel kapcsolatban, hogy teljesen abszurd lenne azt mondani, hogy valaki nem felelős valami, esetleg valami komoly morálisan elsőbbrika felruhatónak tűnő cselekedetér, mert azt mondja, hogy de hát én ilyen személyiség vagyok, vagy ilyesmi. És egyébként ennek azt gondoltam, hogy folytatjuk, volt egy, ha én jól sejtem, volt a kompatibilizmusnak egy olyan vonulata, ahogy a 20. század, a második világháború utáni ilyen angol szász filozófiai írában, az úgynevezett ilyen ordinary language filozófiban, amelyben pont ezt akarták mondani, hogy de hát a hétköznapi józanészszel, szóval nem szoktunk olyanokat mondani, hogy nem szoktuk feltenni azt a kérdést, hogy saját önként saját akaratából tette meg dolgokat, akkor, ha föl sem merül, hogy itt valami extra, nem hétköznapi akadály volt itt. Tehát hogyha fölmerül, hogy valakit kényszerítettek, zsaroltak, valami ilyesmi történik arra, hogy valamit csináljon, akkor persze izgalmas kérdés, hogy ezt most tényleg saját szabad akaratából tette meg, vagy nem. De ha ilyen föl sem merül, akkor nem szoktunk ezen sportolni, hogy így megkérdezzük, és akkor ezzel próbálták azt mondani, hogy jó, hát hogyha az derítik ki a fizikusok, hogy tényleg ilyen determinisztikus a világ, és úgy van, ez nem oszt, nem szoroz a dolog szempontjából, hiszen nem szoktunk csinálni, hogy azért mondjuk, hogy valaki nem önként tette, mert hát mit mondanak a fizikusok, a teljesen abszurd.
1: Egyébként ez nagyon jó példa, amit hozol, mert rávilágítva arra, amit én, nekem egy kedves gondolatom, és most meg fogom mindenkivel osztani, hogy a kompatibilisták egy kicsit ilyen társadalmi a szempontból néznek erre az egész ügyre, az egészre. Azt mondanám, hogy az ítélkező, vagy az ítélethozónak a perspektívájából. Tehát már eleve, hogy elmondod, ez egy teljesen önként, amikor valaki elmondja a kompatibilista ügyet, akkor van egy másik ember, aki rosszat csinál, jót csinál, valamit csinál, és arról kellene ítélkeznünk, hogy most mi őt hibáztatjuk, nem hibáztatjuk, azt mondjuk, hogy képes lett-e volna másképp cselekedni, vagy nem, de hát ő a beszélgetés tárgya, és valóban, mintha nem érdekelne minket, amikor csak meg akarjuk ítélni, hogy képes lett volna valamire, vagy sem, hogy a determinizmus igaz-e, vagy sem. Mert egyszerűen igazodunk ahhoz, hogy általában ezt meg szoktuk ítélni a hétköznapokban, valaki valamire képes-e, vagy sem. És a hétköznapokban ez kiesik, hogy foglalkozzunk a fizikával, vagy mit tudom én. Mármint az ilyenfajta fizikával, úgy értem, hogy a nagy természeti törvények most determinisztikusak-e, vagy sem. Igen ám, de az én tapasztalatom meg az, hogy egyes szám első személyből ez máshogy működik. Tehát tegyük fel, én vagyok az, aki valami rosszat tett, és ezért lelkiismeret furdalása van, mondjuk, és akkor fölmerül az emberbe a kérdés, hogy de jó lett volna, hogyha nem ezt teszem, vagy nem ezt csinálom. Uh-huh. És akkor nagyon fontossá válik egy idő után a kérdés, hogy tényleg tehettem volna másképpen, és elkezd agyalni ezen az ember, így személyesen. És ha valaha olvasod olyan könyveket, amik azt mondják, hogy a fizika már pedig determinisztikus, akkor ugye a mentségkereső agyunknak ez gyorsan beugrik, hogy na de hát ez nem úgy van, hogy meg tudom magyarázni magamnak, hogy miért azt tettem, amit tettem, milyen gondolatok vezettek oda, meg milyen motivációm voltak, és nekem megmondta a fizika, hogy végül is ezt adott, ezt a helyzetet egyféleképpen dönthettem. Most mi társadalom, mi a francért szadizik engem ezzel, meg az én lelki ismeretem, hogy itt megpróbálnak rám kenni valamit. Uh-huh. És szerintem ez egy nagy, fontos perspektívikus különbség, tehát azt gondolom, hogy a kompatibilizmus ilyen egyes szem harmadik személyből az, ami kézre esik. Míg azt gondolom, az inkompatibilizmus, ami azt mondja, hogy nem összeegyeztető kettő, az nagyon az ilyen egyes szem első személyű, amikor saját magunkról van szó, tehát amikor a saját magunkat értékeljük bizonyos értelemben, vagy próbáljuk nézni a helyzetet. És egyébként ez is érdekes, hogy például a érzelmek is megosztottak ebben a tekintetben. A lelkiismeret furdalás az ilyen, az egy szerintem egy nagyon inkompatibilista érzelem. Uh-huh. A lelkiismeret furdalás azt üvölti az arcunkba, hogy megtehettük volna a jót is pont ugyanúgy, akkora erőfeszítése, mint a rosszat megtettük, csak nem úgy döntöttünk, ahogy kellett volna, és ennyi. Tehát én azt gondolom, hogy a lelkiismeret furdalás nagyon inkompatibilista érzelem. Bezzeg a szégyen, az nem ilyen. Tehát a szégyen az egy nagyon kompatibilista érzelem. Tehát ha valaki szégyelhetünk ugye olyan dolgokat is, amik teljesen tudjuk, hogy nincsenek az irányításunk alatt. Akár a cselekedeteinknél is van olyan, hogy szégyeljük azt a cselekedetet, amiről halványlila sejtelmenk sem lehetett, és joggal, hogy például nem odaillő, nem odavaló.
0: Vagy másokat megbántó.
1: És totál szégyelhetjük magunkat, miközben tökre úgy gondoljuk, hogy hát erről úgy igazán úgy nem tehettünk a szónak egy erősebb értelmében. Tehát mondjuk teljesen joggal olyan információkat gondoltunk, amik... Tehát ugye ilyen példa az, amikor mondjuk bemegy valaki egy társaságba, és ellő egy olyan poént, ami valahogy a halállal kapcsolatos. És akkor pont tegnap halt meg valakinek a hozzátartozója, és hogy a poén is pont úgy üt, hogy mintha közel lenne hozzá. És akkor az ember elszégyeli magát, és ugyanakkor másra meg visszagondolva, hát nem gondolnánk azt, hogy ezt így nagyon tehettünk volna róla, hogy pont rosszkor, rossz helyen sütöttük el ezt a poén.
0: Igen.
1: Tehát a szégyen az nagyon kompatibilista érzelem.
0: Aha.
1: Én azt is gondolom, hogy amikor önmagunkat hibáztatjuk, tulajdonképpen a lelkiismeretfurdalás a többi kevésbé egyvesik, akkor inkompatibilisták vagyunk. Amikor másokat hibáztatunk, akkor hajlamosak vagyunk kompatibilistának lenni. Szerintem ezek a dolgok vannak, és látszik a példáknál is. Tehát amit megfigyeltem brutálisan, hogy az inkompatibilista példák nagyon sokszor az, hogy a bíró arról dönt, hogy engem, tehát a leghíresebb inkompatibilista példa a konzekvenciaérben az ez, hogy az én sorsomról dönt a bíró. Nem a bíró nézőpontjából van megcsinálva az egész példa, hanem az én nézőpontomból, mert én azon izgulok, hogy a bíró felemeli a kezét, és akkor közben kivégeznek, vagy börtön megyek, nem tudom. Ha pedig nem, akkor nem marad el úgy az ítélet. Tehát, hogy akkor egy ilyen narratíva van. A kompatibilista példáknál meg nagyon sokszor az van, hogy itt van ez a Harris, ez a gyilkos, nyilván nem mi vagyunk azok, egy tök másik ember, és ugye őt kell megítélnünk ezeken a fordulókon is, mert ugye ott is a kompatibilizmust hozza ki egyébként poénnak ez az illető, mert ugye arra akar rámutatni, hogy hát főleg a másik emberről van szó, korlátozottan érdekel minket az ő előtörténete. Tehát van ugye az a cikk arra megy ki, hogy idő után egy függöny lezárul bennünk, vagy oké, észrevesszük, hogy az, hogy ilyen szörnyű gyerekkora volt, ez magyarázza a tettet, de nem akarjuk elszalasztani azt a lehetőséget, hogy ítélkezzünk fölötte. És hát ebben maradunk, ítélkezünk fölötte, sem a jogrendszert nem változtatja meg úgy, se semmit. És akarunk ítélkezni, főleg azért, mert a bűne annyira égbe kiáltó, hogy ez vagy lenyomja bennünk azt a fajta észrevételt, hogy ja, egyébként szörnyű gyerekkora volt.
0: Egyébként van egy baromi izgalmas a büntetőjogi megoldás, az úgynevezett hogy hívják azt a jogos felindulás. A jogos felindulás, ha ha jól sejtem, most nem akarok belemenni, tehát most megbuknék vizsgán, ez pontosan mi, de az a lényeg, hogy az egy bizonyos értelemben ilyen enyhítő körülmény.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ugye ez szerintem egy ilyen inkompatibilista meglátás, hogy legalábbis abban, hogy legalábbis észrevesszük,
1: de ez a fontos,
0: hogy csökkentettük.
1: És a Watson is erről beszél, hogy ezek enyhítő körülményként lépnek be aztán
0: de nem
1: az
0: teljesen. Na de pont erről akarom mondani, hogy a büntetőjog szemlélete valami olyasmi, hogy egy pszichológiai állapotot vesznek, hogy hát valaki valamilyen nagyon erős pszichológiai felindulásban is így követel valami szörnyű tettet, de akkor ezt mindjárt folytatom a telefon után. Igen, hallgatunk, kedves hallgató.
2: Most én kívánok, a Bolyós vagyok.
0: Szia.
2: Nem erős felindulásról lenne szó véletlenül.
0: Hát pont ezt akarom mondani, akkor...
2: Szerintem inkább erős felindulás, vagy jogos felindulás.
0: Na, mondjad, aztán hadd válaszolok mindjárt.
2: Nincs válasz, csak én erős felindulásra emlékszem, nem pedig jogos felindulásra.
0: Én meg úgy tudom, a szavakban lehet, hogy neked igazad van. De nem mindegy, hogy mind van az. Ezt akarom pont mondani. Tehát egyrészt ami kell hozzá...
2: Oké, szállok és hallgatok,
0: okay,
2: jó?
0: Oké, okay, köszi, hello. Szóval ez a büntetőjogban, ha jól tudom, akkor két elemi dolog. Ez egyik, ez egy ténykérdés, ha úgy tetszik, egy empirikus kérdés, biztos akár kirendelnek pszichológiai szakértőt is.
1: Én megnéztem gyorsan, tehát a magyar jogban leginkább az erős felindulás és a menthető felindulás fordulatok szerepel.
0: Na majd én is megnézem, amíg te beszélsz, majd megnézem a BTK-ban. Szóval, hogy két elemi a dolog, az egyik, egy pszichológiai állapot, hogy tényleg ilyen nagyon erősen felindult állapotban jut, itt a büntetőjogászok hosszan tudnak arról menni, hogy ilyen bizonyos esetben beszűkül a tudat, nem nagyon méri fel a következményeket, stb. Ilyen erős érzelmi, affektív állapotba kerül valaki. Ez egy empirikus kérdés, szakértő akár megpróbálja megállapítani. Igen ám, de azért nem mindegy, hogy mitől. Tehát, hogy viccelődve lehet ilyen példákat felhozni, hogy én akkora Freddy Drucker vagyok, hogyha mellettem egy újpestes sába jelenik meg valaki, ez olyan felindulásba hoz, hogy ezért agyon csaptam, és hát kérem szépen, ez azért elhad, meg tetszik érteni, ugye? Tehát, hogy nem mindegy, hogy mitől. És itt szóval, hogy a büntetőjog is, meg szerintem a hétköznapi tudatunk is így próbál egyensúlyozni, mérlegelni a kompatibilista és az inkompatibilista intuíciónk között. Ott van az, hogy igen, az ilyen pszichés ingereket, az ilyen dolgokat nem tudjuk uralni, ez az inkompatibilista intuíciónk. Ez történik velünk, ezt nem mi irányítjuk, és hát mivel nem mi irányítjuk, és csak történik velünk, ezért biztos, hogy valamilyen értelemben csökkenti a felelősséget, de a másik az inkompatibilista, vagyis a kompatibilista intuíció működik ott, hogy de hát nem mindegy, hogy miért. Van megint belép ez a, amit a hallgatóval úgy mondott, hogy ilyen erkölcsi minimum, ilyen általános elvárás, hogy hát van olyan helyzet, amikor általánosan azt gondoljuk, hogy ezért megértjük a felindulást, és van olyan, amiben meg azt mondjuk, hogy hát ha ezért indulsz fel, az baj. és nem, szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, hogy itt nem lehet teljesen csak simán az empirikus tényre hivatkozni, hogy valaki erősen felindul. Ezért gondoltam én, hogy jogos. Jó. Folytassuk talán, akkor vegyük elő újra a konzekvencialista érvet, vagy a konzekvencia érvet. A konzekvencia érv, hát az inkompatibilisták gyártják le, azért, hogy megmutassák, hogy nincs igazán, hogy mondjam, nincs megállási pont. Kezdjük egy olyannal, mondják ők, amire a kompatibilista azt mondaná, hogy ez nem mentesít a szabad akarat feltételezés alól és a morális felelősség tulajdonítás alól, mondjuk, hogy szokták ezt mesélni, hogy mivel szoktak kezdeni, és utána, hogy mondjam, ilyen nagyon kontinús lépésekben
1: De szerintem úgy szokták kezdeni.
0: Fordítva.
1: Tehát úgy szokták kezdeni, hogy hát az a kompatibilista is egyetértene, hogy mondjuk fognak, hogy beleszerelnek egy csippet az agyamba, és ha megnyomnák a csippet, akkor ez arra kényszeríti az agyamat valamilyen módon, hogy én úgy döntsek, hogy lemegyek teljére. Jó, kezdjük ezzel. Hát a kompatibilis azt mondja, jó, hát igen, hát persze, hát itt mindenféle képességemet elvesztettem a tejvásárlásra. Bocsánat, nem arra, hanem hogy otthon maradjak, mert egyszerűen irányítanak, mint egy bábot. Tehát ez a csipp, ez erre van. Jó, oké. Akkor most tegyük föl, hogy a csippen, most saját változatot mondok, nem pont így szokott lenni, de ez most mindegy. Tehát a csippet így fogják, és azt mondják, hogy speciális csippet csinálják, ez nem fémből van. Ez kérlek szépen már ilyen húszszerű szintetikus anyagból van, ez már tök úgy néz ki. És akkor azt mondják, jó, de hát nyilván mondanák kompot, meg bárki, hát most tök mindegy, hogy most fémből van-e, vagy ebből a szintetikus anyagból, ugyanúgy nem vagy morálisan felelős. A következő kérdés, most már azt is meg tudják csinálni, hogy húsz szövetként rakják be. Tehát egyszerűen úgy rakják be, valahogy így beleivódik az illetőnek az agyába, és úgy. És akkor még mindig mondhatnák kompot, jó, de te raktad bele. Tehát ez nem volt ott eredetileg, ezt te rakod bele, ez azért nem olyan, nem ez a józan, jó? És akkor mondja a következő, most képzeld el, hogy a születésén az illetőnek a természetanya rakta bele ezt a részt az agyba, nem használódik ez, csak akkor, amikor majd jön ez a teljes dolog, de egyébként tök normális agyi szerkezet, csak valahogy ilyen fura, hogy akkor lesz majd fontos szerepe csak, amikor ez a teljes döntés lesz. És itt szokták azt mondani, hogy jó, hát ez fura, de most ha nem kötözködnek a részleten, hogy na ácsi, ez nem oké. Addig még ez kezelhető volt a mi keretünkben, hogy mi is azt mondjuk, hogy persze nem morálisan felelős, amíg így valami józan ésszel nehezen összeegyeztethető, ilyen nagyon furcsa, idioszinkratikus sztori elem volt benne. Tehát itt magyarul az, hogy valaki szándékosan belerakott valamit az agyba. De amint a természet anya a természetes folyamatokon keresztül rak bele valamit valakinek az agyába, egy konkrét, egyedül egy konkrét, vagy viszonylag esetek szűk halmazán, ugyanúgy mondhatnánk, hogy hát fizikailag ugyanaz megy le, hogy az atomok így lögdösik egymást, és abba az irányba tolják az ágest, arra már azt mondanák, hogy nem. Tehát itt ők valahol így megállt akarnak ennek parancsolni.
0: Talán érdemes beletenni a zigóta ügyet, mert szerintem ott az még finomabban bontja a dolgot, tehát hogy mesterségesen idézik elő, de már nem a már megszületett illetőnél, hanem már ilyen génszerkesztéssel.
1: Igen, megtervezik a zigótát.
0: Megtervezik a zigótát, és abban raknak valami olyasmit, hogy te nem tudsz ellenállni valami.
1: Hát nem egyszerűen, csak mondjuk a lustaságot megszerkesztik, hogy te lusta legyél, és akkor valami, mert az a mániájuk, hogy te nem ennyi le teért, hogyha a kávédról van szó, vagy éppen lemenjél.
0: Az a más kávéja, mert az a saját kávé nem érdekes, de a más kávéjánál már felmerül a felelősség.
1: De mondjuk most legyen úgy, mert eddig az volt, hogy lementél teért ténylegesen, legtöbbször így beszéltünk. Tehát, hogy mondjuk akkor ilyen obszesszívé teszik az illetőt. Egy kicsit megtervezik úgy, hogy ő mindig a teljességet akarja. Hogyha van a kávé, akár saját, akár másért, tök mindegy, ő törekszik a teljességre, és az egész személyiségét meghatározza, tehát az egész életét meghatározza, de a készítők egyébként csak ezért csinálták, hogy ez volt a mániájuk, hogy lemenjen az egyik
0: így
1: nap
0: van.
1: Teljére.
0: Tehát, hogy csak úgy összefoglaljam, hogy ilyen nagyon finom kislépésekben haladunk, amire az elejére még azt mondja a kompatibilista, hogy oké, ez kizárja azt, hogy itt felelős legyél, meg szabad akaratot tulajdonítsunk neked, meg ilyenek. És hogy eljutunk olyat, hogy igen, hát a zigótát is már megtervezik, és akkor te így születsz, és abszolút így születsz, és onnantól kezdve már senki nem avatkozik be, meg kényszerít, meg semmi. És ha még erre is azt mondod, hogy jó, de akkor ez még szintén kizárja a morális felelősséget, akkor ez már mekkora lépés az, hogy jó, de nem a zigótát nem emberek tervezik meg, hanem az evolúció, vagy a természetanya, vagy bármi, aki mit gondol. És hogy gyakorlatilag elhanyagolható a lépés, és azt akarja ez mondani a konzekvencialista is, hogyha az elején azt mondtad, hogy kizárja a morális felelősséget, akkor nincs semmilyen indokolt hely, ahol azt mondod, hogy itt már megálltam, és a végén az, hogy így működik a természet, és ezért ilyen vagyok, az meg nem zárja ki, amit a kompatibilista akarna, hogy az ne zárja ki, akkor hogyha következetes magához, akkor elismeri, hogy az is kizárja. Nem tudja a konzekvencia is teljesen lényeg, hogy nem lehet ilyen megállási pontot
1: hát
0: felmutatni.
1: Igen. De itt van valami nagy, és talán ez a vége, ugye? Még 15 perc van körülbelül.
0: Persze.
1: Azért szeretném elmondani, hogy hát a filozófia problémák rákfeni ez, hogy mindenkinek van egy nagy gondolata a háttérbe itt a dolgokról, amit a konkrét vitában nem mond el, vagy csak néha alkalmattán, sporadikusan, ami igazából nagyon megindokolja, hogy az illető miért tart ki. Vannak néhányan, akik igen. Tehát van egy csomó filozófus, aki nem szereti a konzekvencia érvet, de éppen azért, mert konzekvencialista. És ez egy kicsit vicces. Van egy rakás ilyen filozófus, aki a következőt mondja.
0: Mert a morális felelősséggel kapcsolatban konzekvencialista?
1: Szabad akarat. Tehát nem. Akik a etikában konzekvencialisták általában véve, és azt gondolják, hogy a morálisan helyes az valami olyasmi, hogy mindig törjünk arra, hogy maximalizáljuk a jót a társadalomban.
0: Igen.
1: És akkor ők...
0: Boldogságot.
1: Ilyes, igen, és akkor van például egy Manuel Vargas nevű filozófus, de többen vannak azért, meg a történelmet többen voltak, akik megpendítették egy ponton, amikor már nagyon megszorongatták őket, megpendítették a következő mondatokmenetet. Következő. Oké. Tényleg itt úgy tűnik, ha lenne talán valami következetlenség az én pozíciómban. Tehát tényleg, mintha lenne olyan következetlenség, hogy akarok egy éles határvonalat rakni való oda, ahol hát, ha jobban megnézem, tényleg nincsen. De. És azt mondja. De én ragaszkodok, kicsit önkényesen most valahova én oda teszem a határvonalat. Én ragaszkodok ahhoz, hogy tegyük oda, mondjuk azt, hogy az annak még annak nincs szabad akarata, akit ilyen akár húscsippet raktak az agyába, de bezzeg, akit még az igóta korábban megszerkesztetten, annak van. És miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mondaná az illető, mert csak ez fér össze azzal, hogy értelmesen fönntartjuk a jogrendszerünket, a hétköznapi morális ítélkező rendszerünket, ami nem azért jó, mert olyan csoda következetes, vagy nem azért jó, mert minden ártatlant megvéd attól, hogy egyébként meghurcolják, hanem ez azért jó, mert ez az egész nagy rendszer úgy összességében inkább jobb kimeneteket, jobb eredményhez vezet, mint hogyha eldobnánk. És azt mondja, hogy figyelj, a végig gondoljuk a te gondolatmenetet, végén senkinek nem lesz szabad akarata, senkinek nem lesz morális felelőssége, de ezt nem akarhatjuk, mert ha így gondolkodunk, az a társadalom számára rossz lenne, tehát rakjunk be valahol egy önkényes határvonalat, kvázi döntésszerűen, és ennyi. Tehát ez van például ez. Van egy másik is, másik nagy ilyen meta, ez pedig a Strawsonhoz kötöm én, de biztos, egyébként a Hume is szerintem ilyesmit mondott, szerintem a Hume, Strawson, ők ebben nagyon hasonlítottak, ez pedig a következő, ez valami ilyesmi. Hát figyelj, oké, ez így nagyon jó hangzik, csak hogy az ember, főleg a moralitásban mondanák, érzelmi lény. Ez egy úgynevezett szentimentalista válasz lesz. Az a lényeg, hogy a moralitást a hétköznapokban nem az agyaddal közelíted meg, hanem az érzelmeiddel. És az ember egy olyan érzelmi lény, akinél nem aktiválódnak a hibáztatásos érzelmei akkor, amikor egy olyan sztorit hall, hogy valakit mesterségesen így és így állítottak elő, de aktiválódik, hogyha természetes folyamatok által létrejött emberekről beszélünk. Ennyi, ez van. Lehet ezt ide-oda tologatni, de valahogy így működnek az érzelmeink, és csak ez számít. De egyébként, by the way, ezt azért hagyj érzem meg, a háttérben itt is van egy konzekvencializmus, szinte már lábjegyzet szintjén, hogy ne akard a saját érzelmeidet kiiktatni, ne akarjál ellene menni, ne akarjál ezzel ilyen radikálisan...
0: Inkább úgy fogom föl, hogy nem tudsz.
1: Hát, keveredik. Nem jó, tudsz, vagy csak nagyon nagy áldozatok árán tudsz, mindegy, tehát, hogy nem
0: de
1: tudsz.
0: De van, igazad van, mert ugye van ez a, hogy milyen embertelen lenne az a világ.
1: Igen, erre gondolok, az embertelenségtumban.
0: Tekintünk egymásra.
1: Igen. És akkor, hát, de mindegy, ezt hagyjuk el. Lehet, hogy csak nem tudsz, hogy nem tudod következetesen végvinni az inkompatibilizmust, mert nem tudod következetesen azt képviselni, hogy senki nem morálisan felelős, mert az érzelmeid úgy is visznek majd. Tehát törődj bele, és igen, az érzelmeid önkényesen rakják oda azt a vonalat, de fogadd el. Egy csomó ilyen van szerintem.
0: Ez jó. Kíváncsi vagyok, te mit gondolsz? Szerintem abban egyetértünk, hogy egyikünket se győznek meg ezek az érvek. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz róluk.
1: Az én álláspontom valami ilyesmi lett már így az évek alatt, meg már annyit olvastam erről, hogy most már megfertőztek olyan értem, én azt tudom mondani, hogy hogy ha elfogadok egy ilyen pozíciót, vagy szentimentalista vagyok, vagy ilyen vagyok, akkor meg tudom érteni ezt. Amivel nekem nagy bajom van, az az, amit én mondtam, tehát én elrukadtam ki, hogy nekem ez az egész kérdés egyes szám első személybe jön föl. Tehát nekem úgy jön ez föl, és viszont ezt vettem észre, hogy az egész konzekvencialista, meg szentimentalista duma viszont számomra tök irrelevánsá válik. Tehát nekem a fő kérdésem az az, hogy tettem rossz dolgokat, van lelkiismeret furdalásom, meg vannak pillanatok, amikor ugye, úgymond kísértésekkel szembesülök például, vagy nem csak morális szituációk vannak, amikor mondjuk egyszerűen csak rivális értékek között kellene döntenem, és nagyon úgy érzem, hogy ezek mind a kettő mellett dönthetnék valahogy. És persze az világos, az világos, hogy hát, ha ilyen az emberiség, akkor persze attól függetlenül, hogy determinizmus van vagy nincs, akkor kívülről engem így is, úgy is, így meg úgy fognak megítélni. Csak hogy ez engem általában, amikor a kérdések kapcsolatban, nem ért, engem általában ilyen nagyon kevés érdekel, hogy ítélnek meg az emberek, ez ilyen defekt. Tehát a feleségem sokszor szokott leszúrni abban, hogy miért megyek el olyan ruhába, ami problémás, azt hogy gyűrötte, vagy mit tudom én.
0: Nos, ebben is hasonlítunk.
1: De nem, szerintem ez egy prediktor arra, hogy inkompatibilista leszel-e, hogy mennyire érdekel, hogy mások mit gondolnak róla. Szerintem minél kevésbé érdekel, hogy mások mit gondolnak lehet. Róla, annál valószínűbb, hogy inkomp.
0: Bár ez ilyen filozófus sztereotípia is a teljesen...
1: Hát filozófusok között sokkal több az inkomp szerintem, ilyen
0: felelősségi értelemben, igen.
1: Na, de várjál, csak ezt igen. Akarom elmondani, és akkor be is fejezem a mondókámat, csak itt leteszem mindjárt pontot. Tehát, hogy az van, hogy én nyilván engem az érdekel, hogy tényleg cselekedhettem-e volna kétféleképpen. Tehát, és akkor van-e magamat ezért értelme rágni? A determinizmus igaz, szerintem nincs értelme rágnom magam ezeken a dolgokon, hogy mit tudom én, valakinek hazudtam, nem kellett volna, hát érted, akkor minek? Hát akkor erre voltam determinizmus, csak megyünk tovább, lapozzunk. Tehát, hogy engem minden érdekel, és nyilván innentől teljesen érdektelen ez az egész. Egész szentimentum, a konzekvenció, és mind érdektelen az a kérdés, hogy a társadalomnak hasznos-e a moralitás rendszere, vagy sem. És akkor hát ezért nem győz meg, mert egyszerűen érdektelen, amit mondanak, és az viszont metafizikailag full igaznak tűnik, hogyha a determinizmus igaz, akkor nem igaz az, hogy mind a két dolgot ugyanolyan erővel megtehettem volna. Ez csak simán hazugság. Tehát ez csak simán nincs.
0: Persze. Mellesleg közben utána néztem, tehát
1: mi az igazság?
0: Szerintem engem támasztanak. A BTK szó használata az, hogy méltányolható okból származó erős felindulás. Ez egy enyhében megítélendő.
1: Jó, de az erős felindulás van ott benne.
0: Igen, nem jogos, ezt mondtam, hogy a szavakon nem, de a méltányolható ok az a nagyon
1: világos,
0: fontos.
1: Hogy persze, de nyilván ez egy normatív koncepció. Igen, tehát igen. A jog nem mondhatja azt, hogy ó, te nagyon méregbe gurultál, akkor hagyjuk. Hát ilyen nincs, persze.
0: Messze vezet, de vannak sok tekintetben számítanak az empirikus tények is.
1: Például hát számítanak, ténylegesen volt-e ilyen érzelmi stressz hatásod, nyilván.
0: Na, de egyébként visszatérve, én nekem mind a kettőnél valamilyen ilyen, valószínűleg azért, mert kevésbé vagyok benne ebben a témában, ilyen elemileg nem értem, akik így gondolkodnak. Az első valamilyen ilyen szimpla érvelési hibának tűnik. Nagyon úgy tűnik, amit úgy szoktunk tanítani érvelés technikán, meg ez a standard neve, hogy jól tudom a kézikönyvben, hogy a következményre való hivatkozás, mint ami egy hibás érvelés. Tehát, hogy azt mondani, hogy valami így van, vagy nincs így, azért mondjuk valami nincs így, mert ha így lenne, annak rossz következményei vannak, hát kérem.
1: De ezt nem is mondják ki, ez csak, hogyha nagyon sokat olvasol, igen. Akkor ott a sorok között megbújik. Hát ahol első szinten vannak, az a logikai, igen, de ez a logikai izé, hogy ne ezt a képességfogalmat használd, hanem a masztat.
0: Igen.
1: A józan észre arra támaszkodj, hogy ugye te is ugye különbséget teszel az iszákos, meg a mit tudom én, a beteg
0: ember között. Értem, de hogyha így tényleg kisarkítjuk úgy, ahogy elmondtad, akkor szóval az a helyzet, hogy a filozófia az kényelmes pozícióban van, mert neki nem kell egyébként konkrét intézkedéseket javasolni. Úgyhogy akár azt is mondhatja, hogy tehát valaki akár helyezkedhet arra az álláspontra, hogy igen, akkor dől az egész társadalmi meg jogrendünk, igen, marhaság az egész úgy, ahogy van. Egy filozófus ezt nyugodtan mondhatja, és pusztán azt mondani, hogy emiatt valami nincs úgy, ez egy picit ilyen érvelési hibának tűnik.
1: De én azt érzem, hogy nagyon sok filozófus titokban abba a pozícióba helyezkedett, hogy a fogalmaknak másodlagos a valóság leíró szerepe, hanem a fogalmak azok funkcionálisan bizonyos rendszerbe illeszkedve nyerik el a lejelentésüket. Tehát a következőt gondolják, hogy a szabad akarat végső soron az egy ilyen kultúra által kitermelt fogalom, és azt, hogy mondjam, azt a jelentést veszi föl, amit a rendszer szerint föl fog venni. És igazából ők azt mondják, hogy de figyelj, nem is jelenti azt a szabad akarat, amit te akarsz, hogy jelentsen. Tehát tulajdonképpen ilyesmi van.
0: Igen.
1: Míg mondjuk te vagy én meg ragaszkodnánk ahhoz, hogy józanészként valamikor valahol rögzítjük, hogy mit jelent a szabad akarat, már pedig úgy rögzítjük, akkor van szabad akaratot, hogy mind a kettőt egyformán képes legyél tenni a szó legszigorúbb értelmében, és utána nem vagyunk hajlandó erről leszállni. Ők meg azt mondják, hogy ez egy fölösleges rigiditás. Nincs is ilyen. Nem, a fogalmak nem is így működnek. Uh-huh. Szerintem ez is benne van egy jó oldal.
0: A másiknál meg, hát az is ilyen, nagy, távolról nézve az is ilyen elemileg nagyon fura, mert hogy ugye ha az a vitánk, hogy az megint csak, az egy normatív ügynek tűnik, ez egy ilyen normatív probléma, ami rágódunk, hogy mikor indokolt, jogos, igazolt, ilyen szavakat lehetne mondani, a morális felelősség tulajdonítás, és itt egy egyszerű ténykérdésre appellálni, hogy de hát figyeld oda az érzelmeidre, és hát látod, az, ugye ez megint egy ilyen fura érvelési bakinak tűnik, hiszen normatív kérdésekben az, hogy szoktunk csúnya dolgokat is csinálni.
1: Hát igen, de ők azt mondják, hogy ez hiba, ha lokálisan csinálod, de az egész rendszer tekintve nem hiba.
0: Igen, tudom, én, tehát most lesarkítjuk a dolgokat.
1: Hát eléggé, persze, nyilván.
0: De nekem így tűnik. Azt érdemes még egyébként, az óra, az 2 percet siet, úgy annyira még több időnk van. Még azt érdemes, hogy ugye szerintem ez egy érdekes dolog, hogy a kompatibilisták azon utána mind kezdenek el ügyködni, ugye ők, tehát ha inkompatibilista vagyok, mondom, szerintem a józanészhez ez egy közelebb álló gondolatmenet, akkor azt mondod, és behozod a felelősség problémát, hogy a felelősség akkor van, ha van szabad döntési lehetőséged, azaz nyitva állnak előtted valós cselekvési lehetőségek, és tényleg rajtad múlik, hogy melyiket választod. Innentől ez aztán kettő felül mehet, de ezben most nem a témánk, hogy valaki egy inkompatibilista vagy azt mondja, hogy de egyébként meg, mint tudjuk, nem dönthetsz, mert determinizmus van, az tényleg azt mondja, hogy akkor nincs is ilyesmi, hogy felelősség, vagy pedig azt mondja, hogy de hát akkor viszont nem igaz, hogy tényleg determinizmus volna, mert dönthetsz. De a kompatibilista az ugye azt akarja mondani, hogy nem ezen múlik a felelősség, és nem azon múlik, hogy te választhatsz, igazán rajtad múlik, hogy merre felé menj, és akkor nekik egy fontos kérdés lesz, hogy akkor min? És ezen gyúrnak, és kidolgoznak mindenféle koncepciókat arra, hogy igazából mind múlik. És akkor itt ugye jönnek például azok, hogy például azon, hogy racionális vagy-e, és ez egy ilyen racionális döntés volt-e, vagy legalábbis racionális döntésnek kellett volna ellennie, most ilyen nagyon kisarkítom. Ugye valami ilyesmit mondogatnak néhányan, hogyha ez egy olyan ügy, amiben te racionálisan mérlegelhet, és te mint amúgy képes vagy racionálisan mérlegelni dolgokat, meg ilyesmi, akkor is felelős vagy, ha igazából bizonyos metafizikai megfontolások miatt. Mások valami olyasmit mondanak, hogy van egy ilyen igazi belső énünk, és az a kérdés, hogy tényleg abból származik-e. Ugye itt klasszikus tankönyvű példa, hogy választjuk el ugye legtöbbször az ilyen tényleg beteg, függő, kényszerbeteg embereket nem tekintjük.
1: Súlyos kleptomániások versus a igazi belevaló tolvajok.
0: Például, hát meg kábítószerfüggők. És akkor ugye valami olyasmit akarnak mondani, hogyha az a helyzet, hogy te ott legbelül te nem akarnád azt csinálni, ez a függőséget tesz veled, akkor, és mégis megteszi, akkor nem vagy felelős.
1: Így van.
0: De ha te egyébként legbelül is jóvá hagyod, hogy jaj, én ilyen srác vagyok a kézzel, persze. Ez jó is, hogy én így rajta vagyok a cuccon, és ezért ezt azt csinálom, ami nem túl szép dolog, akkor meg felelős vagy. Egyik esetben se tehetnél mást, mert a cucc irányít téged, és nem te. De mégsem mindegy. Szóval, hogy ők elmennek valamilyen ilyen meglehetősen szofisztikált elméletekbe, hogy
1: így
0: ezt
1: van,
0: hogyan.
1: Így van.
0: Szerintem egyébként itt azért izgalmas dolgokat hoznak hoznak felszínre, azt gondolom, hogy...
1: Persze. Nem, ezek jók.
0: Igen. Ez egyébként fejezzük be akkor ezzel, hogy egyik azon eseteknek szerintem a filozófia gyakori, hogy nincs igazuk végső soron, szerintem, meg nem győznek meg, de a törekvés arra, hogy valami szerintem végső soron nem teljesen meggyőző koncepciót meggyőzővé tegyenek, meg kidolgozzanak, az nagyon izgalmas és használható fogalmakat, meg koncepciókat hoz a felszínre.
1: Igen.
0: Jó, akkor ebben a nagy egyetértésben. Nagy egyetértésben itt elköszönünk, és köszönjük, hogy ma is hallgathatok minket. Jönnek szerintem az építészek, igen, itt vannak már az építészek, és két hét múlva mi is jövünk, most pedig jönnek a hírek. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánusz ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. Kína az 1970-es évektől a sivatagosodás megállítására hivatott nagy zöld fal erdőterepítés keretében mintegy 66 milliárd fát ültetett. Számokat 2050-ig 100 milliárdra tervezi növelni. 2020-ban a telepítések 90,31 millió hektárt vettek le, az összes erdőterület 36,6%-át. Az évtizedes monitorozáson felül a Pekingi Egyetem kutatói most műholdas adatok és mesterséges intelligencia segítségével vetették össze az állományokat. A vártnál 4,6%-kal gyorsabban növekvő telepített erdeik levélborítottsága 2-3-szor gyorsabban gyarapszik a természetesekénél. Azaz másként viselkednek, mint ahogyan a jelenlegi, minden erdőt egy kalap alá vevő ökoszisztéma modellek alapján várnánk, számolt be a HVG. Beregsurány mellett két kör is

0: lépésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
1: Ezek voltak a hírek.

Szevasztok! Itt a Tilos Rádió építészeti műsora, az építési terület, Baby Boomers szólt, és vendégeinket szeretném köszönteni, legelőször is Major Sárát. Szia, Sári! Major Sári szülei is itt vannak. Szuper! Gyárfás Noémi, és Major Zoli, és Müller Péter, hát mondhatnám, hogy sajnos egyedül van itt. Nagyon jó. De hát, hogy ő is gyerekes fiatal építész már, szóval a Partizán két építésze, és persze Anna és Lackó is itt van. A mai műsoruk címének az éppen nem működő Magyar Rádió szerintem egyik legjobb névadását választottam. Volt, vagy hát nem tudom, hogy lesz-e, de volt egy olyan műsoruk, Sára mosolyog,

0: hogy vendég a háznál. És szerintem ez a leggyönyörűbben fejezi ki azt, hogy mi is a gyerek vendég a háznál. Na szóval, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy mit is jelent a gyerek a háznál, mit jelent nálatok, ahol még Sári nagyon pici, majd meséljetek róla, mit jelent Petiéknél, ahol picit nagyobb, Lackóéknál még sokkal nagyobb, Annájánál még nincsen baba, nálam meg már felnőttek a gyerekek, szóval, hogy mindenféle korosztályból vannak itt gyerektudósok, és még annyit kell hozzátegyek, hogy van egy ilyen alapaxióma, hogy akinek nincs gyereke, az nem ér semmit. Bocsánat.
1: Akkor én innentől kezdve csendben maradok.
0: Sőt, nagyon is fontos, hogy mit mondasz, mert hogy ez egy végképp más nézőpont, amíg az ember nem...
2: Hát nem csak, hogy más nézőpont, hanem ennek a készülés, nem készülés, rá tudok, nem tudok rá. Tehát hogy ez egy olyan furcsa állapot szerintem, amikor az ember próbál ilyen víziókat azzal kapcsolatban, amikor majd gyereke lesz, akkor
0: igen,
2: mi lesz? Nyilván csomó minden az ül, mert ugye vannak saját tapasztalatok, saját csapat, de ugye más meg nem ül, és hogy szerintem ez egy tök izgalmas állapot egyébként.
0: Nagyon, nagyon, hát hogyne. Úgyhogy Sárit már hallottuk egy pillanatra, szóval akkor talán kezdjük veletek már, mint hogy ilyen szempontból, hogy nektek teljesen frissek a babákkal kapcsolatos dolgok, és hát, hogy persze ez egy építészeti műsor, úgyhogy arra is kíváncsiak vagyunk, hogy készültetek arra, hogy lesz kisbabátok, meg mi minden történik, vagy mi minden alakul ilyenkor körülöttetek is, meg persze bennetek is, mert igazából ez a legizgibb.
3: Noémi nem akar elkezdeni, úgyhogy akkor mondok én egy pár szót. Sára 6 hónaposnál kicsit idősebb, és hogy nyilván én lakás átalakítással kezdi az ember, nem? Vagy nem tudom, hogy Peti is ebbe biztos megerősít. És akkor, de nálunk ez ilyen mélyebbről indult, mert nálunk ágyat is kellett venni magunknak. Szóval, hogy nyilván az építészel ki.
4: Mielőtt van a baba, azelőtt van egy olyan állapot, hogy valaki terhes általában. És akkor szeretne ágyba aludni, nem egy földön, egy matracon.
0: Hát igen, és egyre nehezebb bárhol is aludni, gondolom, nem? Neked ez így volt, hogy ahogy telt az idő egyre
4: nehezebb? Nekem nagyon szerencsés volt, én elég jól viseltem a terhességet, de hát azért így is az van, hogy a lépcső az már nehezebb, földön alvás az nem jó, de ez...
0: Úgyhogy akkor van ágy.
4: Igen, úgyhogy most van ágyunk.
3: Igen, de hogy... Tehát, hogy most ugye még kicsi, és nem mozgásképes így önmagában, hogy nem változtatja meg a helyét, ezért igazából még jelen ilyen ugye bútorokra korlátozódik le, amiket szeretnénk, vagy nem tudom, ez is valószínűleg triviális, de hogy mondjuk egy ilyen pelenkázó, de amit az ember nem akar pelenkázónak később, ezért az IKE vagy szekrének leszedi a, nem a nyitóját, és akkor a polc lesz a pelenkázó, amit hozzá kell csarozni. Tehát, hogy nyilván mi építészként már biztos olyanokat is gondoltunk, hogy ezek így változnak majd viszonylag gyorsan, és ne csináljunk semmi fölöslegeset. De nem tudom, ez volt előtte, igen. Azt hiszem, hogy szekrény.
4: A Montessori Baba című könyvben megszakértettük, hogy kellett kisbabának bebútorozni egy szobát, de nem tartottuk be.
0: Na, erről esetleg egy kicsit mesélsz, hogy mi az, ami nem
4: hát, hogy azt nem hiszem, hogy nem vagyok egy Montessori szakértő, de azért, hogy valami olyasmi, hogy a leginkább próbáljuk ő neki a szabadságát, meg az autonómiáját így megadni, és akkor már egészen pici kortól ő ne legyen bezárva egy ilyen kvázi ketrecbe, hanem hogy a lakás legyen olyan, ahol ő bárhova mehet, a kis ágya az egy matrasz legyen, ahonnan kb. Ki tud jönni, amikor már tud mozogni. Amúgy ezt majd megpróbáljuk, de még nincs benne tapasztalatunk, mert ő még nem kúszik.
3: Hogy az a tér, amiben mozoghat, ott ne legyen számára ilyen korlátozó dolog, de ez mégse a... Tehát hogy mondták nekünk, hogy a járókát, de hát még nincs benne tapasztalat, szóval lehet, hogy simán elbukjuk, de hogy a járóka nem arra járjuk,
2: jó, hogy... Nem, most mindjárt megmondjuk.
3: Ne a gyereket zárjuk be, hanem mi magunkat zárjuk be, a vasalunk. Tehát hogy ne tehát egy ilyen fordított, tehát hogy ne egy ilyen, nem tudom már, ilyen intézménybe, meg intézményesült gondolkodásba kényszerítsük a legelejétől, hanem inkább minél nagyobb szabadság, de most még csak teória van.
0: Aha. És Peti, nálatok ez hogy volt?
5: Milyen, hogy egész hasonló szemléletbe próbálkozunk, még most is. Nekünk másfél éves a kisbabánk, Dorka, és először ugye még nagyon könnyű, amikor egy ilyen kis saját kis játszószőnyegén el van, és meg sem mozdul, az ilyen szempontból csodálatos. Aztán utána, amikor ugye, én úgy tudom, hogy azért nem jó a járóka, ez a pici bezárt terület, mert hogy akkor kimaradnak olyan mozgásfázisok, amik egyébként pont a térérzékelés meg a tértanulás nagyon fontos, tehát amiatt, hogy nagyon közel van függőleges felület, amiben meg tud kapaszkodni, hamar föláll, és akkor a kúszás, mászás kimarad, ami meg egy ilyen nagyon alapvető lenne az izmok erősödése, de mondom, hogy alapvetően a térérzékelés szempontjából is. Úgyhogy mi is ebből ilyen paradigmaváltás szerintem már ez a szüleinkhez képest, hogy, nem, hogy magunkat...
2: Tamás, te fogod majd egy cáfolni először, vagy én?
5: Saját szüleink. Igen, ahogy Zoli is mondja, hogy magunkat zárjuk be, és akkor mostan egy másfél évesen a mi területünk az elfogyott a lakásban, tehát hogy ahogy nőtt a babaszőnyegről, játszószőnyegről, a rendes szőnyegre, a szobára, a lakásra, pedig nekünk amúgy jó adottságú a lakásunk, mert végig lehet látni majdnem az egészen, tehát ilyen 14 méter hosszan így látsz így a lakásban, mert így sorolódnak így a terek egymás mögé, tehát amúgy ott tök szabadon mászkálhat és járkálhat. De ezáltal ugye a mi terünk az így zéróra csökkent, a kamra és a WC-re.
0: Ez szuper, pedig a kamra szerintem elég jó vadászterület egy kis gyereknek.
5: Azt még tartjuk. Utolsó bástyánk.
0: Na, Lackó, akkor jöhetsz.
2: Ja, nem csak a járókával kapcsolatban, nekem én 3 gyerekem járókába nőtt fel, és mondjuk nem vettem rajtuk észre, hogy a térérzékelésükkel bármi probléma lenne. Ugye az egyik az mondjuk röplabdázik, ott elég fontos a térrajtás, térérzet, a másik bulderezik, ott meg pláne, a harmadik meg tulajdonképpen alkalmazott dizájnnal foglalkozik, ott meg aztán pláne. Tehát a járóka ilyen szempontból szerintem nem feltétlenül igazolható.
5: Nem feltétlenül, ez
2: nem
5: biztos.
2: Nem feltétlenül, de szerintem nagyon fontosak ezek az elvek, mert hogy ti is még rengeteg ilyen elvekkel fogtok találkozni, és olyan jó, amikor ezek így kopnak el, és jönnek az újak, és akkor te csak úgy ülsz, és akkor úgy mosolyogsz, hogy ja, igen, de ez biztos nagyon sokat fog változtatni. Úgyhogy...
0: Hát a kulcs szó, amikor az én gyerekeim megszülettek, Spock volt, Dr. Spock, az első fordításban megjelent ilyen alapkönyv, amelyik persze teljesen máshogy gondolkodott a gyerektartásról, mint korábban, de aztán mindenki megkapja a maga könyvét szerintem. És mondjuk például Anna, csak hogy te is vagy szóhoz juss rá, hogy amikor tervezünk, és te, ha jól tudom, elég sok lakást terveztél, akkor amikor mondjuk, mit tudom én, egy ilyen szobát beír az ember az alaprajzba, akkor ott számodra megjelenik a gyerek, vagy egyáltalán hogy van ez a gyerek a tervezésben?
1: Szerintem nem.
0: Nincs. Gyerek.
1: Szóval, hogy nagyon érdekes egyébként most, Sára, hogy így mondod, hogy a lakásépítésben szerintem itthon egyáltalán nem szempont. Pont most már két tanulmányba futottam bele még korábban. Az egyik egy finn, ami a várostervezésről szól, hogy a gyerekek terei milyenek egyébként, és hogy érzik otthon magukat a városban, meg biztonságban, és tök érdekes, hogy itthon például ilyen, akár olyan magyar nyelvű tanulmányt, vagy akár ami idegen nyelven publikálva lett volna, ami akár ezekkel a lakó övezetekkel, vagy lakó negyedekkel foglalkozik, egyáltalán nincs, és szerintem a tervezésben is így, még szerintem az átalakíthatóság se. Tehát, hogy nagyon az ilyen nagyipari lakástervezésben szerintem ott megvannak a standardek, hogy akkor egy szoba 12 négyzetméter, a kis szoba az 10 négyzetméter, van egy nappali együtt a konyhával, akkor az legyen, nem tudom, 25-30 körül, és akkor ezek futnak végig. Azt nem tudom, hogy mikor fogunk oda eljutni, igen, hogy akkor esetleg ebbe a variálhatóság belekerülhessen, vagy az, hogy itt azért egy csomószor az az érzésem, egyrészt a lakásvásár, de a háztervezésekor is, hogy ugye minden, hogy az emberek nagy része, ugye ez egy óriási beruházás, általában életükben egyszer lépik meg, és hogy azt egy ilyen nagyon fix dologra csinálják. És hogy tök érdekes, nekem a szüleim most költöztek el a családi házból, mert kirepült ugye már a 3 gyerek, már a legkisebb is elvégezte az egyetemet, és úgy döntöttek, hogy most nyilván az arra lett tervezve, hogy akkor egyébként 2 gyerek szoba volt, mert hogy az volt az elf, hogy akkor a háromból kettő biztos, hogy negy, nem ők lakjanak egy szülött egy nagy gyerekszoba, ami nem tudjuk, hogy ez csak a sztoria, vagy a harmadik az csak úgy véletlenül jött, de hogy ez volt elviekben a tervezési elv. Igen, édesapám tervezte a házat, szóval, hogy de nekünk például ott nagyon sok ilyen terünk volt fent egy galériáról hangálni, meg ott a nappali tér volt akkora, hogy szerintem ott nem a kis szobákba akkor elvonulnak a gyerekek is, meg a felnőttek is külön kis szobába, hanem az volt a cél, hogy mindannyian nappaliban töltsünk tereket. És mondjuk az ilyen, csak hogy visszatérek a lakástervezésbe, sajnos szerintem ez nem valósulott meg, hogy akkor a közösségi tereket nagyobbra vesszük, és akkor az az elf, hogy aludni megyünk tényleg csak mondjuk a szobákba, és amit mondtok, hogy együtt él a család, és nem hogy oké, elvonulunk a gyerek elől, de hogy alapvetően együtt történik minden. Ezt szerintem jó lehetne igen bevezetni, nem tudom, hogy hogyan lehet a szabályozással, vagy mert nyilván a beruházók meg a profitra hajtanak, szóval, hogy ez nagyon, nagyon összetett, és hogy az emberek meg mégis megveszik a lakásokat, szóval, hogy igen, ez egy ilyen nagyon sokrétű dolog.
0: Csak hogy kiugorva egy picit ebből az egészből, vagy máshol folytatva, hogy az miért van szerintetek az, hogy a gyerek az nem egy központi kérdés az építészetben? Hogy odáig eljutni mondjuk, hogy egy parapet az nem biztos, hogy 90 centi kell legyen, mert hogy jönnek közöttünk kicsik. Tehát, hogy ezek hogy nem természetesen.
3: Nem ő fizet. Szerintem így, de tényleg, hát a kapitalizmus nem ilyen termelésében mindig a fizető vagy a fizetőképes nem aktor szempontjából terveződnek a dolgok.
0: Hát igen, csak hogy aki fizet, mondjuk van esélye, hogy lesz vagy van gyereke. Hogy miért nem képviseli a szülő a gyerekét egy ilyen helyzetben?
2: Szerintem ez egy elég összetett nehézkedés. Szerintem azért valahol a háttérben biztos, hogy meghúzódik például az átmenetiségnek a kérdése. Tehát, hogy Sára is most oké, hogy ekkora, de pillanatok alatt át fog nézni a 90 centis parapeten. Ez mondjuk nyilván nem válasz a kérdésre, de hogy ez szerintem lehet benne, hogy egy általános tervezési elv azért mégiscsak a felnőtt társadalomnak a felnőtt társadalomra szól. De még egy picit terül már vissza, szerintem amit az Anna mond, az egy szerintem azért baromi érdekes kérdés, mert a magyar társadalom nagy része tulajdonképpen bele van szorulva egy ilyen helyzetbe. Tehát egy ilyen személyes érintettség, nemrég összefutottam egy férfi társammal, akivel megismerkedtem, és tulajdonképpen azt a példát mesélte el Dunakesziről, hogy ugyanez a szituáció, három gyerek, nagy ház annak idején, mindenki kiröpült, és ott vannak például téli állapotban, csak a nap, ugye hát nem korszerű a fűtésrendszer, semmi nem korszerű, ott van a téli állapotban, hogy csak a nappali teret tudják használni, amit egy kandallóval vagy kályával fűtenek, azon kívül minden jéghideg. A fürdőszoba, a konyha, minden. Tehát, hogy, és egyszerűen nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy átalakítsák, tovább lépnek. Tehát, és rengetegen szorultak be. Egyébként az speciál, ahol én most lakom, ott is tulajdonképpen egy ilyen újragondolásnak volt a terméke az, hogy ott is tulajdonképpen a szülők beszorultak egy ilyen helyzetbe, csak ott mondjuk volt két nagyon jó építész, aki felismerte annak a lehetőségét, hogy ebből úgy lehet tovább lépni, hogy jó minőségű terek alakulnak, és akkor ezáltal alakulni, de hát a legtöbben nincsenek ilyen helyzetben, és rengeteg olyan van, főleg vidéken, tehát gondolom Budapesten is, hogy ebbe a helyzetbe beszorultak. Tehát, hogy tulajdonképpen a magyarországi tervezési, hívjuk ezt rutinnak, de akár hívjuk egy társadalmi közgondolkodásnak, ez a fajta lépcsős, meg különböző időszakokra tervezett, bővíthető, visszaépíthető egy dolog, tehát ez a fajta gondolkodás, ez nem látom, hogy ez létezze.
1: Igen, de hogy szerintem ez abból is fakad, hogy alapvetően valahogy úgy érzem, hogy nyilván itt a fiatalok nagy többsége szerintem jelenleg mondjuk küzdik azzal, hogy mondjuk lakást vásároljon, azért szerintem mondjuk a 90-es években, hogy nyilván akkoros volt már szocpol, meg minden olyan családsegítő támogatások, amivel lakást lehetett venni, de hogy valahogy úgy érzem, hogy könnyebb volt mondjuk lakáshoz vagy házhoz jutni. Most szerintem ez nagyon nehéz, és és illetve nagyon sok hitel, hiába vannak a családtámogatási rendszerek, nagyon sok hitel kell hozzá, nincs meg az a kezdőtőke, hasonlók, szóval egy sok probléma, és hogy nyilván az ember igen, akkor már így, hogyha egyszer úgymond ezt a beruházást meg akarja tenni, akkor szerintem nagyobban gondolkodik, nem feltétlenül abban, hogy akkor oké, akkor lesz egy gyerek, hanem inkább 2-3-ba, és hogy aztán igen, alapvetően azért mi is 18 évig voltunk úgy se otthon hárma, hogy igazából 3 gyereknek a lakást azt fent kellett tartani, és hogy nyilván az szerintem, hogy egyrészt ilyen iszonyatos pénzek, nincs meg az a kezd, például a fecskelakások, vagy az, hogy a támogatásokat mondjuk a családalapításhoz, az mondjuk nem csak abba lehet, hogy az ember mondjuk saját ingatlant vegyen, hanem mondjuk olyan kislakásokba költözön, amit mondjuk az önkormányzatok direkt erre építenek, aztán onnan tovább tud lépni, esetleg már nagyobb gyerekekkel, vagy 2 gyerekekkel, és akkor nincs az, hogy akkor igen, vettem egy ingatlant, amiből ezt esetleg kinövök, mondjuk 10 év után már meg nagy, és akkor valahogy én azt gondolom, hogy ezeket más ilyen ösztönző elvekkel lehetne segíteni, hogy nem, igen, nem mindenkinek egy óriási ház kell. És igen, azt nem tudom, hogy mondjuk ti lakásba laktok-e, vagy van-e kert, mert hogy rögtön bennem felmerül, hogy mi most lakunk egy lakásba, és akkor, hogyha mondjuk egyszer gyerek lesz, akkor igen, régen kitettek a kertbe, és akkor ott el tudtam lenni meg rohangálni, de hogy az én gyerekem max a teraszra fog tudni kimenni, vagy esetleg játszótérre. Szóval, hogy ugye itt szerintem az egyéni prioritások is mások, hogy igen, valaki mondjuk, ha kertesházban nőtt fel, akkor ragaszkodik ahhoz, hogy kertesházban üljön fel, aki mondjuk Budapest belvárosában nőtt fel, annak tök mások a fontossági sorrendek. Szóval, hogy nem tudom a megoldást, hogy mik a... Mi lehet erre, hogy akkor igen, hogy az emberek beruháznak egy ilyen óriási ingatlanba, aztán meg rajtuk marad.
4: Hát az is lehet egy elképzelés, hogy nem feltétlen 30 évre veszünk egy ingatlant, vagy építünk. Tehát ennél lehetünk mobilisabbak is, főleg ha bérlésről van szó.
0: Igen, hát ez egy nagy kérdés, hogy a társadalmi mobilitás az hogyan tud elmozdulni. És én úgy gondolom, hogy például az a fajta kőkemény beruházói önkény, ami létrehozza azt a lakásmixet, ami jelenleg kapható, ez teljesen ellene dolgozik annak, hogy módosuljon a mobilitás. És pont jó példa, ilyen szempontból is persze tök jó, hogy itt vagytok, hogy a ti házaitok meg pont azt akarják megmutatni, hogy hogyan lehetne ezt máshogyan csinálni. És hogy vannak olyan építetők, akik mernek gondolkozni, nem is tudom.
2: Jó, de bocs, Tamás, tehát, hogy amellett azért nem menjünk el, hogy van egy olyan alapstruktúrális probléma, hogy ugye Magyarországon a lakóingatlanoknak a nagy része, nem tudom, ilyen 80-90% az magántulajdon. Tehát ez abban a pillanatban gúzsba köti a mobilitásnak bármilyen formáját. Tehát abban az esetben, hogyha ez jóval-jóval kevesebb, ez a fajta mobilitás, amiről beszélsz, amit az Anna is mond, az szerintem az sokkal, de sokkal könnyebben átjárható. És mondjuk, hogy ezzel mit lehet kezdeni, szerintem jelenlegi állapottan semmit, de mondjuk azzal egész biztos, hogy mondjuk olyan szociális programokat indítani, ami mondjuk valahogy átmosná a társadalmon az, hogy nem csak a magántulajdonú lakás az, ami nagy biztonsággal, meg mindenféle garanciákkal, akár egy egész életen át tartó lakhatás, tovább lépési lehetőségeket biztosítani. Tehát, hogy ez sajnos ennek ez egyik legfontosabb gátja.
0: Igen, csak hogy ebből a helyzetből ellépni nagyon kis lépésekben lehet csak. De mondjuk, hogyha például egy olyan adórendszer, valaki telefonál, várjátok, azt mondom.
2: Akkor vegyétek fel a...
1: Majd mondjátok, hogy itt
0: vagy. Halló, szia!
6: Szevasztok! Bedobtátok a képbe ezt a társadalmi mobilitás szót. Elnézést, hogy ez nekem egy triggeremnek fog tűnni, de megkérdezném tőletek, hogy a társadalmi mobilitás az mennyiben összeegyeztethető a fenntarthatósággal?
0: Jó, próbálunk válaszolni rá, köszönjük, szia!
6: Oké, hello!
0: Hát hallottátok, hogy mennyiben egyeztethető össze. Én úgy gondolom, hogy nagyon. Abszolút arra épül. Ja, tehát, hogy ez lenne a lényege, hogy annyit használj, és olyat használj, ami pont megfelelő a számodra. Tehát, hogy befejezzem a mondatomat, de ebben a telefonálónak is mondom, hogy például, hogyha egy olyan adórendszer lenne, amelyik támogatná azt, hogy egy bizonyos gyerek életkor után, hogyha lakást cserél valaki, akkor mások legyenek a terhei, ez biztos, hogy gyorsan tudna segíteni azon, egyszerűen kívánatossá tenni, vagy értelmessé tenni azt a helyzetet, hogy cserélni akarok. A beszélőfonalunknak egy szempontból sajnos nagyon igaza van, és ezt már többször beszéltünk is erről a műsorban, hogy a lakáscsere nálunk óriási pusztítást és óriási építést jelent. Tehát ilyen szempontból meg valóban, tehát a mai magyar gyakorlat teljesen szembe megy a fenntarthatósággal. Oda eljutni, hogy valamit csak azért dobok ki, mert nekem nem tetszik, ez lenne az alapja annak, hogy ne rohanjunk a fal felé iszonyatos sebességgel. De ez nincs meg. Ez, tehát, hogy én azért mondtam ezt az előző példát, hogy el tudom képzelni, hogy lehet olyan megoldás féléket találni, amik gyorsabban tudnak valamiféle eredményt elérni, de összességében hát egyszerűen el kéne kezdeni gondolkodni társadalmi szinten, például a fenntarthatóságról. És nem duma szinten, mert az nagyon megvan, hanem hogy konkrétan ez mit jelentsen nap mint nap.
2: Igen. És még egy picit kibővítve ezt a témát, tehát hogy ez nem csak a társadalmi gondolkodásban nincs benne, de majd ti visszaigazoltok, hogy én legalábbis úgy érzékelem, hogy ez a téma, ez a folyamatos bővülésnek, a bővíthetőségnek, a visszalépésnek a kérdése, ez tulajdonképpen tervezés módszertanilag, tehát én nem tudok róla, hogy ez való fel lenne dolgozva, ennek a témája esetleg ki lenne dolgozva, mindig vannak próbálkozások, évről évre ez felmerül, de valójában, bocsánat,
0: szia!
6: Bocsánat, hogy visszatelefonálok, de lehet, hogy a társadalmi mobilitásnak van többféle jelentése. Én arra emlékszem, hogy a rendszerváltás idején nagyon sokszor elhangzott ez a dolog, hogy a magyar az sajnos nem eléggé mobilis. Itt lehet, hogy akkor nem ugyanarra gondolunk. Mert ugye azzal, hogyha valaki lakóhelyet, ingatlan változtat, azzal ugye a munkahelye nem fog utána menni. És ugye, hogy az emberek nagy többsége, hogyha lakóhelyet változtat, akkor hogy ugyanott találjon munkát, vagy hogy ugye a munkahely megőrzése az, hogy prioritás kéne, hogy legyen, az ugye ezt az egészet a fenntarthatóság szempontjából borítja. Mert ingázni fog, ugye hát a magyar ezt mondták, hogy nem hajlandó autóba ülni, nem hajlandó elmenni már a 10 kilométerre, nem hajlandó elmenni már oda, ahova nincsen ilyen közlekedés, olyan közlekedés, szóval a magyar mindig ilyen lemaradott volt így a... Én úgy emlékszem erre, de ha nem így volt, akkor emlékezzetek vissza ti jobban, mert ezt talán jobban tudjátok, és hogy ebből a szempontból kérdeztem volna meg azt, hogy vajon ez a fenntarthatóságot mennyiben támogatja, ha mindenki más autóba ül, meg elkezd ilyen meg olyan megoldásokat találni, hogy neki ingáznia kell ugye a munkahelyére a megváltozott lakóhelyről.
0: Jaja, köszönjük, okay, szia!
2: Jó, hát ezt szerintem rögtön tisztázzuk, hogy valóban, tehát a társadalmi mobilitásnak több jelentéstartalma is van, mi pont nem erre gondoltunk, hanem egy fizikai térből való oda vagy visszalépésről, tehát hogy ennek a lehetőségéről, annak függvényében, hogy éppen milyen életkorszakát éli egy család, vagy egy pár, vagy egy felnőtt. Tehát hogy mi most ezt próbáltuk, ha jól értem, megfogni. De természetesen, amit a Betelfán mond, oké, tehát hogy ez valamennyire összefügg, de itt sokkal inkább egy ilyen lakhatási perspektívából kéne ezt megfogni. Ja, csak végül befejezve amit az előbb elkezdtem, tehát engem megcáfolhatok nyugodtan, de meg örülnék is neki, de nekem az oktatói tapasztalatom nagyon azt mutatja, hogy valójában vannak állati jó gondolatkísérletek, de valójában ez a fajta gúzsba kötés, amit a társadalmi tulajdoni hierarchia jelent, az valójában nem léphető meg jelen pillanatban. Tehát, hogy mint ideák, ezek baromi jók, de hogy mondjuk egy ilyen ideával én egyszer csak valamit kezdjek mondjuk egy irodai munkánál, én azt nem látom, de hogyha ti...
3: Hát szerintem abban jó, tehát ezek megint mikropéldák, tehát mondjuk a két dolgot akarok idehozni, az egyrészt az oktatást, amiben mi szerintem van egy fél évünk Petivel, amiben ezt pont próbáljuk oktatni, hogy hogy hogy lehet olyan viszonylag, tehát hogy a flexibilis lakás alaprajzokat létrehozni, ami egyébként akár költözés nélkül is nyilván területek feladással és átrendezésével, de hosszú távon képes használni egy családnak, vagy az ott élőknek az igényét. De hogy engem most ez megint lehet, hogy így kicsit csapkodó lesz, de hogy rendszeresen felbosszant az, hogy még a mai napig ott járunk, hogy egy családi ház, vagy egy társasház jobb esetben amúgy alaprajz az olyan, hogy bemegyek, és akkor a privát, meg a közösség, és a középen megyek be, és akkor ott elszórom egy helyen a privátokat, mert nekünk amúgy ezt kb. Ezt tanították szerintem már az egyetemen, meg amúgy ez érthető is, vagy ez egy helyes alapvetően hozzáállás, de hogy pont ezt a változtathatóságot nagyon ahogy mondtad, így gusba köti, tehát hogy nem azon gondolkozunk, hogy akkor mi az a pár dolog, ami fix, és minden más az üres, mert ugye mi például Petivel pont a tervezéseink során is ezt próbáljuk, hogy a pár dolog fixet kössük le, hogy hány szoba hozható létre, létrehozható egy jó kilakított alapterületen, 4 is, vagy 5 is, vagy 3 is, de hogy ez az igényeknek megfelelően tud változni, szóval szerintem ez, és hogy pont amit mondasz, ezek a tulajdonviszonyok, hogy azért közben azt is szomorú látni, és nem vagyok, mert így nem készültem fel ebből, de azért mégis sok ezer lakás épül évente, és hogy azért elég egy kaptafára épül, aminek lehet, hogy ennek az oka a megrendelői környezet, de hát pont itt lett volna a lehetőség belépni akár a... Tehát, hogy ez egy mindig egy kérdés maradt, hogy nem az államnak vagy önkormányzatnak.
2: Nem is a megrendelői, a beruházói környezet. Tehát, hogy olyan szabadrablás megy gyakorlatilag 30 éve ezen a piacon.
3: Ezt a tipológiát, amiből aztán végképp nehéz átalakítani, mert ugye amikor már az ablaktalan konyha meg az ablaktalan fürdőszoba a 8-9 méteres traktus mélyében van a középfolyósról belépve, akkor ott minden értelmetlenné vált, amiről beszélgetünk itt, hogy ez hogy lehet.
0: Persze, vagy 80 centi x 1-10-es erkély, tehát, hogy ezek mind innen vannak.
1: De igen, de azért szerintem, bocs, hogy a szabály, vagy beszélek én nem távolról, a 4 mikrofonnal 5-re, 5-en. Szóval, hogy szerintem ezt egy szabályozási környezetben amúgy meg lehetne oldani, akár az, hogy talán, úgy tudom, Párizsban van az a példa, vagy rendszer, hogy mondjuk az önkormányzat, ha ad telkeket, akkor előírhatja, hogy nem tudom, 30 vagy 40%-ban bérlakásokat kell építeni rá. És ez nem Bécsben, de úgy tudom, Párizsban is van valami hasonló, hogy igazából, és szerintem ez egy nagyon egyszerű szabályozási környezet, ahol, és most itt nem olyan bérlakásokról beszélünk, hanem pont ahol esetleg csak mondjuk a nagyon hátrányos helyzetűek lakhatnak, hanem inkább azokra, akik, hogy akkor mondjuk a tanároknak, vagy olyan mindenféle társadalmi csoportoknak, meg munkával rendelkezőknek, akiknek mondjuk egy gyereke van, vagy két gyereke van, szóval, hogy így indításként ezzel támogatja a maga az állam, illetve az önkormányzatok a családokat. És akkor onnantól kezdve szerintem itt a társadalmi mobilitás is jobban megvalósulhat, hogy nyilván, hogy mondjuk olcsóbb áron tud bérelni, akkor nem feltétlen fog rögtön mondjuk egy nagy ingatlanba beruházni, hanem sokkal könnyebb a továbblépés vagy az átlépés. Szóval, és én azt gondolom, hogy ez egyszerűen egy szabályozási lehetőség, vagy... szabályozási kérdés. Környezetnek kéne lenni, vagy szabályozási kérdés, igen, amit meg lehetne lépni, és akkor a beruházók is úgymond jobban meg lennének fogva, és nem a pénz beszél.
3: Hát, biztos jobban meg kéne fogni, de hogy ezeket a példákat mi évek óta gyűjtjük, amik szerintünk ilyen kielégítik ezeket a feltételeket, hogy kell-e rugalmasan képesek alkalmazkodni egy család igényeihez, és 95%-ban ez önkormányzati. Tehát, hogy valójában, tehát Spanyolországban ilyen, most lehet, hogy rosszul fordítom, lakásügynökség, ugye ez az IBAVI, ami ott a 3 szigetnek így a rövidítése, vagy tartománynak, krokiz van a munkáikból, és hogy saját építészek, sokszor saját foglalkoztatásba, sokszor külső pályázatokon keresztül, de hogy én egy kicsit szkeptikus vagyok, mondjuk főleg egy ilyen közép-kelet-európai környezetben, hogy egy ilyen beruházótól, tehát, hogy mindig, nem hogy a szabály, ameddig a szabály kijátszásról szól minden, addig majd ebből is ki lehet majd slisszanni. Tehát, hogy szerintem nem tudom, hogy van-e helye ennek a lakáspiacnak a piacon, ugye? Tehát, hogy ez egy piaci terméke, a lakhatás. Tehát, hogy szerintem nem. Tehát, hogyha ezt vissza... Tehát nyilván nem vagyok közgazdász, biztos most ezren felsikoltanak, akik hallanak, csak hogy egyszerűen építészként nézve ez olyan lakásmenőséget eredményez mondjuk Magyarországon, ami a mi órán keretei között mi azt mondjuk, hogy ez nem minősül lakásnak.
0: Igen. Még egy pillanatra csak, hogy a telefonálónak még valamit mondjak, hogy az persze Szóval az ingázás az egy óriási teher. De úgy gondolom, hogy ebben is lenne mozgástér, mondjuk például támogatni azt, aki a munkahelyhez közelebb költözik. Tehát egyszerűen ki kell találni azokat a módszereket, mert nyilvánvaló, hogy ha valaki azért költözik el, mert csak annyi pénze van, hogy mondjuk nem tudom, megszületett egy újabb gyerek, nagyobb lakásba kéne költözni, de az csak egy olyan helyen tudja megvenni, ahol olcsóbbak a nézetméterárak, és akkor ő ingázni fog. Ez a csapda, így működik ez most. Tehát, hogy ezekre kéne olyan társadalmi segítséget nyújtani, amik ezt a helyzetet el tudnák itt mozdítani a mostani standardekből. Mert hogy ezek valóban így működnek. Na, akkor térjünk vissza egy kicsit a lakásotokba, hogy Peti, nálatok az eltelt időben építészként jelen kellett legyetek?
5: Hát nem biztos, hogy kellett volna. Nekünk ilyen szempontból inkább én azt mondom, hogy én tettem megfigyeléseket, amik mondjuk addig nem voltak evidensek. Például pont ez, amit mondasz, ez a parapet magasság, ez abszolút ilyen, akkor az is, hogyha mondjuk van egy ilyen 30 cm magas dobogó mondjuk az ablak előtt, az tök jó tudja kezelni ezt a problémát, amiről szó volt, mert akkor már utána csak 40 cm magas lesz a parapet, és akkor oda tud állni, és a legelső pillanatban, amikor föláll, kilát az ablakon, ami szerintem ott látszik az öröm, hogy ez egy csoda, hogy ez így megtörténhet. A dobogó önmagában egy csoda szerintem, mert az meg egy csomóféleképpen használható. Most már például ugye asztal meg szék, eddig meg a járás segítő eszköz volt, tehát hogy inkább én ezek a szivacs dolgok, ezek a szivacsból építhető dolgok, amik így végig megkönnyítik az egész lakásban a mozgást, azok ilyen baromi hasznosak voltak nekünk. Tehát én azt mondom, hogy inkább milyen megfigyelőként voltunk jelen, vagy próbáltunk úgy figyelni, hogy ez a tudás, amit itt megszerzünk, az mondjuk beépíthető legyen utána a praxisunk során. Aha.
0: És akkor mondjuk például ez a dobogó dolog, ez egy konkrét tárgynálatok?
5: Igen, és ez amúgy benn volt a lakásban, tehát ez egy ilyen magas földszinti lakás, és hogy alatta be lehessen menni a pincébe, azért az ablakok előtt egy ilyen magasított zóna van. Aha. És ami ugye belülről egy ilyen tök jó kis kuckó, tehát ilyen szobán belüli szoba. Mert egy viszonylag nagy terület, tehát hogy ez baromi jó. Tehát, hogy ilyet mostantól én terveznék. Előtte nem gondolkodtam ebben. Tehát ez amúgy, amiről beszéltetek, az valóban nagyon érdekes, hogy a tervezés során nem gondolunk amúgy így a gyerekekre. De hogyha nem is, nem, tehát hogy én nem is azt gondolom, hogy pontosan így direktben rá kéne gondolni mondjuk egy csecsemőre, hanem azt gondolom, hogy itt teret kéne adni arra, hogy egy csecsemő is lehessen ott. És akkor, hogyha mondjuk pont ezt a 12 négyzetméteres szobát nézzük, aminál jobb esetben azért egy ajtó, meg egy ablak mindig van, még ezeknél a szörnyű lakások esetén is, amikről itt szó volt, de hogy az egyetlen egy berendezést fog megengedni. Semmi változtás, nem lesz esélye. Tehát, hogyha ezekbe tudnánk tartalékot képezni, és 16-18 négyzetméteres szobákat csinálni minimum, akkor utána arról mindenki eldönthetné az építés segítsége nélkül, meg a terven lévő felirat nélkül, hogy mire akarja használni. Hát ilyen nagyon egyszerű dolgok. És akkor ebben ugye nincs direktben a baba, de valahol a gondolkodásban mögötte ott van, hogy beférjen az ágy, ha mellé akarom fordítani, úgyis elférjen, ha ki akarom fordítani, úgyis elférjen, ha öblöt akarok, úgyis elférjen. Ugye ezek nem férnek el. 12 négyzetméteres szoba az arra való, hogy betegyél egy ezzel, és körbe tudsz menni egyszer mellette.
0: Igen, igen. Jó esetben elfér gardrób. Na, Imi, és megkérdezhetném, hogy te, hogy most az élet úgy hozta, hogy nagyon sokat vagy otthon, hogy a saját lakásotokat azt egy kicsit máshogyan látod ebben a helyzetben?
4: Aha. Hát igen, igen. Tehát, hogy az nagyon más egyébként, hogy otthon vagyok sokszor reggeltől estig, és ugye, az tényleg más dolog, hogy más esik jól, akkor, amikor csak reggel vagyunk otthon, meg este, meg hétvégén se túl sokat, mert így a városban vagyunk, vagy ahol akarunk. És hogy például ebben is szerintem a hely, nekünk egy ilyen nagyon... Tehát a lakásunk ilyen nagyon jól ki van optimalizálva, és azt képest, hogy csak 54 négyzetméter van benne, két háló meg egy nappali érkező konyha, és ez így nagyon jól kitaláltuk és megcsináltuk, de hogy minden olyan nagyon éppen hogy jó, és akkor úgy most például tök jól esne, csak azért, mert ott vagyok, így nem tudom, kicsit nagyobb teret látni, vagy bármi ilyesmi. Meg hogy így például, amit itt említette, hogy amúgy nekünk van egy kis lehetőségünk kimenni a kertbe, amit így soha nem csináltunk meg rendesen, hogy ott úgy ki lehessen rendesen jutni. Ez most így sokkal jobban hiányzik, mint eddig. Eddig bőven elég volt, hogy így nézzük a fákat. Most meg tök jó lenne ki is menni a fákhoz.
0: És voltak olyan, akár ilyen mikro dolgok, amiket változtattál azért, hogy komfortosabban legyen az életed most ebben az
4: helyzetben? Hát ilyen mikro dolgok, igen. Tehát, hogy amiket valószínűleg, lehet, hogy mások amúgy is így megcsinálnak, de hogy így minden így kéznél legyen, mert olyan, például az is egy ilyen dolog, hogy van egy ilyen baba, aki mondjuk 7,5 kiló most, és így mindenhol viszem magammal. És így csak a nehezebb így menni, meg így mindent csinálni, és akkor ilyen dolgok így fontosak lesznek, de ezt mindenki tudjuk, mindenhol legyen egy telefontöltő, mindenhol legyen zsebkendő, vagy nem tudom, szóval, hogy ne kelljen átmenni a másik szobába, mert nehéz lehet közlekedni, úgyhogy vinni kell valakit magammal.
0: És nálatok lépcső van?
4: Nálunk van egy horror lépcső, igen. Az is nagyon megnehezíti azt, hogy őt fölle cipelgetjük. Ez eddig nem volt probléma például.
3: Kétszer egy méteren megyünk fel hárman. Szóval, hogy egy ilyen igazi ilyen építész kísérlet. De az biztos, hogy azóta amúgy folyamatosan változik. Tehát, hogyha most megnézem a berendezést, és fotóznám csak az elmúlt 6 hónapban, mert nekünk a lenti, azt mondjuk, mi nem mondta végig, de az egy nagy, tehát egy 28 négyzetméteres tér, és annak szerintem a berendezése már most...
4: Igen, azt az ott lehet rendezgetni. Tehát,
3: de egyébként amúgy meg készültünk erre, mert majdnem mindegyik olyan bútorunk, ami moduláris, pakolható, tehát abból volt babaöböl az elején. Meg nem tudom, szóval, hogy ezekre szerintem olyan apróságok, tehát hogy pont ez, amit Peti mond ezzel a dobogóval, hogy ami szerintem az építészettünkből is próbálunk, hogy minél inkább általános dolgokra jutni, vagy általános formákra, felületeket alkotni, nem pedig ilyen tárgyakat, ilyen cizellált tárgyakat elképzelni, hogy ezek válnak be most is. Tehát ami kellően
4: egyszerű. Igen, van egy ilyen moduláris kanapénk, az pedig nem tűnt olyan hasznosnak, hogy azt így három elemből áll, és támláit is lehet így pakolgatni. Hogy így tök jó volt, amikor a első pár hétben ott feküdtem végig a babával, akkor körbe raktuk, hogy ne tudjon leesni. Úgyhogy így, szóval így vannak tárgyak, amik így kiderül, hogy másra is jók, és akkor így lehet használni. Szóval az jó, ha ilyen lehetőség van.
0: És az, hogy sokat vagy otthon, maga az otthonnak a, hogy is mondjam, a világa, az is változott benned?
4: Vagy... Hát igen, azt hiszem igen. Igen, hogy az is elkezdett így átalakulni, hogy legyen egy ilyen olyan hely, ahol vagyunk, nem csak úgy alszok este. Igen.
0: Na ez akkor Sárinak köszönhető. Lackó, és hogy akkor ezt a következő részét is megvizsgáljuk egy kicsit az életnek, hogy a gyerekek elkezdenek nőni, és nálatok Klára már nincs otthon, hogy ezt hogy élitek meg, hogy van egy gyereketek, aki már tulajdonképpen felnőtt, de azért mégis van szobája, szóval hogy mi lesz ezekkel a terekkel, vagy mi lesz ezzel az egész helyzettel?
2: Tehát egyrészt erre van egy nagyon egyszerű válasz, a Klára kijelentette nemrég, hogy ő már felnőtt. Tehát, hogy innentől kezdve, tök mindegy, azt semmit akar, tehát hogy megszűnnek azok a rutinok, meg azok a reflexek, amik egy gyerekkel kapcsolatos dolog, de viccet felettelve, tehát nálunk egy kicsit azért speciális a helyzet. Annyit talán elmondhatok, hogy nekünk, amikor volt egy víziónk a lakással, hogy ezt hogy is kéne átalakítani, ott például volt egy nagyon fontos szempont, ami mind a mai napig igazolható, és szerintem működik, ez a két nappal is szituáció. Ez most nem úgy kell elképzelni, hogy mi 300 vagy 400 négyzetméteren lakunk, és van két óriás egy nappalink, hanem ennek a két nappaliságnak volt áldozata, ami azt jelenti, hogy a gyerekeknek, meg a családbővülésnek a tereit egy picit leszűkítettük, tulajdonképpen feláldoztuk ennek az oltárnak. De ez mind a mai napig működik, hogy mit jelent ez a két nappaliság. A két nappaliság azt jelenti, hogy van egy olyan nappali, ahol tulajdonképpen a közösségi élet megy, ahol a konyha, az együttlét, az étkezések, meg egyéb ilyen dolgok, De hát ugye minden családban vannak olyan pillanatok, amikor ez egy kicsit úgy sok, kezd sok lenni. Ez most nem feltétlenül a szülőknek, valamikor a gyereknek.
0: Tehát öt ember együtt.
2: Igen, öt ember együtt az egy ideig működik, de nyilván van egy olyan pillanat, amikor ez már sokká válik, és akkor egy kaján lehet vonulni. És akkor ez a dolog, ez mind a mai napig nagyon-nagyon jól működik. De azért nem is mondom tovább, mert speciális a mi helyzetünk, tehát hogy ott mi át tudjuk adni másnak a szobákat, meg egyéb ilyen dolgokat, de minden. Amiről szerintem tök jó lett volna beszélni, és ez valamennyire ez a tervezés módszertannal összefügg, hogy, és mondjuk nem szeretném tárgyasítani a gyerekeket, de valójában egyrészt a családban az, hogy cseperedik egy gyerek, az is egyfajta léptékváltás. Az, amikor többen leszünk, az még egy sokkal nagyobb léptékváltás, és minden egyes új szereplővel való gyarapodás, ez egy óriási léptékváltás jelent a lakásban, és hogy valójában ezekre a helyzetekre kellene adni nekünk válaszokat, de amik szerintem itt elhangoztak, itt szerintem a társadalomnak a figyelmet simán fel lehetne arra hívni, hogy az építészet az egy szakma, tehát hogy lehetne sokkal több értéket kicsiolni belőle, mondjuk egy államapparátus is sokkal jobban gazdálkodhatna ezzel a fajta tudással, tehát hogy rengeteg muníció van, csak itt ez alatt a szűk óra alatt elhangoztak olyan dolgok, amik szerintem megfontolhatók lennének más számára is. Szóval ez a léptékváltás szerintem egy óriási probléma és kérdés.
0: Nagyon. És a saját mondjuk azt akartam mondani, hogy házaitok, de nem. Akkor azt akartam mondani, hogy családaitok, de nem. Szóval azok a házak, amiket terveztek, azokban már történtek ilyen változások, hogy azok a szóba is került ez, amikor itt voltatok, de szerintem érdemes most ebből az aspektusból esetleg még kicsit beszélni róla, hogy mire számítottatok, mire számítottak ők, és mi lett a valóság.
5: Ugye két olyan házunk van, amiben már viszonylag hosszú ideje laknak, tehát mondjuk pár éve legalább. Mind a kettő olyan, hogy nem pont úgy valósult meg, ahogy a véglegesnek szánt idézőjelben terveken volt, mert ugye alapvetően, hogyha valaki nem hallotta az előző adásokat, ami simán elképzelhető. Tehát próbálunk olyan ilyen rendszereket létrehozni, ahol a használó, vagy aki beköltözik, az maga dönti el, hogy mondjuk melyik helység hova kerül. Csak, ahogy Zoli is mondta, csak néhány fix dolgot leszúrni, tehát mondjuk ami nagy gépészeti igényű, mondjuk konyha, fürdőszoba, ezeknek mondjuk fix helye van, de minden más az mondjuk szabadon alakulhat. És az egyik házunk az ami Brembergbányában van, ott amúgy egy olyan érdekes dolog volt, amikor terveztük, hogy mi ugye akartuk ilyen építészfejjel ilyen tök tisztán tartani mondjuk legalább a földszintjét ennek, mert ugye a lényege az, hogy eldönthették, hogy hány helységre osztják föl az alapterületet, és mi ugye ilyen építészfejjel úgy voltunk fel, hogy akkor legyen az, hogy ugye felnőtteknek mondjuk lent van a nappali, gyerekeknek meg fent van a nappali, és akkor még fent van még egy-két hálóhelység, és ők meg mindenképp ragaszkodtak hozzá, hogy a gyerekek nappali az olyan legyen, hogy fönt is van, meg lent is van, és amúgy most már ezt nagyon értem, ezt az elképzelést, hogy ez miért fontos, hogy olyan legyen, hogy egy ilyen folyamatos kapcsolatban legyenek ugye vele. Tehát, hogy ez nyilván egy építészetileg nem annyira szép, hogy ott van egy ilyen gipszkartonfal benn, de hogy így használod, meg tök jól működik, és amikor pont az van, hogy elkezdenek elköltözni a gyerekek, akkor meg tud nagyobbá válni a nappali mondjuk. A másik házunk, ami meg Tinyén van, ott meg igazából az volt, hogy a két szociológus volt a megrendelőnk, és ők maguk építették fel aztán a házat, és amikor elkezdték, akkor úgy terveztük még, hogy lesz egy ilyen kisméretű helység, ami mondjuk teljes negyben van nyitva a nappalival, és ők mondjuk ott íróasztal mellett fognak dolgozni. Most ez az maga a kivitelezés folyamat annyira megváltoztatta az életüket, hogy már nem akarnak íróasztal mellett dolgozni, hanem most az András elkezdett szőnyegeket készíteni, és ez mondjuk egy műhelyé változott ez a tér, ami már egészen mást igényel, meg máshogy kell mondjuk leválasztani, vagy más leválasztás, igen, mondjuk por, meg a szállnak ezek a szálak a levegőben, de hogy erre tök alkalmas, ez nekünk egyáltalán nem fáj, hogy sőt, Ettől lesz izgalmas.
3: Ilyen szoft dolgok is talán pont ilyen gyerekhez köthetőek náluk, hogy, a, hogy ez egy a Tinyei ház, amit Peti említ, ez egy szintetolásos ház, ahol a nappaliból le lehetne esni a konyhába, ha le akarom egyszerűsíteni, de nyilván egy felnőtt ember nem fog leesni, de ők akkor most egy ilyen járókát szétszedtek, és akkor így ezekre egyébként pillérek hozzákötözték. Ami tök jó, mert egyébként nagyon egyszerűen levehető, meg visszarakható az egész.
0: És benne is van, hogy majd leszedik.
3: És benne is van,
0: a
3: így van, mert hogy nekik egyébként ez így tetszik, tehát ők amúgy elég lazák, vagy kell ez egy lazaság, meg alkalmazkodó képesség, csak hogy itt is a tehát most így félig átcsúszunk azból, hogy mi miket tervezünk, de hogy, hogy alapvetően nekünk ez fontos, hogy mondjuk azért használjuk például ezt a pillérvázat sokszor meg ilyen sűrű, mert ahhoz lehet viszonyulni. Azzal lehet valamit csinálni, ez hozzá lehet kötözni, hozzá lehet szegezni valamit, hogy bármi ilyen tagolást ad, ami egyébként egy kellően kreatív, és a András és Luca abszolút ilyenek, használó számára ők belakják egy pillanat alatt, és mondjuk így tudják a gyerekhez.
5: A szikra. Ez kell a szikra, hogy valamivel kapcsolódjon az, aki bele akar építeni, vagy el akar venni, vagy hozzá akar nyúlni, az nem lehet az, hogy ilyen steril, de steril dolgok nem, azokban nincsen szikra.
1: És az, vagy hogy hogyan látjátok, vagy megpróbálok igen közel beszélni egy mikrofonhoz, hogy mert most így csak megint a parapet magasságról jut eszembe. Nyilván azért teszünk 90-es parapet magasra, hogy ne essen ki az ember, és hogy nyilván a gyerek meg nem lát ki, hogy, és a Fábián Gábor jutott eszembe, hogy nekik a családi házukban két ilyen nagyon viszonylag meredek lépcső van, nincs korlát, és hogy mondta, hogy a gyerekek pillanatok alatt megtanulták használni, egyáltalán nem félnek attól, hogy akkor a gyerek, aki ott él, le fog esni, és hogy hogy mik a tapasztalatok, igen, így gyerekkel, mert hogy nyilván ez egy csomó mind, hogy akkor leesel a nappaliból a konyhába, hogy ezek ilyen elővigyázatosságok, hogy, hogy vajon tényleg kell ennyire elővigyázatosnak lenni, vagy aki ugye ott élő gyerek, az automatikusan, mivel ott nő fel, megtanulja ezeket a dolgokat, tehát hogy nyilván nem fogok egy galériáról leesni, hogyha tudom, hogy hol vannak a határai, szóval, hogy
3: hát nem tudom, nehéz, mert alapvetően itt inkább ilyen felelősség jut eszembe, hogy most a saját gyerekemnél elvállalom-e, vagy más gyerekét kockáztatom-e arra, hogy nem szól, hogy
1: így... Igen, nyilván a saját házakban
3: szemben. Azt nem merném. Tehát, hogy látszik ott is a Andrásoknál, hogy egy csomó minden olyan, hogy, hogy el tudja dönteni, hogy a saját gyerekét mire tartja képesnek. Uh-huh. És akkor ezt oda lehet adni, ezt a döntést. A Fábián Gáborik is biztos, hogy ez van, hogy ők látták, hogy ez megy. De ha egyszer leesett volna, gondolom, akkor egyből felrakják ők is a korlátot. Nem szóval, hogy ott már nincs építészet, hát, csak, vagy akkor olyan korlátot talál ki, ami ehhez megfelelő.
0: Igen, nekem a József Linásznak jut eszembe egy barcelonai könyvtár, ahol az emeleten levő erkélynek egy szál lapos vas a korlátja. Mert hogy úgy gondolta, hogy, hogy a tenger sincs körbe korlátozva, akkor most miért legyen a...
2: Hát egyrészt, másrészt beszéltél a szikráról, tehát a szikra az tök jó, hogyha ha egyszer csak így belobban, mondjuk egy tervezői, megrendelői kapcsolatban, de a szikrát szerintem azt le is lehet ültetni mélyen, és akkor megint ugyanaz az ezer éves, meg nem tudom, mióta használják ezt az edukációt, oktatás, és nyilván elkerülhetetlen, hogy azt a bizonyos finnországi utunkat felhozzam, ahol elmentünk egy Helsinki melletti iskolába, és mint mondjuk Magyarországon mondjuk általában úgy ismerünk mondjuk három archetipust egy iskolai struktúrára, ugye? Körülbelül hármat, de lehet, hogy négyet. És akkor mi építészek tulajdonképpen olyan idegenül mozogtunk, én legalábbis magam részére annyira idegenül mozogtam egy ilyen finn iskolába, ami ugye nélkülözte a közlekedőket, átmeneti terek voltak egymáson, hát több használt, hogy valójában egy ilyen varázslat volt az egész, nekem legalábbis, tehát hogy ez a szikra, ez nyilván elültethető, mert aki mondjuk egy ilyen téri környezetben húz le mondjuk minimum 8 évet, az utána mondjuk ilyenfajta ötletre, vagy egy ilyenfajta gondolatra sokkal inkább vevő lesz, tehát hogy jobban magyarázható a dolog.
0: Igen. A kicsit szikre ez is, de muszáj visszakanyarodjak a ti lakásotokra, amit mondtál, hogy szerintem ez a kettős nappali, ez egy igazából egy kulcs dolog. Szóval az a zsigeri válasza egy gyereknek, ha valamivel nem elégedett, hogy bemegy a szobájába, és nincs alternatíva, nem tud máshova menni. Pont az ilyen összetett lakásstruktúrák, vagy térstruktúrák, mint az iskolában is, azok, amik fel tudnak kínálni más lehetőségeket is, amire nagyon nagy szükség lenne, és akkor nem egy ilyen igen-nem alapú helyzetek lennének rendre. És ez sajnos azt is mondhatnánk, hogy építészeti kérdés, tervezési program kérdés, megbízói kérdés, közös probléma, csak igazából rajtunk múlik, hogy ezek a kiskrapekok hogy lesznek majd, és milyen felnőttek lesznek, és valóban eljön-e az a pillanat, amikor egy megbízó az első pillanatban rácsodálkozol, hogy ami jó esetben persze megtörténik most is, de hát hogy atipikus, ez kétségtelen. Na hát akkor most egy picit csend lett, van még egy percünk van. Annyit szeretnék elmondani nektek, meg mindenkinek, hogy volt egy beszélgetésem ilyen minisztériumi ügyekről, és egyértelműen azt hallottam, hogy az elvárás, hogy ezentúl minden közpénz tervpályázatokon dőljön el az építészetben. Tehát, hogy nagyon-nagyon reméljük, hogy ez beindul, és már idén legyen egy csomó pályázat.
2: Te ott a pulton előtted nincsen ilyen tapsgépgomb? Azt megnyomhatnád.
3: Egy tűzi játék. Falfára.
0: Igen. Na, szóval úgy gondoltam, hogy ezt így a végére hagyom. Mármint, hogy azért, hogy ezeknek a kicsi porontyoknak is, meg nekünk is tényleg jobb legyen az életünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Ezzel a mai műsornak vége. Két hét múlva találkozunk újra. A nyár az nyár, úgyhogy
2: mindenki. Tele vagyunk könnyebb témákkal.
0: Igen. Úgyhogy szevasztok, és várjuk a következő találkozót.
2: Sziasztok!
5: Sziasztok!
7: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Óriási burgundi répa.
1: Egyszer volt egy egylábú ember. Elindult szerencsét próbálni. Amint ment az úton, egyszer csak talált egy óriási nagy burgundit. Hozzá fogott kihúzni, de nem bírta. Arra ment egy kétlábú ember, kérdezi az egylábú embert.
0: Mit csinálsz?
1: Mondja az egylábú.
2: A burgundit akarom kihúzni, de nem bírom.
1: Oda ment a kétlábú ember is, húzták, de nem bírták. Arra ment egy háromlábú ember, kérdezi a két embert.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide, segíts! A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a háromlábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy négylábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a négylábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy ötlábú ember is, azt kérdezte.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment az ötlábú ember is, hogy öten majd csak kihúzzák a burgundit, de öten se bírták. Arra ment egy hatlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hatlábú ember is, húzták hatan a burgundit, de hatan se bírták kihúzni. Arra ment egy hétlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hétlábú ember is, húzták heten, de heten se bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy nyolclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a nyolclábú ember is. Húzták nyolcan, de nem bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy kilenclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a kilenclábú ember is, de bizony, kilencen se bírták kihúzni. Arra ment egy tízlábú ember is, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide te is, akkor majd megtudod, hogy mi

0: gyerünk!
1: Elkiáltotta magát a 12 lábú ember, hogy rajta gyerünk, akkor megrántották a burgundit, és mind hanyatt estek, mert kihúzták a burgundit.

0: Akkor aztán elosztoztak rajta, majd összeverekedtek. Mert úgy osztották, hogy akinek ahány lába volt, annyi kocsi burgundit kapott. Így az egy lábú csak egy kocsi burgundit kapott, pedig ő húzta legtöbbször. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Shelly, I'm telling you, it's too many times. Every time he speaks emphatically, you jump.

0: A hat hattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszkető fejű öregasszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány volt.
1: Jó asszony! Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
2: Igenis, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
0: Mi az a feltétel?
2: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvedsebb legyen. S ha őt királyné asszonyát teszed, megmutatom, hol a kiút az erdőből.
0: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leány a tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak rá tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a mennyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt, életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kisingeket vart fehér sejemből,

0: s minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkányságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arrafelé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elrepültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
1: Hol vannak a bátyáid?
2: Ó, édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
0: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
2: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek és megkeresem fivéreimet.
0: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reál következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdélyi kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyúbőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
3: Itt pedig nem maradhatsz.
4: Ez haramiák tanyája.
3: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
2: És ti nem tudtok megoltalmazni?
3: Nem.
4: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
3: Akkor is csak negyed órára.
4: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
3: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
0: Sírva fakadt a húgocska, és megkérdezte.
2: És nem lehet megváltani benneteket?
3: Nem.
4: Annak nagyon szigorú próbája van.
3: 6 évig nem szabad megszólalnod.
4: Nem szabad nevetned.
3: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
4: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
3: Akkor hiába fáradtál.
0: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyúképiben kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai odamentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
5: Ki vagy? Gyer le hozzánk! Ne félj, nem bántunk!
0: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
6: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
0: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
6: Who are you? Wo bistu? qu'est-ce que tu fais ici?
0: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve és belészeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
6: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
0: S a király anyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
7: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud. Hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
0: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta.
6: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Ilyesmi nem telhetik tőle. És ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
0: De amikor a vénasszony a harmadik újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja voltam a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágjához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A hattyúk odahussantak és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette hattyúszárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta.
2: Drága férjem, immár beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
0: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, és a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a 6 fivérrel sok-sok esztendőn át.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. Ína az 1970-es évektől a sivatagosodás megállítására hivatott nagy zöld fal erdőterepítés keretében mintegy 66 milliárd fát ültetett. Számokat 2050-ig 100 milliárdra tervezi növelni. 2020-ban a telepítések 90,31 millió hektárt vettek le, az összes erdőterület 36,6%-át. Az évtizedes monitorozáson felül a Pekingi Egyetem kutatói most műholdas adatok és mesterséges intelligencia segítségével vetették össze az állományokat. A vártnál 4,6%-kal gyorsabban növekvő telepített erdeik levélborítottsága 2-3-szor gyorsabban gyarapszik a természetesekénél. Azaz másként viselkednek, mint ahogyan a jelenlegi, minden erdőt egy kalap alá vevő ökoszisztéma modellek alapján várnánk, számolt be a HVG. Beregsurány mellett két kőr is rontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromon csapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőr is pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatt a cikcakos, gyakran fél méteres járat látszik. A NEBIH szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
0: Ezek voltak a hírek.

Ez itt a Budapest Eklektik. Sziasztok! Innen a Viadukbárból jelentkezünk a rakpartról, és szóljon egy kis muzsika!

0: Sziasztok, Budapest Eklektik, Tilos Rádió FM 90.3, tilos.hu és Viadukt Bár, ahol lehet minket hallgatni.
1: Élőben is.
0: Élőben is lehet minket hallgatni, illetve itt a Viaduktban lehet minket a legélőbben, mert itt nem csak halvány vagyunk, hanem látvány is. És itt ül velünk kettő csodálatos nő, Németh Zsófi és Marcsi.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.
1: Sziasztok.
0: Azért vagytok itt, Forrai Marcsi, eszembe jutott a vezetéknevet.
1: Nagyon király vagy, pont ezen kuncogok itt, hogy de jó nekem a Marcsi is.
0: Nem ugrott be, de általában Marcsinak szoktak hívni, gondolom. És a Gyütment Fesztiváltól érkeztetek mi hozzánk Budapestre. Zsófi, te Budapestről jöttél? Budapestre?
2: Igen, igen.
0: És a Gyütment Fesztivál ez ugyan nem a jövő héten lesz, hiszen viszonylag korai a beharangozó.
3: A Gyütment Fesztivál augusztus végén lesz, ugye?
1: Augusztus 27-től 30-ig.
0: 27-től 30-ig. Szokás szerint az augusztus végén van, és azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik a Gyütment találkozót, nekik hogy kell egy összetett mondatba elmondani, hogy mi az?
1: Hát tulajdonképpen a Gyütment találkozó egy olyan 4 napos fesztivál, ami a vidéken élőknek, a vidékre költözőknek és a városi ökotudatos életmódra vágyóknak az éves nagy találkozója. Ez a rövid, bővített mondat, hogy miről szól. Tehát ez alapvetően nem egy zenei fesztivál, hanem egy tudásmegosztó találkozó, ahol reggeltől estig tematikus programterekben mindenféle programot, tulajdonképpen olyan, mint egy szabad egyetem, inkább ahhoz tudnám hasonlítani. Nyilván van este itt is zene, meg lazulás, meg buli, de nem ez van a fókuszban, hanem a különböző elméleti és gyakorlati tudás arról, hogy hogyan lehet egy ökotudatosabb életmódra váltani.
0: Tehát akkor itt előadások vannak, és nem koncertek?
1: Koncert van este, napközben pedig igen előadások, illetve gyakorlati foglalkozások.
0: Ezért van az, hogy találkozónak hívjuk, és nem fesztiválnak?
1: Igen, igen, ez egy tudatos döntés volt, Gyütment Fesztivál volt eleinte a neve, az első, nem tudom, 4-5 évben, most így nem számolok utána, 2015 óta van amúgy, és 2020-ban hagytuk ki a Covid miatt, és egészen addig volt Gyütment Fesztivál a neve, és akkor 21-től meg már Gyütment találkozó, tehát hogy ezzel is azt fejezzük ki. Egyrészt a pártolói tagságunk számára szól elsősorban, másrészt pedig tényleg ezt az éves nagy találkozót, ahol tudásgazdák gyűlnek össze, és olyanok, akik tanulni szeretnének erről az életformáról.
0: Most akkor milyen szinten találkoznak azok az emberek, akik ezt már csinálják, és milyen arányban vannak ott meghallgatni ezeket az előadásokat, akik még nem csinálják, vagy hol az átmenet, vagy hogy működik ez?
1: Ez nagyon vegyes, amúgy a legtöbb résztvevő budapesti vagy nagyvárosból érkezik, tehát van egy jelentős részük, aki tényleg szeretne életmódot váltani, mondjuk vidékre szeretne költözni, de nem biztos, hogy tehát városon belül is sok mindent lehet csinálni, de az a lényeg, hogy egy kicsit elege van mondjuk az eddigi életéből, és valami tudatosabb formára szeretne váltani, őket milyen frissen ébredőknek nevezzük. Viszont van egy olyan réteg is, akik már megtették, nagyon, nagyon sokan amúgy elkezdtek járni a Gyütment Fesztiválra, és aztán elkezdték ezt az életformát. Jellemzően ők már nem biztos, hogy el tudnak jönni, mert mondjuk leköltöztek tanyára, és állatokkal foglalkoznak, és nem tudnak 4 napig eljönni. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes folyamat ebben. De olyanok is vannak sokan, akik tehát elköltöztek vidékre, elkezdték ezt az életmódot, az ország számos pontján élnek, tulajdonképpen barátságban vannak egymással, de mivel tanyát vezetnek, ezért nyilván nem tudnak találkozni, és a Gyütment az a hely, ahol évente tudnak együtt lenni. Tehát, hogy ez is egy jelentős réteg.
4: És akkor mi ez a gyütmentes életforma, amiről beszélsz? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy valaki oda megy városból, és akkor utána pár évvel később mi lesz vele?
1: Hát ennek ugye sok aspektusa vagy része van. Az egyik ugye, ami a legkönnyebben megfogható, hogy hogyan védjük a természetet, a környezetünket, illetve az emberi kapcsolatainkat. Tehát ez a leginkább látható. Ugye a tematikus programtereket említettem, tehát itt gazdálkodásról tanulhatnak, hogy vegyszermentes gazdálkodásról, természetes építkezésről, közösségfejlesztésről, természetes gyógymódokról, illetve van egy önismereti programtér is, meg nyilván van a gyerekek számára is egy külön programtér. Tehát, hogy egyrészt ezek az úgynevezett ilyen fix dolgok, hogy mondjuk hogyan csináljak úgy egy veteményes kertet, hogy ne permetezzem, és így tovább. vagy hogyan építsek fel úgy egy házat, hogy mondjuk vályokból, vagy szalmabálából készül. Főleg itt az építőtérben szoktak lenni konkrét gyakorlati foglalkozások is. Idén nagyon izgalmasak lesznek itt. És akkor egy kicsit mélyebb rétege ennek az, hogy azt szoktuk mondani, hogy ezek az emberek, akik ide jönnek rendszeresen, ők ilyen szelíd életmódot igyekeznek vinni, illetve arra váltanak. Ez sok mindent jelent, tehát hogy szelíden bánnak a környezettel, szelíden bánnak egymással, tehát amúgy a legtöbb visszajelzés a Gyütmentről nem is elsősorban az, hogy mennyi mindent tanulnak ott konkrétan tudást, tehát amilyen ezekhez a dolgokhoz közel viszi őket, az is nagyon fontos, hanem inkább az élmény maga, tehát hogy olyan emberek vannak ott, tehát van egy ilyen olyan vibe-ja az egésznek, ami egy nagyon szeretetteli, nagyon elfogadó, tehát ha valaki például, én például először egyedül mentem el a Gyütmentre 10 évvel ezelőtt pont, és tényleg olyan élmény volt, addig azt hittem, hogy én megyek szembe az autópályán, hogy ilyen gondolataim voltak, meg hogy így nem kéne így pusztítani a természetet, olyan környezetben voltam, hogy nem nagyon értették ezt meg, és elmentem ide, és akkor ott volt több száz ember, aki pontosan így gondol. Ez egy ilyen iszonyat nagyon felemelő élmény. És ott végig úgy bánnak egymással a résztvevők, meg így egymással úgy bánunk, ahhoz szerintem az év 365 napján kéne. Tehát bárkire rá lehet mosolyogni, bárkitől lehet segítséget kérni, tehát ilyen nagyon egyszerű sztorik vannak, hogy simán elkéred a másiknak a, nem tudom, samponját, mert te elfelejtettél hozni, és ez így nem téma, hogy ne adnál neked oda. Úgyhogy ez a mélyebb rétege, hogy igen, őket nevezzük, mondjuk így, hogy Gyütmentnek, ez ugye alapvetően egy pejoratív szó, de mi próbáljuk ezt ilyen pozitív tartalommal felruházni.
0: Érdekes, ez kicsit provokatív is a kérdés, hogy ez a fajta természet szeretet, ez hány százalék, vagy milyen formában tartalmaz embergyűlöletet, vagy társadalomgyűlöletet?
1: Ezt még egyszer, mert a felét nem értettem, tehát valahogy nagy az haj, tehát hogy ez a társadalom szemlélet.
0: Hogy ez a fajta természet szeretet, ez mennyiben tartalmaz embergyűlöletet?
1: Nem tartalmaz, nagyon fontos része, hogy az embertársakkal is, tehát hogy egymással is szeliden bánjunk, ugye erre külön van a közösségi udvar is erről szól, meg a belső utak tere is, ami a önismereti tér. Egyáltalán nincs ez benne, tehát hogy az nem megoldás, tehát nem attól fogjuk megvédeni a természetet, hogy utáljuk az embereket, ez biztos így van.
0: Ott a rendezvényen ez rendben van, csak te is mondtad, hogy úgy érezted, hogy szembe mész az autópályán a forgalommal. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden szembejövőből eleged volt már.
1: Nem. Szerintem nem volt ilyen benne. Lehet, hogy jobban értettem őket. Inkább az volt az első élmény, hogy én magamat jobban el tudtam rögtön helyezni, tehát hogy leesett rólam az, hogy nem én vagyok hülyén összerakva, vagy valami ilyesmi. És aztán nem volt bennem ilyen, hogy például nem volt ilyen gők, hogy és akkor én biztos jobban tudom a világot. Inkább az, hogy ezt hogyan tudnék ide másokat is bevonni. Mert amúgy jó ebben lenni pár napig is, két napig is nagyon jó ebben lenni. Nyilván 4 napig a legjobb. Nyilván hetekig még jobb lenne, meg ugye egész év, tehát hogy mi azt szeretnénk, hogyha a résztvevők ezt el tudnák vinni magukkal, és ezt meg tudnák otthon valósítani. Tehát vannak is ilyen terveink, hogy hogyan kellene, vagy inkább vágyaink egyelőre, hogy hogyan kellene ezt évközben is fenntartani. De hogy itt ez nagyon fontos, hogy ezt az érzést tovább vigyék. És ez nagyjából szerintem sikerül is, mert a résztvevők döntő többsége nem reklámok útján jön, hanem másoktól hall róla. Tehát jellemzően ismerősök, barátok útján érkeznek meg.
0: Tehát valóban van egy közeg, amelyiknek ilyenkor tényleg van lehetősége találkozni. Egy picit adatoljunk, még a műsor első felébe vagyunk, hogy miről is beszélünk, hogy soroljatok fel, Léci, néhány ilyen kiemelkedő előadást, hogy mikről lesz ott szó, milyen zenei programok vagy kísérő programok vannak ott ilyenkor, hogy jobban el lehessen képzelni.
1: Nem kérdeztél könnyűt, mert hogy így azért még nem vágom fejből a teljes programlistát. Egy olyan 150 program szokott lenni összességében.
4: 154 nap alatt.
1: Igen, körülbelül. Igen, mert hogy ugye 7-8 külön programtér van, és minden programtérben minden nap 4 program van. Ugye még van egy főszínpad is, amit az előbb nem is mondtam. Tehát ez kb. Úgy jön ki. Plusz van egy kézműves udvar, azt is ide számítjuk, mert hogy ott ilyen hagyományos mesterségekről szóló workshopok szoktak lenni, ami szintén program, tehát kosárfonás, kovácsolás, nem tudom, kaszálás és így tovább. Úgyhogy így jön ki a 150, plusz a zenei programok is este. Minden évben van egy fő témánk, idén a regeneráció, ami amúgy minden évben azt tapasztaljuk, hogy bármit választunk fő témának, az valahogy a saját életünkben is így elkezd érvényesülni, vagy így egy csomó olyan dolgot látunk a külvilágban, ami így regenerálódik. Szerintem most az ország is regenerálódik például, tehát hogy nagyon vicces, hogy így össze szoktak ezek függni. Ennek amúgy most kettős jelentése van, mert egyrészt jelenti azt, hogy az elromlott dolgokat hogyan lehet megújítani, legyen ez bármi, egy termőföld, egy talaj, egy épület, egy emberi kapcsolat, egy közösség, egy belső konfliktus, tehát hogy ezeket hogy regenerálod. Illetve azt szeretnénk már egy ideje, hogy a célcsoportunk, illetve a résztvevőknek a többsége inkább 30 év feletti, ami amúgy teljesen logikus, hiszen a 20 évesek amúgy még nem itt szoktak legtöbben tartani. Tehát, hogy nyilván ők elkezdik még a életet. Az, hogy amikor valaki eljut oda, hogy fú, nem teljesen jó ez a fogyasztói társadalom, meg olyan kényszerpályán mozgok, az jellemzően már azért 30 fölött történik meg. De amúgy azért vannak persze 20 évesek is, de szeretnénk őket jobban bevonni, és a regeneráció kötőjellel, az a második jelentése, hogy a generációk közötti kapcsolatot próbáljuk erősíteni, tehát az idősebbeket a fiatalokkal jobban összekötni. És igyekszünk kifejezetten fiatalok számára is programokat kínálni. Ami most idén nekem nagyon tetszik a programkínálatban, hogy nagyon sok lesz a gyakorlati foglalkozás. Most ugye megint egy új helyszínre megyünk, illetve nem új helyszín, mert az első két Gyütment Fesztivál itt volt, a Nógrád megyei Csobánkapusztán, ahol amúgy a Szamfesztivál szokott lenni. Éppen most zárult le tegnap, és most oda térünk vissza, és az építőtérnek a programjai az egyik kedvencem, mert hogy ők lesz néhány elméleti előadásuk egy konkrét sátorban, de hogy ugye nekik például nehezen találtunk helyet, hogy hol tudnának gyakorlati foglalkozásokat csinálni, és akkor jött az ötlet, hogy de hát azt nem kell egy helyen csinálni, hanem hogy konkrétan a területen fognak bizonyos dolgokat építeni, tehát hogy fognak döngölt padlót készíteni 4 nap alatt, azt a területnél egy helyen, ahol éppen döngölt padlóra van szükség, de ugye közben meg lehet tanulni a döngölt padló készítést. Aztán ilyen nádfonatból, vagy veszőfonatból magas ágyást fognak készíteni egy másik területen, ahol arra van szükség. Meg paticsolt falat is fognak csinálni, most még annak pont keresik a konkrét helyét, hogy maga a helyszín hol szeretné azt a paticsolt falat, de nyilván lesz díszítővályok, szintén egy olyan részen, ahol az a területnek jó, tehát egy kicsit szét lesz szorva.
0: Hogy fel lehet építeni egy fél falut?
4: Igen. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi ez a paticsolt fal? Én városiként, igazából nem vagyok városi, de hogy így ennyire nem vagyok nem városi, hogy ezt tudjam. Ezért kíváncsi vagyok, hogy mi ez a paticsolt fal, mert szerintem sokan a hallgatók közül nem tudják, hogy ez mi.
1: Köszönöm, most megfogtál, mert ebben pont nem vagyok én se szakértő, de ez egy falépítés, tapasztott fal, igen. De ha te jobban, igen, vályog, alapvetően van egy vesszőből készített alapja, és akkor vályoggal van betapasztva.
4: Akkor szerintem már láttam ilyet.
0: Aki úgy érzi, hogy ez nem lett nagyon részletesen elmesélve, szeretettel várjuk a Gyütment találkozón augusztus 28 és 30 között. Programajánlót hallottatok. És igen. Itt van velünk Zsófi is. Te az ehető vadnövényeknek vagy többek között az elmélyült ismerője. Hogy ilyesmi programok is vannak, hogy akkor mi az, amit ott megeszünk?
1: Igen, annyit mielőtt Zsófinak átadom, hogy igen, van egy külön udvar, ami az majdnem ehető, de hogy ez a külön projekt, szóval a gyógyító téren belül van ez a éltető élelem udvartér, ami szintén, tehát ilyen vadon termő növényekkel foglalkozik, meg igazából ott főznek minden nap, tehát hogy ott ezeket az ételkészítési technikákat lehet eltanulni, aminek egy része a vadon gyűjtött növény.
0: És köszönjük, hogy itt vagy Zsófi velünk. Aki még soha nem hallott arról, hogy egy növényt meg lehet enni, annak ezt hogy meséled el?
2: Hát nagyon sok növényt megeszünk, de sokkal kevesebbet, mint amennyit megehetnénk. Leginkább úgy mesélném el, hogy igazából nem is kell az erdőbe mennünk, elég, hogyha lenézünk a lábunk alá, akár egy útszélen is. Nyilván útszélről azért annyira nem célszerű lenni, hogyha ez egy forgalmas út, de mondjuk a saját füves területünkön otthon is, ha nem 2 centisre vágjuk, hanem egy kicsit tudatosabban foglalkozunk vele, akkor 10-15 féle ehető növényt találunk, ami adott esetben az esti salátánkban is végezheti Nyilván ehhez egy ismeret, valamennyi ismeret szükséges, meg tudatosság, hogy mondjuk olyat ne szedjünk le, ami mérgező, meg nagyon fontos, hogy felelősen gondolkozzunk erről is, hogy mennyit szedünk, hol szedünk, miért szedjük, és akkor ez nagyon szépen beilleszthető a mindennapi étkezésünkbe is. Egyébként a Gyűjtmenten az egyik legnépszerűbb workshop mindig az ehető vadnövényes ismeretet tartalmazó, akár egy terepis séta, ahol megismerhetőek ezek a növények, akár az ebből való főzés egy közös élményként segíti az elsajátítást.
0: Ha én eltévedek az erdőbe, és ott ér engem az éjszaka tartósan, és éhezek, akkor képes vagyok úgy éhen halni, hogy közben 15 dolgot is ehettem volna?
2: Hát, ha nem ismered, akkor igen.
0: Wow.
4: És te ezeket az ismereteket hol szerezted?
2: Igen, ez elég régóta foglalkoztat, meg egyébként a gasztronómia is régóta foglalkoztat, és az, hogy a gasztronómián keresztül hogy lehet tudást átadni, vagy szemléletet formálni, az egészen izgalmas terület számomra. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, ott van például a csalán, amit mindenki egy nagyon idegesítő és szúros gyomnövénynek tart, valójában egy superfood, minden része jó valamire, minden részéből lehet valamit csinálni, de ha csak az ehetőségét nézzük, és nem a gyógyhatását és a kozmetikában használt szerepét, vagy akár a rost tartalma miatt kötelet lehet belőle csinálni, vagy textil alapanyag is lehet, visszaemlékezésekből tudjuk, hogy nagyon sok hadifogó így élte túl a fogságot, hogy volt egy ismerete még abból a generációból, hogy a csalánt meg lehet főzni. Nagyon nagy az ásványanyag tartalma, és a sima forró vizes leves helyett egy táplálóbb élelem volt számukra, és ez biztosította azt, hogy túlélték azt a fogságot. A csalánból nagyon izgalmas és érdekes ételek is készíthetők, a pestótól a levesen át a édességekig, energiagolyókon át, szörpökig, így sorolhatnám még napestig, hogy mennyi mindent lehet belőle csinálni, de ez nagyon izgalmas.
0: Nekem az egyik kedvencem a sóska, ami nem egy vadnövénynek tűnik innen nézve, de tőlünk nyugatra az egy ilyen útszéli gyom. És döbbentettem már meg külföldit azzal, hogy sóskát főztem neki.
2: Hogy hát nálunk is van többféle sóska.
0: Igen, ezt ti megeszitek, így nézett rám egy olasz.
4: Én most kóstoltam pár hónapja pitchbank szörpöt, és nem tudtam, hogy a pitchbank virágjából lehet szörpöt készíteni.
2: Nagyon jót mondasz, a pitchbank is egy superfood, a gyökeréből kávépótlót lehet készíteni, a leveles alátába rakható a szárából, hogyha már a bóbitát elfújtad és nem nedvedzik, akkor levesbe vágható, de egyébként ropit is csinálhatsz belőle, ha sóval megsütöd, a virágából pedig virágmézet, vegán virágmézet.
0: És akkor hogy van az, hogy például a sóska, ami máshol gyomnövény, itt meg egy ilyen finom kaja, a pitypang, a csalán, hogy a kultúránkban a pitypang meg a csalán azért nem annyira természetes, tehát nincs úgy anyáról, lányra, apáról, fiúra valahogy nem szállt át, hogy miket lehet csinálni csalánból, meg pitypangból, mégis csak egzotikusnak számít, úgyhogy a bokánknál ott van, mikor sétálunk.
2: Hát egy darabig átszállt, tehát hogy ez egy két generáció óta nem öröklődik, ugye ez összefüggésben van nyilván a nagyüzemi mezőgazdasági termeléssel, nem volt rá szükség, nem volt a tavaszi zöld égség.
0: A hallgatóknak mondom, hogy nem a Godzillák támadnak meg minket, hanem két szempontból is történelmi kettes villamos szokott itt elhúzni. Én imádom, amikor egyszer csak így jön, aztán elmegy, de a hallgatóknak ez egy ez a kettes villamos, bocsánat.
2: Semmi gond, de etnobotanikai kutatásokból tudjuk, hogy azért a tavaszi zöldeknél mindig ezek voltak az első kívánt zöldségfélék. Most már egyszerű, mert bemegyünk a boltba, és megveszük a rukkolát dobozban, zacskóban, celofánban, műanyag dobozban, ahelyett, hogy összeszednénk mondjuk a kertünkből, és megspórolnánk vele mondjuk éves szinten x deka műanyagot és celofán. Tehát, hogy ez egy sokkal tudatosabb, vagy ökotudatosabb, úgy tetszik, szelidebb, zöldebb életmód, amit a gyűjtment is képvisel, hogyha ezt...
0: Csak azért nem csinálunk csalánból pesztót, mert a rukkola fancy.
2: Hát a rukolát inkább a pittanggal párosítanám, tehát ha már mondjuk formára, meg felhasználhatóságra nézzük, mert egyszerű, mert ellustultunk ebből a szempontból, és nyilván nem mindenkinek van lehetősége kimenni a saját kertjébe, de ha egy kicsit úgy gondolunk rá, hogy a standard rukolásra lehet gazdagítani más ízekkel, mert hogy ezek egyébként nagyon érdekes ízvilágokat is hoznak, kreativitásra serkentenek, hogy ezt hogy is használt fel, tehát hogy ez sok szempontból nagyon izgalmas, és még hozzátenném még azt is, hogy maga a beszerzése abban a világban, amiben mi élünk, tehát ez egy lelassító, egy teljesen más életmódot is hozó lehetőség, és mondjuk abszolút kiszed ebből a virtuális világból, tehát az, hogy te ott vagy, megszagolod, összeszeded, hozzáérsz, tapintod, ízleled, hazaviszed, megsütöd, vagy feldolgozod, ez visszahoz a valóságba, a jelenbe, amire szerintem nagyon nagy szükségünk van.
4: Nekem most az jutott eszembe, hogy így városban nehéz így a kertből szedni rukkolát, vagy csalánt, vagy bármiféle gazt, hiszen azért a legtöbben nem tudják azt a luxust élvezni, hogy van kertjük, vagy nem is akarják, mert azért a kert az elég macerás, hogyha így az ember egy ilyen városi életmódot képvisel. Hogy vannak a lehetőségei egy városi embernek mondjuk nyáron elmenni akár, nem tudom, szedd magad csalánt, vagy vannak-e ilyen ötleteitek, vagy akár ilyen workshop, vagy ütment fesztiválon, hogy mondjuk a városi emberek, akik városban laknak, és mondjuk nincsen kertjük, és még mondjuk balkonládájuk sincsen, hova tudnak elmenni, hogy mondjuk így ő saját maguk le tudják szedni ezeket a zöld növényeket, vagy akár a gyümölcset?
2: Hát mondjuk a Margit-szigetre, vagy a Norbafára, de egyre több ilyen terepi séta lehetőség van országszerte. Egyébként pont a Gyűjtment Fesztiválon az egyik ilyen workshopból nőtt ki az Éltető Vadon projekt, amit említett is Marci az előbb pár szóval, ahol egyszerűen azt vettük észre, vagy hát Csatlós Regina, aki az egésznek az ötletadója, hogy ez annyira népszerű volt még a Gyűjtment Fesztivál keretén belül is, hogy erre van igény, hogy ez érdekli az embereket, hogy ezt szeretnék megismerni, és ezt nem lehet jobban megtanulni, mint tényleg terepen. Sokszor nézve legjobb, hogyha az ember visszamegy évszakról évszakra, megnézi a termőhelyet, vagy megismeri, hogy néz ki a növény tavasszal, nyáron, ősszel, télen, és akkor egy év után biztos kézzel nyúl ahhoz, hogy azt leszedem, ezt meg nem szedem le. Ebből merek csinálni valamit, abból meg
3: azt
2: nem.
3: Azt mondta, hogy ennek az iskolája a Gyűjtment Találkozók alkalmával intézményesült?
2: Abból a szempontból igen, hogy ebből jött egy projekt ötlet, hogy Éltető Vadon néven pályázzunk egy Erasmus pályázatot, egy K210-est, ami egy kisléptékű partnerségi pályázat, az Erdélyi Életminőségért Alapítvánnyal közösen egy másfél év át tartó projekt keretében csináltunk tulajdonképpen egy képzés csomóponti embereknek, olyan közösségi embereknek, akikből azt gondoltuk, hogy a saját kis közösségükben ezt a tudást tovább tudja adni, és így tudjuk még több emberhez eljutatni ezt, amit esetleg az éves Gyűjtment Fesztiválon mondjuk 80-100 emberhez eljut, az így egy éves képzés után 3-4-szeres emberhez is el tud jutni.
3: Ez lesz a 10. gyűjtment, akkor ha jól számolom, legalább 1000 ember már gyűjti a csalánt lelkesen.
2: Két országban, mert Erdélyben is.
3: Nemzetközileg.
2: Igen.
5: 11.
3: Zavarba vagyok, mert volt egy, amelyik nem volt, és azt is egy olyan találkozónak beleszámoljuk-e azt, ami nem volt?
6: Nem.
3: És úgy lesz 11?
6: Igen, hát ha most ugye... Mindegy, ez ilyen számok való belemerülés, de hogy ugye 2015-ben volt az első, most meg 2026 van, ha minden évben lett volna, akkor az 12, de ugye egyszer kimaradt, úgyhogy ez pont.
3: Ez a COVID, ez a február 29, vagy nem tudom, minden számításban már egy jó ideje, és így borítja a rendszereket.
6: Egy valamit hadd tegyek már hozzá ehhez a gyűjtéshez, amit kérdeztél is, hogy ugye hol lehet gyűjteni. Nekem az Éltető Vadonban az egyik, ami legjobban tetszett, az a szemlélet, hogy azt is próbálta átadni, vagyis hogy igyekezett átadni, meg a gyűjtmenten is ezt próbáljuk, hogy azért ez nem úgy néz ki, hogy megtanulod, hogy X vadnövény mire jó, és kimész, és akkor leszedsz nem tudom hány zsákkal, és akkor szétosztogatod, vagy eladod, vagy valami. Tehát, hogy azt a szemléletet, hogy úgy

0: Van erre szükség, hanem az ökoszisztémának is, tehát a legtöbb ehető vadnövény valamilyen állatnak a tápláléka, petézőhelye, búvóhelye, akármilyen. Tehát, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy ennek milyen szerepe van ott, ahol ő maga él, és ezt tiszteletben tartva, és nyilván a megfelelő évszakban leszedve, megfelelően hozzányúlva. Tehát, hogy ez az ökológiai tudás is vissza tud ezzel térni, ami elveszőben volt. És a képzésnek kifejezett célja, hogy egyrészt gasztronómiai szempontból adjon egy tudásanyagot, hogy minél több mindenkihez elérjen, mert enni mindenki szeret, és finomat enni mindenki szeret, és egészségeset is. A másik pedig az, hogy emellett ott legyen az ökológiai szerepe is minden egyes növénynek. A képzésben egyébként egy 60 órás tananyagot hoztunk létre, amihez egy terepi határozó is tartozik, kifejezetten kezdőkre koncentráltunk, az legalapabb 60 növény került bele. Ez elérhető lesz, ennek lesz egy online letölthető része is, és könyvformájában a határozó kiadásra fog kerülni, és egy online módszertani segédlet is lesz hozzá, hogyha valaki arra betemedne, hogy esetleg a saját közösségében ezt továbbadja, akkor ahhoz az egyes alkalmakról lévő módszertani leírásokat is megtalálja, vagy hogy állíthat össze egy ilyen alkalmat. 5 alkalom volt egyébként 4 évszakban, tehát egy korai tavaszi, egy késő tavaszi, nyár, ősztéli, tehát egy teljes ciklust végig követtünk, és ennek minden apró részletét megpróbáltuk átadni a résztvevőknek.
1: Úgy sejtem, hogy, mert ugye ez az ehető vadnövények is nekem olyan, hogy a saját környezetünkben mi van, és kicsit úgy sejtem, hogy a gyűjtmény találkozók, hát összes, vagy nem tudom, hogy mennyi, de nagy mértékben arról szólnak, hogy a saját környezetünkben mi van, a saját állatunkkal, a saját házunk falával, már ő is felejtettem, milyen fal?
0: Patics.
1: Patics. Tehát a falamnak a paticsolása, a kertemnek az ehetősége, az állatomnak a jóléte, a feleségemnek a jókedve, a stb. Hogy ez így arra egy szabad egyetem, hogy a saját környezetünkbe próbáljunk meg szelíden élni, a te szófordulatoddal élve. Ott a gyűjtmenten milyen arányban van erről szó, 100%?
2: Mármint az százaléke, hogy saját környezetünkben?
1: Hogy a saját környezetünkben való benne levés a fő téma.
2: Hát mit nevezel saját környezetnek, mert most akkor tudnék megint a közösségi udvarra utalni, ami meg ugye a közösségekről szól. Tehát, hogy ha egy közösségben vagy szeretnék közösséget, szerintem az is saját környezet, csak lehet, hogy már inkább makrókörnyezet, mint mikrokörnyezet, ami ugye mondjuk a családod. De igen, tehát, hogy alapvetően erre, ezekre épül. De persze vannak, ha most arra célzott a kérdés, hogy így a nagy társadalmi dolgokkal foglalkozunk-e, akkor van olyan program is, igen, tehát, hogy ami ilyen nagyobb távlatból szólítja meg a résztvevőket, de amúgy én alapvetően abban hiszek, meg sokunk abban hisz, hogy amúgy, hogyha a saját kis mikro- meg makrokörnyezetedet rendbe tudod tenni, ha csak mindenki ezt csinálná, akkor valójában a társadalomban sem lenne túl sok probléma.
1: És a gyűjtmenten, hát nem tudom, hogy tudsz-e mindegyikről, de valahogy rengeteg ilyen projekt, nem szeretem ezt a szót, indulhat, vagy alakulhat, vagy születhet, nem? Hogy akkor legyen egy tényleg 5 alkalmas nemzetközi ehető vadnövény, hogy tényleg kialakultak esetleg, ezekről tudsz mesélni? Amit én látok, hogy családok lesznek, tehát ottani fesztiválozók, már így 3 gyerekük van, meg ilyen. Ez jó. Mi van még?
2: Igen, sok ilyen van, főleg közösségek indulnak onnan el. Tehát, hogy kifejezetten jól ismerem azokat azt a két embert, két lányt, akik nem is tudom, talán 3 évvel ezelőtt találkoztak a gyűjtmenten, tehát, hogy teljesen ismeretlenek voltak egymás számára, és ott találkoztak, kezdtek egymással beszélni, és elindítottak még 2 embert behívva, azt hiszem az is már a gyűjtmenten történt, tehát 4 elindítottak egy közösséget, ami egy kiköltözői közösségnek indult. Nyilván szembesültek egy csomó nehézséggel, tehát bejárták az összes nehéz utat, még mindig megvannak ők 4, de az a lényeg, hogy róluk most azért tudok ilyen konkrétan, mert ismerem őket személyesen, de szoktunk ilyeneket visszahallani, tehát Van például egy házaspár is, akik minden évben, mind a 4 napot ott töltötték, és a közösségi médiában látom, hogy egy pár éve megvettek már egy tanyát, kiköltöztek, csodálatos dolgokat csinálnak, tehát ilyen saját befűzések.

0: készítésű terményeket készítenek és adnak el, állatokat tartanak, stb. Most nem is láttam őket, hogy nem biztos, hogy el tudnak jönni, amit ugye az elején mondtam, hogy már ugye állatuk van, stb. Nem biztos, hogy ott tudják hagyni, de ez erről a példáról tudok még konkrétan, de számos ilyen eljut hozzánk, igen, hogy onnan indulnak el, meg valahogy tudnak erről, akik ebben a dologban mozognak.
1: Akkor a gyűjtmény tényleg megváltoztatja a világot? Vagy így a többi fesztiválhoz vagy rendezvényhez képest talán ez a legjobban, nem?
0: Én nem megyek odáig, hogy a világot megvált. Azt szerintem iszonyat nagy tehát az akkora lépés, hogy nem tudom, abban inkább egy ilyen stresszfaktor van benne, hogy most így a világot változtassuk meg. Ez megint olyan, hogy ha csak azzal visszatér minden résztvevő utána a saját életébe, hogy mondjuk vesz egy balkolládát és beletesz salátát, vagy fűszernövényt, az a legkönnyebb amúgy, és a fűszerei már onnan vannak. Vagy jobban megválogatja, hogy nem tudom, milyen energiafelhasználással működik nap, mint nap. Vagy csak emberibb módon szól a munkatársaihoz, vagy a családtagjaihoz, vagy megpróbál valami kis saját közösségi projektet elindítani, és ezekből a kis mikro dolgokból egyre több van, tehát szerintem ez a lényeg, és én elsősorban ennek szoktam örülni, vagyis hogy így a csapatommal ennek szoktunk örülni, hogyha ilyeneket tudunk, tehát hogy az már nagyon jó, hogyha így megy vissza, hogy lehet másképp is élni, vagy másképp egymással bánni, az is remek. Vagy ha egy olyan önismereti fejlődésen túl tud lenni a 4 nap alatt, ami elindítja őt egy másik élet felé.
2: Akkor kicsit abban segít szerintem, hogy otthon legyünk benne, kicsit jobban.
1: Nekem egy kicsit az ködös, hogy amíg itt vagyok a belvárosban, és itt élem a fogyasztói életemet, és bármi történik, ahhoz nekem költenem kell, és annak a csomagolását eldobni, és egy rossz ember vagyok, ebbe veszek részt, ehhez asszisztálok, a bűnösök közt, stb. És minimum ki kell mennem egy jurtába, csalánon élni, ahhoz, hogy ezt valahogy kompenzáljam, hogy a gyűjtmentet is úgy mesélt, hogy az is oké, hogyha van egy balkonládám, és akkor ott nézem a paradicsomomat, de hát azért az ott levő kemény vonalasakhoz képest az egy hobbi tevékenység. Nem tudom, van-e ebből feszültség, vagy ilyen betérítés, vagy...
0: Nem, semmi ilyesmi nincs. Szerintem az összes kislépés számít, amúgy nem is, már az is számít, hogy azt megnézed, hogy honnan vásárolsz, tehát hogy mondjuk mondjuk tojást akarsz venni, és mondjuk nem egy külföldi tojásos izét választasz egy multiboltban, hanem megkeresed a tojástermelő Mari nénit vagy Józsi bácsit, és az ő tojását veszed meg. Tehát amúgy ez is tök sokat számít, hogy amit itt helyben, az országon belül meg tudunk termelni, hogy azt főleg innen vegyük, hiszen amúgy azért csomó, tehát nem csak az, hogy egészségesebb általában, meg kisebb ökológiai lábnya van, vagy mert nem kell annyit szállítani, de az is nagyon fontos része, hogy családok megélhetéséhez járulsz hozzá. Én például faluban élek, és kifejezetten figyelek erre, hogy bármit vásárolok, ami elérhető ott a faluban, azt a helyi vállalkozótól fogom megvenni, mert ő egy családot tart fenn, meg alkalmazottakat, több családot akár, és lehet, hogy kényelmesebb egy, nem tudom, nagy bevásárlásnál elintézni, de tudom, hogy az éppen abban a faluban van, akkor ő hozzá fogok visszajárni, hogy ő fennmaradjon. Tehát szerintem ez is nagyon fontos, ezzel is tök sokat tudunk tenni egy fenntartható világhoz szerintem. És nincs ilyen mérítkezés, hogy hú, nekem nem tudom hány állatom van, meg tanyám, neked meg csak egy balkolládát, tehát pont ez, amit mondtam, hogy itt az emberek szeretetteljesen és kedvesen bánnak egymással, semmi ilyet nem tapasztaltam, hogy ez nem verseny igazából.
3: Igen, engem egyébként ez érdekel nagyon ebbe, hogy azért egyszerre tűnik ez egy ilyen zárt klubnak, de közben meg az egyik legnyitottabb találkozónak is. Ilyen első bálozóként, vagy hogy kell ezt mondani, első gyűjtmentezőként, ha valaki erre adná a fejét, akkor mennyire vagytok befogadóak, biztos gondolom, hogy nagyon, de mennyire vannak kezdőknek is ilyen jellegű programok, mert úgy látom, hogy azért ti már eléggé a mélyén vagytok, és mindenki, aki erre a rendezvényre jár, és akkor ebben még azt is belefűzném, hogy milyen arányban vannak újak, vagy mennyire inkább egy közönség találkozó, aki a gyűjtmentek közönség találkozó.
1: Egyszer egy lányt el kellett küldjünk, mert mindenhova tilos rádiós matricákat ragaszgatott ott az erdő
3: közepén. Hát ez nem szabad.
0: Nagyon vegyes amúgy, tehát hogy vannak, tehát hogy lehet, hogy a, úgymond újak többségben vannak talán, de most ezt így azért nem tudom megítélni, de biztos, hogy jelentős, tehát, de szerintem érzése többen vannak szerintem, de nincs ilyen elkülönülés, tehát hogy ez nem kasztrendszer, és mindenki erről számol be, amúgy az én élményem is ez volt, mikor először mentem, egyedül mentem ráadásul, csak véletlenül voltak ott ismerőseim, de nem tudtam előtte róla, de hogy nem lehetett ilyet érezni, tehát hogy az egyik legbefogadóbb fesztivál, tehát ott tényleg nagyon, nagyon olyan dolgot kell csinálni, ami nem oké, ami nyilván nem tudom, bűncselekményt nem szabad elkövetni, meg nem szabad egymást bántalmazni, de senkit nem érdekel, még politikai hozzátartozás sem, tehát hogy ebben is teljesen színes. Pont a csatlós Regina mondott egyszer egy képet, ami szerintem pont jól leírja a gyütmen találkozó lényegét. Azt mondta, hogy egyszer azt látta az egyik gyütmenten, hogy a kocsmapultnál a népi ruhás, fejkendős öreg néni nevetgélve beszélget a rasztahajú hippi sráccal, a teljes legnagyobb békében két sör mellett. Tehát igen, ez a gyütment. Tehát, hogy mind a kettő ott van. Igen. Tehát a hagyományőrzőktől kezdve a teljesen, mondjuk így, hogy hippi, jelentsen ez a szó bármit is, de hogy ilyen nagyon széles háttér, ahonnan érkeznek a résztvevők.
3: Igen, ez nagyon szuper, szerintem nagyon sok hallgatónk van, aki egyébként kicsit akár még meg is ijedettől a nagyon más típusú találkozótól, személyes kapcsolódástól. Nyilván itt a városban egy teljesen más életet élnek, de közben meg nagyon nyitottak lennének erre. Úgyhogy köszönöm a megnyugtató szavaidat ezzel kapcsolatban. Még az is lehet, hogy mi is lekeveredünk első gyütmentezőként.
4: Igen, hát
0: gyertek.
4: Augusztus 28-tól. 30.
0: Augusztus 27, csütörtöktől
4: vasárnapig. Hogy akkor a nyár utolsó hetét lehet ezzel jár zárni, hogy akkor oda keveredünk, és akkor kitapasztaljuk.
2: Még neked szeretnék reflektálni az előbbi kérdésedre. A városiként, a gyütmenten én ez a kategória vagyok, tehát hogy, és hogy mit tudsz csinálni városiként. Nagyon sok lehetőség van. Én azzal kezdtem, hogy nekem fontos volt, hogy jó minőségű alapanyagokból főzzek a családomnak, és a zöldségközösségben kezdtem el gondolkodni, és Magosvölgyi Zöldségközösségnek lettem tagja, és így kezdtem el az egész közösséget megismerni, meg egyébként a gyütmentet is ezen keresztül. És ebből nőtte ki magát az, hogy egy idő a Covid alatt leköltöztünk vidékre egészségügyi okok miatt, és aztán ott beleszerettünk ebbe az egész létbe. Visszajött a gyerekkorom minden emléke, akár a kerttel kapcsolatban, akár az erdőben levéssel kapcsolatban. Ráeszméltem arra, hogy mennyire hiányzott valami az életemből, hogy a természetnek ezt a ritmusosságát, hogy egy valami így ilyen keretet adjon az évemnek, és elkezdtem egy kertet vidéken, és így nőtte ki az egész magát, és aztán nyilván az eltővad növények is, csak hogy városiként is tudsz mit csinálni, és hogyha városiként érdekel egy-egy téma, akkor nem 4 napra, de le lehet menni 1 napra is, és lehet ismerkedni, és tényleg nagyon befogadó közösség, és aztán következő évben mész többre, vagy akár ott is maradsz, tehát ez nagyon nyitott minden oldalról.
1: És hogy lehet összeegyeztetni a kétféle mindsetet? Úgy értem, hogyha vidéken a pitypankból csinálok szörpit, azt azért csinálom, mert a nagyanyám is úgy csinálta. Ha városban
4: csak
1: vagyok...
4: Csak rákereste a Google-ön,
1: és nem is lehet, most már a nagymamák fönn vannak a Google-ön, vagy amit tudtak. Viszont városiként, hogy én megegyem a csalánt, vagy a pitypankból szörpit csináljak, ahhoz engem tudományosan kell meggyőzzél. Ami annyi adat, akkora teher, olyan átadhatatlan. Hogy lehet a városiakat elég gyorsan, tudományosan meggyőzni arról, hogy a csalánfőzelék már pedig jó?
2: Ha egy gyors fejszámolást végzel, szerinted hányféle zöldséget teszel meg egy héten?
1: Nem krumplit vagy rizst.
2: Azon kívül eszel még valamit?
1: Nem nagyon.
2: Jó, a legújabb kutatások szerint ahhoz, hogy egészséges mikrobiomod legyen, ahhoz olyan 20-30 féle növényt kéne enned heti szinten. Ehhez képest mondjuk te 2 eszel.
1: A ketchupban volt paradicsom tegnap.
2: És nyilván fontos, hogy minél kevésbé feldolgozott legyen a termék. De egy-egy ehető van növény, minden növényen megvan a saját lebontó baktérium flórája, hogyha ezekből egy-egy darabot beleteszel a salátádba, mondjuk egy útifűvet, aminek vargánya íze van, egy májva levelet, egy pitypang levelet, egy csalánt, sorolhatnám még legalább 10-et, mondom, amit az előbb is mondtam, a kertedből, akkor már 10-el beljebb vagy, vagy 15-tel. És nem az kell, hogy minden növényt ismerjél, hanem ha van egy ilyen 15-20 növényes alaptudásod, akkor már sokat tettél az egészséged érdekében. De ha belegondolsz, a bodza, a szeder, a batkörte, ezek mind ehető van növények, amik azért
1: és te reálisan be tudod úgy rendezni a városi konyhádat, hogy ezek az alapvető egészséges jó dolgok vannak benne, be tudod őket szerezni, a főzés az nem háromszor annyi ideig tart.
2: Én szezonálisan gondolkodom, tehát ha medvehagyma szezon van, akkor medvehagyma pesztót kell eltenni, ami egy darabig kitart, nyilván nem 20 üveggel, mert akkor nem felelősen gondolkodtunk, hanem mindig jön valami újabb, és akkor azokkal vadnövényes pesztó nem csak csalánból készíthető, ott van a kerekrepkény, amit Katona Petrezselyemnek hívtak, az fűszernövényként árultak piacon a pár száz évvel ezelőtt, tehát hamarabb volt fűszernövény, mint mondjuk a sima petrezselyem. Tehát, hogy ezek a magyar konyhának is részei voltak, ami itt termett, és akkor ahhoz is visszacsatolnék, amit az előbb kérdeztél, hogy igenis fontos, hogy a mi környezetünkből termőnövényeket együk, mert elsősorban az az, ami a mi szervezetünk számára a legtöbb tápanyagot tartalmazza, és nem a tengeren túlról repülővel idehozott gyümölcs. Nyilván van, hogy az ember arra panyalódik, de nagyon sok íz kiváltható helyi párosítással. Tehát ha mondjuk nyáron banán tennél, akkor fordulj előbb olyan növényhez, ami édeset ad. Tehát, hogy mindig megtalálni kicsit ennek a helyettesítő párját. És ebben is segít a gyűjtment, hogy ezt a szemléletet elsajátítod, és lehet, hogy nem fogsz pittypangot termeszteni a balkonodon, de fogod vinni a szelektív szemetet, úgy fogsz, meggondolod, hogy beleted az x-edik joghurtod a kosaradban, mert lehet, hogy egyszer kipróbálod, hogy azt is lehet csinálni. Tehát, hogy inkább ez a szemlélet, és nem, nincs semmilyen ítélkezésem, hogy te jobb vagy, rosszabb, szelidebb vagy zöldebb vagy, hanem hogy elkezdted, és az a lényeg.
3: Engem már most megnyitott a válasz, és biztos Balázs is a kettő helyett, akár 5-6-ra is ki tudja a zöldségfogyasztását egy héten.
1: Annyira megnyugodtam, azt hiszem a Földön 5 vagy 6 kék zóna létezik, ahol az emberek több mint 100 évig élnek, az átlag életkor 100 év fölött van. És az a tanulsága a kék zónáknak Japántól Olaszországon át, hogy mindig az ott élők tartoznak egy közösséghez, erről ma sokat volt szó, vállalnak önkéntességet a közösségükön belül, és valahogy az összes ilyen kék zónában tradicionálisan helyi ételeket esznek a szezonnak megfelelően.
4: Igen, csak nekem most már nem sok időnk van a műsorban, csak nekem az a dilemmám így, hogy városiként általában az ember szupermarketben vásárol, vagy piacról, de ugye piacon is azért ezeket az izgalmas növényeket nehéz beszerezni, tehát hogy akkor kell egy ilyen egyéves kurzus, hogy megismerjük a növényeket, és akkor kimenni a normafára, és akkor onnan beszerezni, vagy vannak olyan lelőhelyek a városon belül, ahol mondjuk lehet ilyen izgalmas növényeket is vásárolni.
2: Vannak igen olyan piacok, ahol permakultúrás kertekből jönnek kicsit izgalmasabb és kevésbé ismert növények is. És van, aki erre szakosodott, például Megyeri Sára zseniális előadások mellett Ginger néven fantasztikus termékeket csinál, a galaj kakaótól kezdve a galagonya ketchupig, nagyon ajánlom kipróbálni ezeket pici tételekben, tehát nem kell attól félni, hogy mondjuk megpenészedik a hűtőben, hogyha mégsem ízlene, de hogy egy kicsit ezt a kíváncsiságot, ezt az érdeklődést felkelteni, szuper jó. Egyébként a családra visszatérve, a család magjáról kevesen tudják, hogy nagyon jó immunbooster, tehát egy immunerősítő, és egyébként afrodiziákum is, úgyhogy kifejezetten tiltott volt szerzeteseknek kolostorban enni. Tehát, és az például a műzlére szórva, a reggeli műzlihez kitűnő kezdése például a napnak, vagy energiagolyókba belekeverve. Tehát ugye ilyen apró kis dolgokkal már lehet belecsempészni.
3: nekem most nyert értelmet, amit az adás előtt olvastam, hogy a téma, a tematika az a sorsfordítók, ami nagyon tetszett egyébként nekem, jól mondom, sorsfordítók, ugye? És most értettem meg, hogy akár Balázs, de akár én is, aki nem eszik 30 zöldséget hetente, tudunk tenni ez ellen, és egyáltalán nincs veszve ez a dolog, és mondjuk első lépésnek tök jó, ha lemegyünk a Gyűjtment Fesztiválra, akár csak egy napra is. És mint kezdőknek, meg mint városi kertészek, balkonládában növényeket nevelgetők is tudunk tenni magunkért, meg azért, hogy egészségesebben és önfenntartóban éljünk.
1: Még egy provokatív kérdés, aztán lezárjuk. Mondtad, hogy szezonálisan érdemes, és úgy jó, meg el tudunk tenni, amit el tudunk tenni. A környezetünkből való élet felvételéhez Magyarországon télen megfelelő a disznóvágás?
0: De yeah, most azt hittem, hogy vadnövényes kérdést fogsz föltenni.
1: Hát úgy télen, ha de kimegyek a kertbe és vidéken élek, disznó talán nagyobb eséllyel jön, mint csalán vagy pitypang.
0: Igen, ez egy kicsit arra, és erről az jut eszembe, hogy van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen téves gondolat, hogyha egy ilyen ökológiai, ökotudatos életre váltasz, akkor biztos vegetáriánus leszel, vagy pláne vegán, és akkor a húsevés nem fér bele, de belefér. Az a kérdés, hogy az a hús, az hol van, hogyan van tartva, milyen élete volt, milyenek a vágási körülmények, és így tovább. Tehát, hogy ha... Tehát, hogy nyilván, és az is nagyon fontos, hogy ha jól tudom, akkor régen nyilván ettek az emberek húst, de nem minden nap, hanem azt hiszem hetente egyszer-kétszer. És tehát, hogy például lehet így is váltani, hogy csak egyszer-kétszer eszel húst, és azt megválasztod, hogy az honnan származik az a hús. Tehát nem a, lehet erről rengeteg videót találni, hogy milyen szörnyű körülmények között tartják mondjuk a csirkéket, tyúkokat, stb., amiket aztán levágnak és eladnak, de meg lehet keresni egy tanyagazdaságot, ahol kapirgálós tyúk van, és tulajdonképpen boldog élete van. Egész más lesz amúgy a húsa is, tehát, hogy más anyagokat fog tartalmazni. Tehát én nem mondanám azt, hogy aki ökotudatos életre vált, az ne vágjon disznót, mert ha az úgy van nevelve, és utána, tehát azt szerintem az életnek egy természetes része, hiszen azt régen is így csinálták, feldolgozták egész évben, az volt a húsforrás. Ez szerintem rendben van. Nyilván nem kéne kínozni őket. Ez a lényeg.
1: Nagyon-nagyon köszönöm. Zenével fogjuk befejezni a műsorunkat, úgyhogy hamarosan be is fejezzük. A Zubojtól fogunk ismét meghallgatni egy számot, mert lesz Zuboj a Gyűjtmenten. Mondok egy gyors programajánlót, akkor csütörtökön iparkutya koncert lesz. Az előadások után vannak a koncertek, mint a rendes megünneplés, nem több helyszínen, hanem a zenei színpadon. Iparkutyával, Sajbával, meg Zubojjal töltitek ott a hétvégét, töltjük ott a hétvégét, és amúgy meg ilyen random népzene van mindig, ha jól tudom. Ebédnél akkor népzene, meg tehát, hogy egyébként nem zenementes a rendezvény. Ha jól tudom, végig ünnepi hangulaton. Nagyon szépen köszönjük Zsófi és Marci, hogy velünk voltatok. Nagyon köszönöm Fruzsi és Gergő, hogy itt voltatok velünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Én Balázs voltam, sziasztok.
3: Sziasztok.
4: Sziasztok, hallgassatok jövő héten is Eklektiket.
2: Pá.

napon át a pusztaságon, ablakon átvágta tép a háza, mi van az a drába, répa saláta, zöldség, gyümölc, székla, banánna, kövér süldő, tészta, kalácsaj, morfondírozik egy darabig magában, a sorozatra visszaérek talán majd, irány a vásárban, nincs más hátra, kabátos hús lesz vacsorára, unokái, fullos gádzsik, néha eljön egyik másik, kar a karé, lába lábé, lába karé, kar a lábé, diszkrét pakolás, kis csalamádé, dinnyét akkorát, mint pameláé.

では為替と考えわけです。東京外国為替市場、今日の終値。

0: 90.3 FM tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Hey, jó estét, Tilos Rádió népzenében vagyunk. Én is betoporogtam, Keszthelyre Kutyuli Bazi tartotta a frontot, zenék álltak rendelkezésre, úgyhogy mondhatom, hogy szép gazdag anyag volt, van, lesz. Az utóbbi blokkban elég sok volt a román, elég sok volt a balkán, volt ebben koszovói, albán, bosnyák, szerb, mindenféle, volt ukrán is, és most pedig erdélyi mezőségbe jutunk el, hallgassátok szeretettel.

fica meio.

Hey, tilos rádió népzene. Hát így mulatnak asztalnál a mosnyákok szilajon. Elhallgatnám még egy darabig, de hát még annyi hallgatni való volna. Nagyon sajnálom, volt egy bácsi, aki fantasztikusan emelt hangon énekelt, csak abban egy nagyon rövid részlet állt a rendelkezésemre, de nem hagyhattam ki. Aztán voltak még ukrán asszonyok, jó pofák voltak, és aztán még ezer más dolog. Talán még kiemelném a bolgár gadulkásokat. Na de haladjunk tovább.

prijatelje, Priju iz Sokola i ostalo društvo.

0: Jó estét! Kezdünk a vége felé járni, úgyhogy volt sok szépség, latin is volt benne, utoljára megint egy kis máramaros. És hát zárjunk azért egy szép magyar számmal, Nyeső Mari, és még valaki ukulelén.
1: Szundi Évi.
0: Igen, és Csukás Istvánnak a...
1: Kodály Zoltán, Csukás István, Sárkány Paripa.
0: Tehát Sárkány Paripát, amit gondolom Kodály Zoltán zenésített meg, na azt fogják ők előadni. Ezzel búcsúzik a mai Tilos Népzene. Sziasztok! Jó nyár járjon rátok!

Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió. Kezdődik benne az Ühüm TV című műsor. Játszik benne nektek Kara és Dr. Analóg. Főleg hip-hopok. Kettőig. Itt a Tilos Rádióban. Az Ühüm TV műsorban. Jó zene hallgatást!

Welcome to Airborne Audio, your new provider for the finest.

Spaces and

Get Right with the Creator. See us move, get busy.